0: Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval.
1: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok. Ez pedig a Trájó, az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges vendégem lesz, akit úgy hívnak, hogy Nicole Victoria, már a neve is különleges, zenével foglalkozik, de a származása az még a zenénél is érdekesebb, úgyhogy egy nagyon érdekes élettörténetet fogunk meghallgatni most. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Szia, üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
4: Nos, mi már a folyosón cigányul is beszélgettünk.
5: Így van.
4: Cigányul is beszéltünk. Magyarul szólaltál meg most a rádióban, ebből már lehet következtetni azt, hogy te magyar vagy, roma vagy, de közben van még származásod, ugye?
5: Így van, természetesen apukám török származású.
4: Igen, tehát akkor egy magyarországi török cigánylány vagy.
5: Hát ez úgy van, hogy ugye nekem apukám török származású, anyukám sváb magyar és romániai roma. Szóval ilyen mix vagyok.
4: Azt
5: nem minden.
4: Mindenit. Igen, igen, igen. Ez egy nagyon különleges dolog. Majd kitérünk arra is, hogy melyik identitásod a legerősebb ezek közül. De kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod? Hogy nőttél föl? És gyermekként milyen volt az Isten képed?
5: Húha, ez egy jó kérdés, de nagyon szívesen fogok rá válaszolni. Nagyon szegényen nőttem fel, és ezt nem tagadom, ezt mindenki tudja. Talán még a szegényebbeknél is szegényebben, de szeretetben, békességben és csodálatos családba, csodálatos szülőkkel. Sajnos a kemál szüleim nagyon régen meghaltak, apu az már több mint 10 éve, anyu 8. És az igazság az, hogy függetlenül attól, hogy mi szegényen nőttünk fel, ugye van 4 bátyám és 3 nővérem, az igazság az, hogy nem azt néztük, hogy mennyire vagyunk szegények, ez nekünk nem volt fontos, hanem azt, hogy mennyire boldogan nőttünk fel. És örömmel, mulatsággal, ugye nekünk a zene az életünk része, és teljesen mindegy, hogy mit tettünk, mennyire volt el a hasunk, de nagyon boldogan nőttünk fel, pedig tényleg nagyon szegények voltunk.
4: És ebben a szegénységben, de annál nagyobb boldogságban, milyen volt az Isten képe? Gyermekként hallottál Istenről?
5: Természetesen kicsi gyerekkorom óta. a szívemben van, hiszen nem csak a zene, hanem a hit is nagyon fontos a mi családunkban, sőt ez az egyik legfontosabb tényező, a legfontosabb dolog, ugyanis hát nekem ugye, mivel apu török, anyu pedig félig magyar, félig roma, de nem, itt most menjünk egy kicsit el a származástól, ember, jó és rossz van szerintem a világon. És én azt gondolom, hogy az egyik és legfontosabb dolog az ember életébe a jó Isten. Mert ugye bármi probléma van, akármi, akár egy vizsgára készülsz, bármi, mi az első szavunk? Istenem, segíts! Kicsikorom óta nagyon-nagyon hívő ember vagyok, és ez mind a mai napig így van. Mondhatni azt, hogy ő az első az életembe.
4: El lehet térni, igen, a származástól, ahogy mondtad, és ebben teljesen egyetértek veled, hogy jó ember van és rossz ember van. Viszont a származástól függően vannak vallási nézeteink. Neked melyik vallási nézet maradt meg abból, hogy hiszel a jó Istenbe? Egy kicsi korod óta nagyon fontos a hit az életedbe, de melyik szemszögből, milyen szemüvegen keresztül nézette a világot?
5: Elmondom neked őszintén, gondolom arra akarsz kiukadni, hogy a muszlim vagy a keresztény vallás.
4: Így van.
5: Na most akkor én elmondom neked, hogy ugye mivel nekem apám muszlim, anyám keresztény. Innentől kezdve a keresztényekkel sincs bajom, és a muszlimokkal sincs bajom. Egy a lényeg, egy Isten van, és nincsen több. Ugye, hogy ezt mi is mondjuk, nincs más Isten, csak egy. Én azt gondolom, hogy ha jó Isten befogadod a szívedbe, akkor semmi más nem számít. Ha jó ott van veled, nem érhet gond az életedbe soha. Ha erősíted van, és bízol benne, és befogadod őt a szívedbe, az életedbe, akkor nincs semmi a világon, ami fontosabb lehet, mint ő, és ő mindig, mindenkor ott van veled. Én nekem a muszlim kultúra, a muszlim élet is nagyon fontos. Apámról ezt képviselem, de a keresztény élet is nagyon fontos. Szóval itt nincs döntés, hogy melyikhez állok közelebb, mindkettő nagyon fontos az én életemben. És nincs olyan, hogy, mert hogy a muszlimok elítélik a keresztényeket, nálunk nincs ilyen, vagy a keresztények a muszlimokat, én mind a kettőt. Jézust is nagyon-nagyon szeretem, és befogadtam a szívembe, életemet adnám érte, és ugye, hogy mi mondjuk, hogy Allah, és őt is szintén.
4: Én úgy gondolom, hogy egyébként a kettő közötti eltérés az nem Allah, mert az Isten, és egy Isten van, tehát ebbe egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy a két vallás között a nézeteltérés az inkább Mahamed proféta és Jézus, nem?
5: Igen, de ugye, ahogy mondtad is, hogy Allah. Ahogy mi mondjuk azt, hogy nincs más, csak ő. Egy Isten van.
4: Igen.
5: Na, hát akkor a lényeg végül is ugyanaz.
4: Igen, igen.
5: Egy Isten van.
4: Igen. Itt az nézeteltérés inkább azon van teológiailag, hogy Jézus az Isten fia,
5: így
4: és
5: van
4: a Szentlélek, és a kereszténység hisz a Szent Háromságban, ők pedig csak Allahban, hogy ő az egy Isten, és Jézus nem fogadják el Istenként, mint az ő
5: igen,
4: fia.
5: Igen, de nekem, mivel apa muszlim volt, anyu keresztény, nekem mind a kettő fontos. Jézus is, függetlenül attól, hogy ő egy küldött volt, elküldték őt, hogy tanúbizonyságot tegyen nekünk, ugye, embereknek, és hogy megmutassa azt, hogy ugye ott volt, Lázár felébresztette őt, pedig hát szaga volt, és négy napos volt, és nem volt nála lehetetlen. Imádkozott, és kért az atyát, hogy adja meg neki, amit kér. Szóval az atyához imádkozott. Itt azért mondom neked, hogy nekem az én életemben ő is nagyon fontos, de ha azt vesszük, hogy melyik fontosabb, nem tudom neked megmagyarázni, mert ez is nagyon fontos, mert Jézust is nagyon-nagyon szeretem, hiszen ő is egy fő, nem mondom azt, hogy Isten, mert Isten küldöttje. Isten küldte őt, úgy mondom, mint itt Magyarországon, ugye, ahogy mondják, hogy Isten küldte, ott ül az Istennek jobbján. Így van, vagy nem így van? És hogy én nem mondom azt, hogy ő egy Istentől küldött, aki szintén nagyon fontos az én életemben, de Allah az is nagyon fontos az én életemben. Mert ugye mi azt mondjuk, hogy Isten csak egy van, vagyis ő.
4: Én nem is szeretnék ebből fontossági sorrendet állítani, hogy melyik fontosabb. Inkább az, hogy te hited szerint miben hiszel?
5: Istenben. Csak egy Isten van. Nagyon szeretem Jézust, nagyon fontos ő is az életemben. Nem szeretném, hogy a nézők rosszat gondoljanak rólam, vagy azt gondolják, hogy ki ez a nő, egy buta, vagy bármi ilyesmi. Nem egyszer megjelent álmomban, és mondott el nekem dolgokat. Én azt gondolom, hogy ha valaki fontos, vagy kiválasztott, mindig vannak dolgok, amikben hiszünk. Ez ugyanolyan, mint a vallás, vagy hiszel benne, vagy nem. Na most Jézus sem azért jött az én álmomban, mert hogy nem látja azt, hogy én nekem ő mennyire fontos, de nagyon fontos. Rengeteget imádkozom, nagyon-nagyon sokat, minden nap, evés előtt, evés után, és a nap óráiban is. Nekem ez az én életemben tényleg nagyon, talán mindennél fontosabb. És azért mondom azt, hogy szóval nincs döntés. Jézust is nagyon szeretem, de Allah is nagyon fontos a mi életünkben, az én életemben.
4: Azt mondtad, hogy álmodban jelent meg neked Jézus?
5: Így van, és nem is egyszer is. Ezt az egész családom tudja, ezt elmondtam Facebookon, live-ban, amikor azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Viktória, nincs mások idő ebből a világból.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Viktóriával.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Viktória Nikol az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Sziasztok, Baktalita és Szasztétávén. Áldott és szép napot kívánok mindenkinek.
4: Nos, akik most csatlakoztak, azoknak mondom, hogy igen, cigányul köszönt be hozzánk, és magyar, török és cigány asszony áll, vagyis ül velem szembe a stúdióban, és az az érdekes benne, hogy azt megbeszéltük, hogy milyen vallási nézetek vannak ezzel kapcsolatosan, és hogy neked mindegyik fontos, egyik sem fontosabb a másiknál. Igen. És ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon szereted Allahot is, és nagyon szereted Jézust is, de egy Isten van. Igen. Viszont Jézus megjelent már többször is az álmodba.
5: Pontosan.
4: Ez egy nagyon érdekes dolog számunkra. Elmesélnéd nekünk ezt, hogy hogyan történt?
5: Igen, nekem ugye anyukám az 8 éve halt meg, és én akkor nagyon-nagyon magam alatt voltam, akkor nem akartam sem dalokat írni, sem semmi egyebet. Nekem külföldön lakik tengeren túlon egyik nővérem, és hozzámentem el akkor, hogy én ezt az egészet így felbírjam dolgozni. Ugye különbözőek vagyunk, nem vagyunk egyformák, ki hogy éli meg. És a lényeg, hogy én akkor abban felmondtam a zenéléssel, a dalszövegírással és minden egyébbel, és csak Istent kerestem, és a nyugalmat, és nem akartam semmit. És akkor volt, hogy álmomba jött az, hogy csak így egyik pillanatra a másikba, amikor azt álmodtam, hogy Jézus megjelent, de nem is akárhogy, a felhők megnyíltak, és akkor hintószerű, fehér, hatalmas nagy, hát tényleg mint egy hintó, rengeteg ló paripa volt a hintó előtt, amiknek ilyen tollas dísz volt a fejükön, és ott volt, biztos láttad Júda Ben-Hur ezt a filmet.
4: Igen.
5: Na és hasonló hintó vagy szekér, ahogy lehet mondani, kétkerekű szekér volt az, amin Jézus állt. És én ezt az álmot úgy álmodtam akkor, hogy anyám háza előtt voltunk kint az utcán, és csak annyit érkeztem mondani, hogy mindenki boruljon le a földre, és ne nézzenek fel az égre, mert nem vagyunk méltóak hozzá. És mindenki hajtsa le a fejét, és ne nézzenek rá, és akkor ő megjelent, és azt mondta, emeld fel a fejed, nézd rám. Én nem hiába jöttem el a te álmodba. Nincs mások ebből a világból.
4: Hát igen, ez egy érzékeny téma, kedves hallgatóink. Ez mikor történt?
5: Hát egy pár éve.
4: Egy pár évvel ezelőtt történt, és nagyon érdekes, most egy picit átveszem a szót, mert elérzékenyült a kedves vendégünk, ezt a hallgatóknak
5: semmi gond,
4: mondom.
5: Semmi.
4: És... De nagyon érdekes, hogy pár évvel ezelőtt ezt mondta neked, és a Bibliában olvasható dolgok most a szemünk láttára beteljesednek.
5: Így van. És amikor azt mondta nekem, hogy nincs mások ebből a világból, elnézést, hogy elérzékenyültem, de bárkinek mesélek hát erről, ez mindig
4: olyan,
5: így van.
4: Ez egy olyan dolog,
5: amit ugye nekem van négy bátyám, ami családunkban mindenki nagyon, nagyon vallásos, és nagyon hiszünk, és a családom is, a rokonaim, és mindenki itt Magyarországon is külföldön egyaránt, és amit szeretnék még elmondani az az, hogy ugye nem csak, hogy ezt mondta el nekem ő akkor, hogy nincs már sok ebből a világból, de a következő álmomban, amikor megjelent, akkor csak annyit mondott nekem, hogy háború lesz. És a párom születés napja előtt egy nappal Mondom, ez lehetetlen, ilyen nincs. Hát mondom, miért álmodok én ilyeneket? Ez nem. Úgy képzeld el, ezt soha amíg érni fogok, nem felejtem el, a párom szülinapja előtt egy nappal álmodtam meg. Képzeld el, hogy február 23-án hallom, háború van. Hát mondom, ilyen nincsen. Odítottunk, sírtunk az egész család, hogy most ez mi? És akkor mondta a nővérem, a középső nővérem, hogy Nikol, ezt te megálmodtad pár hónapja. Jézus mondta neked, hogy háború lesz, és óriási háború lesz. És azt mondja, elmondta Csirva, hogy ezt álmodtad, de nem érted. Szóval a lényeg, hogy én figyelek az álmaimra. Nagyon-nagyon. Mert vannak olyan dolgok is, amiket nem veszünk észre, és nem pont úgy alakul az álom, ahogy az álmodban van, és lehet, hogy nem éppen akkor teljesedik be, de ezekre érdemes odafigyelni. Minden esetre én azt gondolom, ha valaki hisz a jó Istenbe, a jó Isten ott van. A Bibliában is benne van. A Koránban is benne van. Aki hisz, az örökké él. Vagy hiszel, vagy nem hiszel. És ha hiszel, Isten mindig ott van. Jézus mindig ott van. Allah mindig ott van. Veled, melletted, és mindenben támogat és segít. Mert tudja, hogy te vele vagy, és ő veled. Ez az egyik legfontosabb dolog.
4: Mert hit által üdvözlünk, és nem cselekedetekből.
5: Így van.
4: A törököknél van ez a szokás, hogy időpontokban imádkoznak. Te ezt tartod, vagy azt tartod, hogy te szabad keresztényként bármikor imádkozol? Pontosan. És hogyha nem imádkozol, akkor nincs gond, tehát nem fog haragudni rád Isten akkor.
5: Így van, nem fog rám haragudni, elmondok neked valamit. Ha nekünk van egy jó és egy rossz gyerekünk, hát most rossz gyerek egy szülőnek nincsen, de mondjuk van egy kis csintalan gyerekünk, vagy egy jó gyerekünk. Hát a csintalan gyerekünket ugyanúgy szeretjük. Na most akkor a jó Isten, akkor csak így egy szó van. A jó Isten hogy haragudhatna meg egy rosszabb gyerekére, vagy egy jobb gyerekére? Az ő szemében mindannyian egyformák vagyunk. És úgy, ahogy mondod, amikor szeretném, én akkor imádkozok. És én azt gondolom, ha egy sarokban imádkozunk, egy magunkba, úgyhogy senki se hallja és látja, és azt te szívedből, lelkedből beszélsz hozzá, ahogy ezt én is teszem, minden nap, és beszélsz hozzá, és imádkozol, szavakkal elmondod neki, amit szeretnél, vagy amit kérsz tőle. Ő ott van és hallja. Nem fontos ahhoz elmenni egy mecsetbe, egy templomba, egy bárhova, egy dzsámiba. Ez fontos. Egy sarokba, megülve, vagy csak az autódba, vagy akár itt bent, ő hall.
4: Amen, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ezt így látod. Volt még más álmod is? Amit mondott neked így Jézus? Mert ezek, amiket mondtál eddig, ezek mind beteljesedtek.
5: Beteljesedtek, szerint, így van, volt.
4: És ez nem csak akkor teljesedett be, hanem sajnos most is a napokban, ugye, hogy
5: bizony,
4: megtámadták
5: sajnos,
4: Izraelt. Ez így rád van. Milyen hatással volt, hogy ezt hallottad?
5: Én nagyon-nagyon magam
4: hiszen
5: alatt voltam.
4: Hiszen te is
5: voltam,
4: voltál én, már ott kint Jeruzsálemben.
5: Én nagyon sírtam, és nagyon megviselt. Én két napig csak sírtam, zokogtam. Elmondom azt is, hogy azért, mert palesztinokat is nagyon sajnálom, és Izraelt is nagyon sajnálom. Én azt gondolom, hogy a mai világban ennek nem szabadna megtörténni, de természetesen ez nem rajtam, rajtad vagy rajtunk múlik, hanem azokon, akik ezt így kirobbantották. Én nagyon sajnálom őket. A szívem szakad megértük, mert ezt nem kellene a mai világban. De ezt nyilván nem mi fogjuk irányítani, meg nem mi irányítjuk. A válaszodra, vagyis a kérdésedre a válasz pedig az, hogy igen, álmodtam bele, még aztán kétszer Jézussal.
4: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, ezeket az álmokat fogjuk meghallgatni, úgyhogy érdemes velünk maradni, kedves hallgatóink. Folytatjuk a beszélgetést tovább, most meghallgatunk egy gyönyörű dalt.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsor, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nikol Viktória az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, Baktalétavén, Égünner, szép napot kívánok mindenkinek, most pedig köszöntöm azért törökül is, hogyha valaki mégis hallgatja.
4: Igen.
5: Ami azt jelent, hogy jó napot kívánok.
4: Hát ez nagyon durva. Akkor te egyébként hány nyelven beszélsz?
5: Magyar, roma, angol.

0: beszél veled.
1: De aranyos, hogy Úristen, nagyon szeretlek. Hát a Jóisten bocsássa meg nekünk ez, de most jó, kell egy kis humor is. Magyarul.
0: Magyarul. És mi volt ez az álom, ez a kettő álom, amit említettél?
1: Szóval volt ezelőtt két álom, amikor megjelent is azt mondta, hogy szóljak, mindenkinek mondjam, hirdessem azt, hogy ő nem sokára eljön. Ugye ez volt az első álom. A második az, amikor álmomban elmondta, hogy háború lesz, és ez is beteljesedett. A harmadik az egy elég különleges volt. Egy szobában voltam, ahol az ablakból hallottam, hogy kiabál az ablakon kívül valaki, kiabálja a nevemet, szólít. És amikor kinéztem az ablakon, nem láttam senkit. Felnéztem az égre, hatalmas morajlás, és csak annyit mondtam, Jézus. És mondta, igen, itt vagyok. De már akkor nem láttam. Szóval akkor már nem láttam az arcát, és már nem beszélt hozzám. Én minden erőmmel, minden apró mozdulatommal csak azt akartam, hogy lássam őt is, halljam őt is, és semmi más, képzeld el, hogy semmi más nem érdekelt abban a pillanatban, csak ő. Én az életemet is így eldobtam volna, minden, csak lássam és halljam, de akkor már nem hallottam. És abban a pillanatban fölébredtem. Ez volt a harmadik álmom. A negyedik pedig az egy nagyon durva volt. Autópályán vezettem. Nem volt mellettem senki. Egyik oldalról sem az autópályán. Csak egyedül én voltam. Mentem az autópályán, csak vezettem. Egyre gyorsabban. Először csak lassan. Egyre gyorsabban. Aztán elzárta az utat egy fehér fal. És akkor azt mondta nekem, Viktória? Akkor így hívott Viktória. Nincs mások ebből a világból. Látod, milyen rövid volt ez az út? Picit ment az út, begyorsult, felgyorsult minden, és elzárta az utat egy fal. Még egyszer elmondom neked, mindenkinek mond, hogy nem sokára beteljesedik az írás újra. Nincs mások ebből a világból, újra el fogok jönni. Na, akkor volt az, hogy én elmentem templomokba, és elmentem idősökhöz, és a családomat hívtam, és mindenkit, és az egyik bátyám, a Gusztával, a kisebbik bátyám, ő azt mondta nekem, hogy nagyon sírt, zokogott. És ő azt mondta, hogy figyelj ide, kiválasztott. Vagy mi azt gondoljuk, ez nem mindenki életében van. Rengeteg ember szeretné ezt, amit te álmodtál, de nincs. Neked óriási hited van, és ezt látják, tudják ott fönt. Én azt gondolom, Armando, valahonnan jöttünk erre a világra, és valahova menni fogunk. Ha hiszel nagyon erősen, ugye ott volt, Szűz Mária, azt mondták neki, hogy ugye Erzsébet terhes, és ezt neki álmában mondták el, az angyal, amikor ugye megjelent. Így van? Szóval vannak álmok, amikre igenis oda kell figyelni, de én azt gondolom egy szó, mint száz, hogy itt csak is kizárólag a hit a legfontosabb, hogy miben hiszel. Én nagyon hiszek Istenben, nekem ő az első az életemben, a legfontosabb. Most durva lesz, amit mondok, és ezért elnézést kérek mindenkitől, akik esetleg úgy gondolják, hogy nem értenek velem egyet. Ez az én véleményem, ez az én érzésem. Nekem az ő, vagyis az atya az egyik legfontosabb az én életemben. Életem árán, anyámnál, apámnál, testvéreimnél mindenkinél jobban szeretem. Hiszen ő adott el erre a világra, és ő is vehet el. Igazából ennyi. Szóval nekem nagyon erős hitem van.
0: Ez tényleg nagyon erős hitre val, és a Máté 24-ben Jézus pont erről beszél a tanítványaival, hogy háborúkról fogunk hallani, betegségekről fogunk hallani, nagy sírás lesz, szenvedés, de ez még csak a kezdet, mert hogy lesznek olyanok, amikor az ő nevéért fognak minket üldözni, és konkrétan megölni.
1: Pontosan,
0: és kivégezni
1: van,
0: a keresztényeket.
1: Így van.
0: Most jelenleg ez történik egyébként Izraelben, tehát ott nem a területfoglalás a lényeg, hanem az, hogy
1: bizony,
0: a keresztényeket megöljék. És,
1: bizony, sajnos.
0: És ez fontos, amit te most mondtál, hogy tényleg elnézést kérünk, ezért megbotránkoztató lehet néhány ember számára, de ilyenkor felmerül az emberben tényleg a kérdés, hogy mennyire hiszel Istenbe. Hogyha velünk megtörténne jelenleg most ez Magyarországon, hogy hiszel Istenbe, mert ha hiszel, megöllek, hogy akkor inkább azt válaszolod, hogy nem hiszel Istenbe, és megtagadod őt, vagy vállalod a halált érte. Szóval ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mindennél jobban szereted az atyát.
1: Igen, hát én meghalnék érte. Mert azt mondja az Úr, aki értem meghal, az ha meghal is, örök él. Szóval, ha befogadod őt és szereted őt, ha meghalsz is, újjáéledsz, hiszen ő nem hagyja azt, hogy te elveszél.

0: hát ez egy nagyon csodálatos dolog. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szív dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Viktória az én vendégem, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel, szia Armando.
0: Na most csak magyarul köszöntél be a változatosság kedvéért, mindig máshogy köszönsz be. Kedves hallgatóknak mondom, akik most csatlakoztak hozzánk, hogy egy olyan személy ül velem szembe, aki török, magyar és cigánylány is, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. 5 nyelven beszél, képzeljétek el. És beszéltünk már arról, hogy Jézus megjelent többször az álmodban, és hogy mondott neked olyan dolgokat, amik tényleg beteljesednek a szemünk láttára, mai napon is, és mindezek mellett pedig kitértünk sok érdekes dologra, amiket most én szeretnék feszegetni veled, például az, hogy az 5 nyelvből, amit beszélsz, hogy melyiket beszéled legaktívabban, vagy melyik nyelven gondolkodsz?
2: Hát mivel én itt élek Magyarországon, ezért a magyar és a roma.
0: Magyar és a roma. Igen. Ez a kettő a legdominánsabb az életedben, és melyik nyelven gondolkozol? Van, amikor valamit gyorsan át kell fordítani cigányról magyarra magadba, hogy kimond azt a szót, vagy ilyesmi, ilyenek vannak?
2: Hát, mint látod, itt mellettem a keresztlányom, és mosolyog.
0: Igen, most
2: mert van, amikor összeakad a nyelvem, igen, mert van, amikor összeakad a nyelvem, és gondolkodom, hogy akkor ezt most hogy is kell kimondani, de mert hogy ugye több nyelven beszélek.
0: Sajnokba belesem, amit én, hogy félig cigányok, kezded el a mondatot, befejezed magyarul, vagy fordítva?
2: Hát ez még a jobbik eset, de volt olyan, amikor elkezdtem magyarul, és befejeztem törökül vagy arabul. Azért az nagyon durva. És igen, néznek, hogy mit beszélek, és mondom, hogy elnézést, és akkor ugye váltok azon a kapcsolatban, hogy hoppá, nem jól beszéltem, és akkor gyorsan váltok.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bennünk van. Benned az egész közül most ugye megbeszéltük a vallási nézeteket is, és abban azt mondtad, hogy ott nincsen erősebb dolog az életedben, ott mind a kettőt elfogadod, van, és mind a kettőben hiszel.
2: Így van.
0: Na de identitásban, életmódban melyiket követed a legjobban? Melyik szokásokat, vagy mit fogadsz el, vagy minek vallod magad a legjobban? Cigánylány vagy, magyar vagy, vagy török?
2: Mindegyik. Mindegyik. Nagyon szeretlek, ez egy jó kérdés. Hát az igazság az, hogy ugye bármelyik városba, országba, kultúrába megállom a helyem. Ugyanis van bennem 3 vér. Törökországban vagyok, akkor ugye az a népem, akkor ott ugye úgy beszélek, olyan ruha, úgy viselkedek. Ha romák között, akkor nyilván úgy, és ha magyarok közt, akkor nyilván úgy. De szóval nem tudom azt mondani, hogy én csak ez vagyok, vagy az, mert egyiket se tagadhatom le. Szóval mind 3 vér bennem van. Nem mondhatom azt, hogy én csak magyar vagyok, vagy én csak török vagyok, vagy csak roma vagyok, mert mind 3 vagyok. És igazából nem az a lényeg, hogy valójában ki vagyok, hanem amikor megjelenek valahol egy társaságban, és amilyen társaság van, tudok hozzájuk alkalmazkodni, hál' Istennek.
0: Én itt arra akartam kitérni, hogy én például úgy vallom magam, hogy én egy abszolút autentikus, hagyományőrző, tradíciókkal rendelkező cigány gyerek vagyok, kőkeményen tartom a szokásomat, a feleségemmel, a szüleimmel, a családommal, az egész nagy népemmel együtt, de ha arra kerül sor, akkor igenis kulturáltan szépen magyarként tudok viselkedni, hiszen magyarországi roma vagyok, és be tudok illeszkedni a többségi társadalomban. De mindez mellett, hogy rengeteg magyar barátom van, akik között magyarként tudok viselkedni, és igazából hazafinak is tartom magam, így magyarországinak, van. Nagyon erős bennem a cigány identitás. Na erre akartam kitérni, hogy te is őrzöd ugyanúgy a hagyományokat, a kultúrát. Minden. És hogy lehet egyszerre a 3-at őrizni?
2: Hát nekem ugye megvan a török, szokás, török hagyomány, megvan a magyar hagyomány, és megvan a roma hagyomány. Ugyanúgy, ahogy ezelőbb is elmondtam neked, én is itt születtem, ugye Magyarországon, itt nőttem fel, nagyon szeretem Magyarországot, nagyon szeretem a magyar országi romákat, hiszen bennem is van roma vér, és nagyon szeretem a törököket is, akik itt élnek, ugye Magyarországon, mert itt is élnek, hál' Istennek, rengeteg törökök. Szóval bennem, mivel mind három van, én azt gondolom, hogy mindegyiket nagyon szeretem, és bármelyik kultúrába meg tudok felelni, mivel hogy mindegyik vagyok.
0: Bekövetkezett az életedbe egy olyan dolog is, ami igazából az egész életedet végigkísérte, ezt még a beszélgetésünk legelején is elmondtad, hogy a zene az mindig ott volt neked az életedben.
2: Igen.
0: Mikor alakult át ez egy olyan dologgá, hogy nem csak hallgattad a zenét, vagy részt vettél abban, hogy jó a zene, hanem hogy rájöttél arra, hogy neked dalokat kell írnod, neked énekelned kell, és neked képviselned ezt a dolgot, hiszen nagyon sok dalot hallható az interneten.
2: Így van, igazából 6 éves korom óta éneklek. Életemben először 6 éves koromban kezdtem el énekelni, nagyon sok Kimit tudott, megnyertem Szabolcs megyébe, nagyon sok felkérésem, fellépésem volt gyerekként, ugye, amikor vittek tanárok, és ilyen Kimit tudókon voltunk, és volt egy olyan, amikor 300 fellépő közül mi voltunk az elsők, tényleg hogy nagyon készültünk rá, de megnyertük, és nagyon örültünk neki. Aztán, ahogy kezdtem felnőni, anya féltett, és azt mondta, hogy nem mehetek. És akkor innen persze...
0: Ez a szokások miatt volt ez a féltés?
2: Mondhatjuk azt is, meg ők nagyon óvtak engem. Nálunk a családban én vagyok a legkisebb. És anyuik kézzel, lábbal, körömmel, minden, hogy ahogy lehet, védtek, és azt mondták, hogy nem akarják, hogy bármi problémám, vagy bármi bajom legyen. Így nem engedtek. Én nagyon szerettem volna, de a szüleim nem engedtek. És akkor felkerültem ide Pestre, amikor férjhez mentem, felkerültem ide Pestre, és akkor kezdtem el járni, zenélni, énekelni. Mert azt mondtam, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, és láttam azt, hogy egyre több embernek tetszik, egyre jobban várják a dalaimat, és akkor kezdődött ez el, de még akkor sem vettem annyira nagyon komolyan. Egy pár évvel ezelőtt kezdtem úgy, hogy na jó, akkor mégis, de ezt is úgy, hogy a húgom bejelentkezett az én nevembe egy műsorba, és egy TV felvételre jelentett be engem, időpontot kért, stb. És fölhívtak engem, a számomat is megadt, és meglepődtem, és mondtam, hogy tessék, hát ugye nem tudtam, miről van szó, és akkor ő már intett, hogy én voltam, és csak beszél, meg minden egyéb, és ez a Frédi Show volt az RTL. Klub Frédi Show, biztos tudjátok, hogy melyik.
0: Igen.
2: Na, és oda mentem el először, amire azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit komolyabb volt. Na, és onnantól kezdve történt az, hogy a nővérem az ott nagyon sét, és azt mondta, teljesen más vagy a színpadon, neked ezt csinálni kell. Ezt ne hagyd abba, neked ez az életed, nagyon szeretted, de hidd el, hogy anyu is büszke rád, meg apu is. Mert tudják ők is, hogy akkor nem engedtek, de látják ők, most fentről látják, hogy te mennyire boldog vagy, és ez mennyire fontos. És azóta van az, hogy én írom a dalszövegeimet, egy-egy dalomat kivéve, ugye én írom a dalszövegeimet, és a nővérem is segít most nekem, és azóta éneklek, így azóta veszem komolyabban.
0: Az Isten és a zene közt van párhuzam? Ő adja az ihletet, esetleg őtőle jön. Belőle tudsz meríteni?
2: Hát én minden egyes dalszövegemet úgy írok, hogy úgy kezdem, Istenem segíts. Adj nekem gondolatokat, hogy mielőbb meg tudjam írni ezeket a dalokat.
0: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szuper dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket vissza. Továbbra is Nicole Viktóriával fogok beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: fontos.
1: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100 font 3 rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
4: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval.
1: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged a stúdióban.
6: Szia, üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel, Baktalis, hasztét a vén égönnel.
5: Hát ilyen hosszú beköszönést soha senki nem mondott még itt, pedig aztán vannak itt olyan cigányok is, akik beköszönnek, aztán úgy pörög a nyelvük, hogy sukárszáztolungot rajon meg boldogsága, öröm oszogodik, és mégsem ilyen hosszan, meg hát mégsem ennyi nyelven, úgyhogy ez egy csodálatos dolog, hogy...
6: Köszönöm szépen.
5: Most már én is azt mondom ebben a műsorban, hogy te egy kiválasztott személy vagy, nem csak az álmaidért, hanem aki öt nyelven beszél, ezzel köszönöm. Megáldja őt az Isten. Ez egy csodálatos dolog, hát, és főleg úgy, hogy ez mind adottság volt neked, és könnyen beletanulhattál születésed után, mert vannak, akik kőkeményen éveket, évtizedeket tanulnak azért, hogy ennyi nyelven beszéljenek. Úgyhogy ez egy kiváltságos dolog. Nos, ott hagytuk abba, hogy a szövegírásról, a zenéről beszéltünk, és hogy nagy részt a zenéidnek a szövegét te írod, illetve a nővéred segít neked. Minden egyes dalt úgy kezdesz el, hogy Istenem segíts.
6: Így van.
5: Miért van szükséged Isten segítségére a dalíráshoz?
6: Ő mindig segít nekem. Ő mindig segít. Úgy kezdem, Istenem, segíts, és adj nekem új gondolatokat, és tedd azt, amit te jónak látsz. Segíts nekem abban, hogy könnyen meg tudjak írni egy dalt, és ne jöjjön nehezen a gondolat. És ha hiszed, ha nem volt olyan például a Te vagy a minden című dal, azt nagyon-nagyon lázas voltam, azt a páromnak írtam azt a dalt. Nagyon lázas voltam, éjszaka felébredtem, nem tudtam aludni. És nem fogod elhinni, egy éjszaka alatt én azt a dalt átdolgoztam, megírtam, és másnap bementem, és lázasan felénekeltem a stúdióba, és annak van a legtöbb nézettsége. Akkor elimádkoztam, és azt mondtam, Istenem, segíts, én nekem ez most nagyon fontos. Nincs olyan dolog, nem csak a dalban, bármit, amit teszek, hogy én előbb ne kérjem meg Isten segítségét. Nekem nagyon fontos az életemben ő.
5: Akkor ez az életed minden területére kihat, hogy az Istennel.
6: Így van, így mindenhol.
5: Az Istennel való kapcsolatod, az mindig elsődleges.
6: Így van.
5: A zene az életedben ugye jött 6 éves korban, aztán tehetségkutatókon is részt vettél.
6: Így van.
5: A szüleid nem engedtek annyira, mert féltettek téged, és végül, amikor férjhez mentél, akkor kezdted el a karrieredet.
6: Így van.
5: Pár éve pedig még jobban.
6: Komolyabban vettem, így van.
5: Komolyabban így elkezdted van. Venni ezt a zenei karriert. De ez nagyon érdekes, hogy a férjeddel kezdtél el zenélni komolyabban, mert valljuk be, hogy azért a származásaid miatt ugye törökként és romaként elég nehéz az, hogy a férj elengedjen egy nőt, és hogy engedje, hogy énekeljen, mert hogy valljuk be, hogy szerintem nagyon sok cigány asszony lenne, aki hatalmas tehetséggel rendelkezne, és lehet, hogy pont a családja vagy a férje az, aki visszatartja őt ebben a dologban, és a tradíciók szerint meg azért, mert ő a férfi, meg ő féltékeny, meg minden, ezért nem engedi őt el, hogy neked nem volt ezzel küzdelmed, vagy nehézséged, hanem akkor a férjed is ilyen normálisabban fogta föl a dolgokat?
6: Természetesen nekem a párom apukája részéről nagy ecsedi, és az anyukája részéről pedig magyar. De hát ő még nagyon fiatal volt, amikor az apukája meghalt, és szinte egyedül nevelte fel az anyukája. Ugye anyósom és a párom volt egy buli, ahova mi elmentünk együtt, és ott láttak először énekelni. És anyósom sírva fakadt, és azt mondta, hogy Úristen, ezt te csináld, mert ez neked nagyon megy. Ugye én elmondtam neki, hogy én nagyon szeretek énekelni, és hogy fogadják nagyon sok szeretettel ezt a dalt, nekik küldöm is természetesen mindenkinek, aki itt van. És a párom az így lezsibbadt, és így néz, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. És a buli után én elmondtam neki, hogy én ezt szeretem csinálni, és én ezt szeretném a jövőben majd, és ő azt mondta, hogy figyelj, ha téged ez boldoggá tesz, akkor én támogatlak benne. Szóval nekem olyan párom van, aki soha semmilyen körülmények között nem mondaná nekem azt, hogy te nem mehetsz el buliba, ő elvisz rengeteg buliba, elvisz. Nem mehetsz el buliba, és ezt te nem csinálhatod, a dal szövegírásba is besegít, és ő az első, akinek én felolvasom, hogy na Guszti, mit szólsz hozzá.
5: Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Isten ebben is megáldott téged, hogy jó férjet adott neked.
6: Így van.
5: Nos, a zenei karriered most, hogy komolyabban vetted, hogy ível felfelé, ugye több televízió műsorban is most már láthatunk téged, amiknek a csatornáknak a neveit nem említjük meg.
6: Így van.
5: De több műsorban részt veszel, érzel fejlődést azután, hogy komolyabban vetted, hogy amikor tudatosan rááll az ember, akkor jobban ível a karrierje felfelé, mint amikor csak úgy lazán csinálja.
6: Így van, természetesen. Így van. Nekem most én azt gondolom, hogy mivel egy kicsit komolyabban veszem én is, és több energiát fektetek bele, ezáltal jobban ívelek fel. Nyilván, ha valaki sokat dolgozik, eléri a célját, és ha valaki sokat dolgozik és tesz valamiért, akkor annak megvan az eredménye. Úgyhogy igazából nekem most, amit én nagyon szeretnék, az, hogy hát a jövőben majd Törökországba leforgassak egy videoklipet, megcsináljak ott török stúdiósokkal egy olyan dalt, amit hát mondhatom azt, hogy törökül is fognak énekelni benne, és roma nyelven is. És ezt egy török DJ-s fogja nekem majd, ha Isten is úgy akarja, inshallah, akkor ezt meg fogjuk csinálni.
5: Tehát akkor ez duett lesz? Mások is részt fognak venni ebbe a produkcióban?
6: Így van, pontosan.
5: Ahogy írod a dalokat, ezek szerelmes dalok szoktak lenni, vagy az, hogy miről írod a dalokat, az mi határozza meg az, hogy miről szóljon a dalod?
6: Elnézést, olyan aranyos, hogy hát igazából ez ilyen ihlet, tudod. Mikor mi jön? Van, amikor jön egy szerelmes dal, van, amikor ugye a nővéremmel, Ivettel hol sírunk, hol nevetünk, amikor egy hallgatós dalt éneklünk. Ott tényleg sírás és nevetés van.
5: Itt tehát akkor a zenei stílusodban, most említetted, hogy Törökországba fogsz törökül előadni egy zenét, most említesz egy hallgatót, ami egy ilyen lirikus cigány dal, a hagyományunkat őrzi, és akkor ez full cigány stílus. Na ez is egy lényeges dolog, hogy a zenében hogy jön ki az identitásod. Melyiket szereted a legjobban énekelni?
6: Hát nagyon őszinte leszek, a romadalokat. A romadalokat eléneklek én aztán Whitney Houstonon át bármit, de a romadalok azok, amik hozzám nagyon kezen állnak. Az én szívemhez.
5: Na és akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy jön az ihlet, hogy miről írjál dalt?
6: Szóval hát ez úgy van, ahogy az imént mondtam is neked, hogy van olyan, amikor jön egy ihlet, és jön egy vidám dal. Egy, mint ahogy mi mondjuk romák, egy pergetős dal. És van, amikor jön egy ihlet, hogy mondjuk visszajön a gyerekkorunk eszünkbe a nővéremmel, és tényleg ott van balta, szekér, ló, ott minden van, amikor a dalszöveget írjuk. Van sírás, van nevetés, visszaidézzük a gyerekkorunkat. Mondjuk ez egy hallgatóra jellemző. És van olyan, amikor egy pörgős dalt írunk, és ott sikítunk a nevetéstől, mert hát ugye oda kell 4-5 óra, mire csak két szöveget leírunk a nővéremmel, mert tudjuk azt, hogy az nekünk az egyik legnehezebb, egy pörgetős dalt, egy hagyományos, autentikus romadalt megcsinálni úgy, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen a számára. Hál' Istennek, mi kettőt megcsináltunk, és az egyikhez majd nagy ecseden fogjuk leforgatni hamarosan a videóklipet az egyik pörgetős dalhoz. Szóval igazából hát nem annyira egyszerű ez, mert azért annyira nem egyszerű, de én nagyon élvezem a dalszövegírásokat. Nekem ez nagyon fontos.
5: Most említettük a zenével kapcsolatos pozitív dolgokat. Beszélgessünk egy kicsit a nehézségéről is, mert nem minden arany, ami fénylik.
6: Így van.
5: Van olyan, amikor küzdesz azzal, hogy megírj egy dalt? Vagy azt inkább félre rakod, és akkor majd folytatod később?
6: Hát az igazság az, hogy én nagyon pozitív vagyok, és nagyon akaratos is. Aki tudja, aki ismer, az tényleg tudja, hogy én nagyon egy akaratos nő vagyok. Ha valamit akarok, és valamibe belekezdek, azt én nem hagyom abba. Akkor lehet, hogy reggeltől estig, vagy estétől reggelig, nyilván, ha az időm engedés, akkor éppen nem dolgozom, reggeltől estig, estétől reggelig lehet, hogy ezt a dalt megírom, akkor is, ha bármi történik. De természetesen volt olyan egy-egy dalom, amit egy hétnyi tovább írtam meg, mert egyszerűen hiába akartam, hogy jöjjön az ihlet. Nagyon nehéz volt, mert alapból olyan címet is, olyan szöveget akartam összerakni, ami egyedi, de nagyon egyedi, és ez nagyon nehéz volt nekem. Ez egy hallgatós dal volt. A mamámtól, a családomtól, a régi 1000 éves dalok, ugye a déd nagyanyám, a nagyanyám is, és ezeknek a dalai, anyámiknak a dalai, nem volt olyan egyszerű ezt összerakni, és egy kicsit modernizálni, hogy ezért mégse olyan legyen, mint az ő daluk, ami régen volt, a hangstílus, meg volt a hangzásvilág, de mégis egy kicsit más irányba fordítottam el az én világom felé. Úgyhogy ez nehéz volt, megmondom őszintén, de megcsináltam.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
6: Szia! Sziasztok! Üdvözlök és köszöntök szeretettel mindenkit! Tamin szaszti tajbak tali, ígünner.
5: Ezt taníts meg nekem, ígünner?
6: Igen, ígünner.
5: Oké, szuper. Szóval ott hagytuk abba a beszélgetésünket Viktóriával, kedves hallgatóink, hogy milyen a dalírás, és néha van, amikor nehéz, néha ezzel küzdeni kell, és bizony nem is ez a legnehezebb része, amikor meg kell írni egy zenét, hanem amikor jön a negatív kritika, És ugye rengeteg rossz dolog tud lenni ebben, nem minden arany, ami fénylik. Ezt én, mint zenész, műsorvezető, meg közszereplő, ezt én nagyon átélem, de hidd el nekem, hogy a hallgatóink közül vannak, akik úgy gondolják, hogy hát ti csak sztároskodtok, arany életetek van, semmi gond nincs veletek, meg minden, és aztán jól odapirítanak nekünk kommentbe nagyon erős szavakat. Ezt meséld el, hogy milyen hatással tud lenni egy nőnek az életére, mert szerintem tényleg te kapsz hideget, meleget is azért.
6: Ez így van természetesen. Én azt gondolom, hogyha mindig azt fogjuk nézni, hogy nekünk más mit mond, akkor mint egy kártyavár összeomlunk. Ezt nem szabad, ezt el kell engedni. A legmagasabb, legismertebb világsztároknak, mondhatjuk úgy, olyan embereknek, akik tényleg nagyon magas pozícióban vannak, azoknak is olyan kommentet írnak, vagy mondanak a szemükbe bármit, ami vagy nem fedi a valóságot, vagy nagyon rosszul tud esni, lelkileg össze tudja törni az embert, de ezekre a dolgokra nem szabad odafigyelni. Nekem az a véleményem.
5: Hogyha építő kritika ér téged, azt el tudod fogadni?
6: Természetesen. Van olyan, hogy mondjuk egy dalszöveg nem tetszik a páromnak, vagy a bátyámnak, vagy a nővéremnek. És átolvassuk 5-10-szer, vagy 100-szor, és akkor megbeszéljük, hogy mert, hogy miért is, mert van, amikor én ragaszkodom hozzá, de hogy ez hidd már-e, hogy nagyon jó. És azt mondja, hogy nem. És meg, hogy ez nem ide való szöveg, és ezt elrontottad, ez nem jó. Szóval, hogyha építő, akkor én ezért nem tudok megharagudni, mert nincs miért. Én veszem a jó dolgokat, hogyha valaki az én javamra jót akar, én azért nem tudok megharagudni, sőt, én azért hálás vagyok, hogy figyelmeztet, kinyitja a szememet, és előre elmondja, hogy stopp, ezt egy kicsit másképp. Ezekért én azt gondolom, hogy nem szabad megharagudni.
5: Visszakanyarodok egy másik témánkhoz. A zeneírással kapcsolatosan, hogy született már olyan dalod, amit Istennek énekeltél, vagy Allahnak írtál, vagy Istennek?
6: Nincs. Jó pár előadó, nagyon jó barátaim, és ők már mondták, hogy mivel ennyire nagyon magas hitem van, én nem szeretnék egy ilyen dalt elénekelni, mert volt olyan, amikor éppen egy helyen voltunk, egy buliban, akkor ott mi énekeltünk hívő dalokat, és azt mondták, hogy Úristen, neked kell egy ilyet egyszer elénekelned. Szóval ez is tervben van, és ha Isten is úgy akarja, akkor én a következő hónapban fel is fogok énekelni egy hívő dalt, hiszen jön karácsony is, úgyhogy kell egy ilyen dal.
5: Akkor pont fején találtam a
6: pontosan.
5: Most, akkor születni fog ilyen
6: így
5: dal.
6: Így van, már a szöveg is megvan hozzá, így van.
5: Tehát ez egy saját lesz? Nem,
6: saját.
5: Nem akkor nem feldolgozott.
6: Nem feldolgozott, nem. Ez az én saját dalom.
5: Na, ennek nagyon örülök, ezt már nagyon fogom várni, és ebben az idősávban nagy szeretettel fogom majd játszani, tehát rá jó műsorunkban.
6: Köszönöm szépen.
5: Hogy írtad meg azt a dalt? A keresztény dalt. Van különbség, amikor Istennek írsz egy dalt, vagy embernek írsz egy dalt?
6: Van.
5: Mi volt a különbség neked?
6: Van, mert amikor Istenről beszélsz, az teljesen más érzés, más világ. És amikor egy embernek is, az is más világ. De ez a dal, az én dalom, amit én megírtam, ez valójában a hitről szól. És arról, hogy Isten mennyire fontos a mi életünkbe. Mennyire egy olyan dolog, ami nélkül nem lehet élni, hiszen ha ő nincs az életünkbe, akkor ott annyi vége. Ő fontos a mindennapjainkban, a világunkban, a perceinkben, hiszen az életünkre nincs garancia, én azt gondolom. Nem tudjuk azt sem, hogy egy perc múlva mi fog történni velünk. Ami hál' Istennek jó, hogy nem tudjuk, de mert szerintem nagyon összeroppannánk, ha tudnánk, hogy mi vár ránk életünk során, de én úgy vagyok vele, hogy fontos az életünkben ő nagyon. És ezért is írtam én ezt a dalt meg. Az emberek felé szól ez, de mégis hitáltal Istentől, hogy higgyenek benne és bízzanak benne, mert ő nagyon fontos nekünk. És ő van is, létezik, és létezni is fog, amíg a világ a világ.
5: Amen. Ez lesz a témája?
6: Így van.
5: Tehát erről fog szólni a dal, hogy az emberek felé szól, tehát embereket szólítasz meg, hogy higgyenek Istenben,
6: így van.
5: Egy szóval akkor az álmodat teljesíted, hogy azt kérte tőled Isten, hogy mondd el mindenkinek, hogy ő van, és be fog teljesedni az írás, és akkor ezt egy dalban
6: közölni
5: is fogod az emberekkel.
6: Így van.
5: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog, nagyon sok sikert kívánok
6: nagyon
5: neked.
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Ehhez a dalhoz, és én hiszem, és tudom, és tapasztalatban mondom, hogy ennek nagyobb sikere lesz, mint amikor olyan dalokat írunk, hogy az embereknek tetszedjenek. Ami az is Istentől van szerintem,
6: hát
5: mert
6: hogyne.
5: Az embereknek a jó kedvét
6: így
5: csináljuk
6: van,
5: vele.
6: Így van.
5: Viszont amikor Istennek írunk egy dalt, vagy Istenről szól egy dal, akkor az teljesen más.
6: Csodálatos dolog, így van. Pontosan. Egyetértek.
5: És említettük, az imént beszéltünk arról is, hogy jöjjön, hogy vicceskedünk egy picit, és hogy az Isten bocsássa meg nekünk, és hogy tényleg ez így van, de hogy gondoljunk bele abba, hogy Isten az ő saját képmására teremtett minket, akkor ha milyen viccesek vagyunk, Istennek milyen jó humora lehet.
6: Az biztos.
5: Képzeld el, hogy ő milyen vicces lehet.
6: Ez így van, ez így van. És ő hall mindent, és lát mindent, és mosolyog velünk.
5: Így van.
6: Ebben biztos vagyok.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, most meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Maradjatok velünk, Nicole Victoria lesz a vendégem továbbra is.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rádió Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap

0: vagány dolog, de úgy gondolom, hogy ez a hallgatókat is érdekli. Hogy említetted azt a dolgot, hogy korán elmentek a szüleid.
1: Igen, sajnos, igen.
0: És mégis az Istennel való hited, az megmaradt erősen, és vidáman tudod felfogni az életet. Én értem, hogy mitől van ez, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, akinek ez furcsa. És kérlek, hogy beszélj nekünk arról egy picit, hogy akinek ilyen korán elmennek a szülei, az miért tud vidáman élni tovább? Az miért nem tudja feltenni a kérdést Istennek, hogy Istenem, miért tetted ezt, miért nem gyógyítottad meg, miért csináltad ezt, és hogy tud megmaradni a hite?
1: Köszönöm szépen ezt a kérdést. Én rengeteg embernek elmondtam, hát igen, ez egy nehéz kérdés, de viszont én, ha ezzel erőt adhatok bárkinek, aki most engem hall, akkor én attól nagyon boldog leszek, és nagyon fogok neki örülni.
0: Én is, és gondolom, pont ezért mentem bele ebbe a témába, és
1: köszönöm,
0: bocsánat,
1: hogy ez kérdés,
0: nagyon
1: gond,
0: érzékeny.
1: Nem, semmi gond nincsen. Én azt gondolom, mindenki magáért születik erre a világra. Magunkért születünk meg, és magunkért halunk meg. Nekem édesapám 77 éves volt, amikor meghalt, és halála előtt nem sokkal nekem azt mondta, ő mondta ezt, magunkért születünk, magunkért halunk meg. Az élet csodálatos, gyönyörű, szeretni tisztelni, becsülni kell mindenkit, a szegényeket, a gazdagokat, mindenkit, mert ha meghalunk, mindannyian egy helyre jutunk. De ha meghalunk, akkor úgy szeressenek minket, úgy emlékezzenek ránk, mint ember, maradjunk meg embernek. Soha ne legyünk többek, de kevesebbek se, emberek legyünk. Ne nézzük meg a szegényeket, ne bántsunk senkit, a tiszteletet mindenkinek adjuk meg, mert az ő élet rövid, nincs rá garancia, nagyon gyorsan elrepül az idő. Amikor fiatal voltam, én is azt hittem, hogy ó, nagyon messze van még, amikor meghalok. És most itt vagyok, és hamarosan meg fogok halni. És ez az élet rendje. Nektek fájni fog, mert én elmegyek, de akik mi elmegyünk, mi tudjuk, hogy nekünk eljön. Lejárt a mandátum. Bocsánat, így mondta, lejár a mandátum, és ha szólítanak, oda menni kell. Ott nincs az, hogy mi oda nem megyünk. Gyerek, felnőtt, fiatal, idős, ha hívnak, Isten azt mondja, hogy most te jössz haza, mert az az örökös hazánk, akkor oda jössz. Nincs az, hogy mi oda nem megyünk el. Tudod, amikor nekem apu meghalt, én nem sírtam. Nekem ez benne volt a fülembe, a fejembe. Nagyon-nagyon erős nő vagyok egyébként, aki ismer, mindenki tudja. Én nem sírtam, mikor apu meghalt. Sem a virasztásokon, sem a temetésen, sem. Mindenki csodálkozott, hogy ez mi van velem, mint egy beton. De egyszerűen az volt bennem, hogy én most szívem szerint üvölteni tudnék, de hiába fogok sírni, felébredni nem fog. Neki lejárt az ő ideje, bár ne lett volna így, mert nekünk nagyon fáj, de ott volt a fülemben, amit mondott. Hogy ha eljön az idő, oda menni kell, ha szólítanak, menni kell. És ezt nektek el kell fogadni, mert lesz idő, amikor ti is lejár a mandátumotok, ti is elérkeztek arra a pillanatra, amikor az utolsó pillanat van, amikor a lehelet, ugye, kiszáll belőletek, és akkor az utolsó leheletetek, és akkor jöttök oda, ahol mi vagyunk, és ott majd találkozunk. Szóval én ezt így éltem meg, ahogy nekem ezt apám elmondta 77 évesen, és képzeld el, hogy amikor anyu meghalt, Armando, én akkor sem sírtam. Akkor is az volt bennem, nagyon nehéz, nagyon fáj, üvölteni tudnék, de nem teszem. Mert ez az életrendje. Születni és halni kell. Bár a jó Istenért soha ne adott volna, és soha ne halt volna meg senki, meg ne halna meg senki az életbe soha, de ezt nem mi irányítjuk. A jó Isten ezt így adta, ezt el kell fogadni. Ha oda hívnak, menni kell. Én nem félek a haláltól. Most bármennyire hangzik nevetségesnek, én nem félek a haláltól. Hiszen születni, halni kell. Születtem, és egyszer, ha oda hívnak, akkor nekem mennem kell, és nincs mese. Én ezt így gondolom. Nekem ez a véleményem. Nem tudom, hogy mások hogy gondolják, mások hogy vannak vele. Én így gondolom.
0: Mert hogy lehetséges, hogy Isten pont azért vesz el minket ebből a rövid életből, mert hogy ott majd mindegyütt lehetünk, és pont az, amit mondtál, hogy bárcsak soha ne halna meg senki, hát ott már nem fog meghalni senki.
1: Hát pontosan.
0: Azt írja a Biblia nekünk, hogy nem lesz ott sírás.
1: Bizony.
0: Nem lesz könny. Nem lesz fájdalom, csak boldogság és öröm.
1: Igen, így van.
0: Te mit gondolsz erről? Erről az igerészről, és mit gondolsz, hogy halálunk után mi lesz, vagyis hogy

0: Te miért nem félsz a haláltól? Nem mondom, hogy viccesnek hangzik, inkább megdöbbentőnek hangzik, hogy egy ember ilyen határozottan tudja azt mondani, hogy nem fél a haláltól. Miért nem félsz te a haláltól?
1: Elmondom neked, hogy ez valóban így van. Tényleg nem félek tőle. És mégpedig azért nem, mert én nekem erős hitem van. Nagyon-nagyon erős hitem van. Én ebben hiszek, és elnézést kérek a hallgatóktól és mindenkitől, aki esetleg ezért megvet, vagy próbál megvetni. Nekem ez a véleményem. Én azt gondolom, mindenkinek van egy saját véleménye. Most ezért tényleg nem jár harag, vagy ezért nem kell engem megvetni, amiért én ezt elmondom. De én azt gondolom, hogy akinek ilyen nagyon erős hite van, mint nekem, ugye, hogy a Biblia is írja, aki hisz bennem, örökké él. Ha meghal is, örökké él. Én úgy gondolom, hogy ez az életrendje, hogy születni is halni kell. Én most nem azt mondom, hogy most meg akarok halni, vagy holnap, mert nem akarok meghalni, de hogyha, most csak egy példa, ha én nagyon beteg lennék, és tudom azt, hogy nekem már nincs sok, akkor én elfogadom ezt. Természetesen imádkozom, és azt mondom, Istenem, nálad minden lehet, de ha lehetséges, ments meg, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. És én természetesen elfogadom a te döntésed. És ha úgy van, hogy én érzem, hogy én csak percek vannak, és el kell menni, akkor elfogadom. Mert tudom azt, hogy Isten van, és tudom azt, hogy ott egy másik világ van, ami vár ránk.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged!
1: Szia, üdvözöllek, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Báktalita is azt hittem, ilyen égünner.
0: Hát ennyi nyelven, komolyan mondom, beköszönni, tényleg nem szoktak, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom gyorsan, hogy 5 nyelven beszél Victoria, és egy török-magyar cigánylány, akinek csodálatos az élettörténete, nagyon sok dologról beszéltünk a gyermekkorodról, beszéltünk a hitedről, a vallási nézetekről, az elfogadásról, az 5 nyelven beszélésről, a zeneírásról, mindenről, és az Istennel való kapcsolatod pedig nagyon-nagyon erős.
1: Így van.
0: Nagyon érdekes dolog volt az imént, amikor beszéltünk a haláldról, és azt mondtad, hogy te nem félsz tőle. Említettél egy olyan dolgot, hogy Istennek mondod ezt, hogy az ő akarata legyen, meg ne a tiedé.
1: Így van.
0: Ez miért fontos neked, hogy az Istennek az akarata legyen meg? Akkor te, amit akarsz, és nem jön össze, azt elfogadod, hogyha az nem Isten akarata, vagy ez mit jelent, hogy az Isten akarata legyen meg?
1: Számomra ez azt jelenti, hogy minden okkal történik az életünkbe. Minden meg van írva az életünkben, mindennek úgy kell történnie, minden pillanatnak, annak is, hogy én most itt beszélgetek veled, ahogy a jó Isten azt megadta az én életembe, az életünkbe. És én úgy gondolom, hogy a jó Isten által van a mi életünk, és minden egyes dolog. Ugye, ahogy mondta, meg mondja a Biblia, hogy minden meg van írva, és annak be kell teljesedni, ami a Bibliában van. Mindennek meg kell történnie. A mi életünkben én azt gondolom, és ki is hangsúlyozom, hogy a mi életünkben is minden egyes perc, minden egyes pillanat, én azt gondolom, hogy meg van írva. És mindennek úgy kell történni, ahogy az Isten akarja. Ezért is mondtam azt, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, mivel nekem Isten nagyon fontos az én életemben, az első az én életemben, hanem ahogy ő. Mert én hiába akarok bármit, ha ő azt mondja, hogy nem. Hát ő fölöttem van, ő az én atyám, és ha ő azt mondja nekem, hogy ennek így kell lenni, vagy ő nem úgy adja a dolgokat, ahogy én akarom, akkor semmi gond, annak biztos értelme van.
0: Mik a jövőbeli terveid, mit tervezel a jövőben? Itt gondolok az Istennel való kapcsolatodra is, gondolok a zenére is, és a magánéletedre is.
1: Hát az Isten az mindig velem van, én úgy gondolom, és én vele. Szóval a jó Isten az mindig az életemben van. Én nekem a mindennapjaim úgy ébredek, és úgy kelek, és úgy fekszek, hogy ő mindig ott van az én számon. lefekvéskor, felkeléskor, a nap 24 órájában mindig a fejembe, a gondolataimban van. Szóval ő az első és legfontosabb az életemben. Én azt gondolom, hogy a párkapcsolatom rendben van, hála jó Istennek, nagyon szeretjük egymást a párommal, minden rendben van. A zenei karrieremről pedig csak annyit, hogy én ezt szeretném továbbra is csinálni, és mint említettem neked, ugye Törökországban is lesz majd egy videóklippem, egy duettdalom, lesz majd a jövőben szólódalom is, és ugye Nagy Ecsetben is készítjük a videóklippet és az új dalokat. Úgyhogy én ezzel is szeretnék továbbra is foglalkozni, mert az életem is, életem része is a zene.
0: És akkor ben fogod mutatni zeneileg is a cigányságodat, a törökségedet és a magyarságodat is, ugye?
1: Így van, így van. Rengetegen kérték, és mondták, hogy miért nincs még török dal, miért nem énekeltem még török dalt, és én erre is szeretnék nekik reagálni, hogy azért, ha már ennyien kérik, akkor legyen azért meg ez is, mert amúgy igazuk van, van fent magyar dal, van fent roma dal, de török dal még nincs, úgyhogy ez is lesz hamarosan.
0: És keresztény sincs még, úgyhogy...
1: Hát de az most már jövő hónapban jön.
0: Akkor azt nagyon-nagyon várjuk, hogy legyen az is. Nagyon sok sikert kívánok neked az életben, az Istennek a gazdag áldását.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rád. Zárásul azt szoktam csinálni a vendégekkel, hogy mondok három dolgot, és ami kapásból eszedbe jut róla, azt kell rávágnod rögtön, jó?
1: Szuper, oké.
0: Első, hit.
1: Igen.
0: Mi jut eszedbe róla?
1: Hát, a jó Isten.
0: Második, Isten, Allah.
1: Igen.
0: Hát első szó.
1: Ő az én életem, más nem tudok mondani, ne haragudj.
0: Figyelj, a harmadik.
1: Figyelek.
0: Az érdekes lesz, ami elsőre eszedbe jut. Egy szó. Nicole Victoria.
1: Hát az én vagyok. Már nem tudok mondani rá.
0: Akkor kedves hallgatóink, Nicole Victoria, én vagyok volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán, és megosztottad velünk ezeket a dolgokat.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem veled. Az óráadását kívánom az egész életedre, a kedves családoddal, és az összes népeddel együtt. Az óráadjon meg.
0: Köszönöm szépen, és én is ugyanezt kívánom
1: köszönöm
0: neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok.
1: Sziasztok.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 9-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Varga Balázs gitáros, zeneszerző, producer a mai vendégem, aki mesél nekünk a Szakcsi Junior Reneszánsz zenekarról, a szakmai útjáról és a gondolatairól. Köszönöm, Balázs, hogy elvállaltad a beszélgetést, és itt vagy.
4: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy meghívtál. Nagy örömmel jöttem.
3: Mesélj egy picit a zenekarról, hogy milyen a Szakcsival együtt játszani.
4: Nagyon elsősorban azt mondom, hogy nagyon izgalmas és inspiráló. Nekem azért is ez egy nagy dolog, hogy együtt játszhatom vele, hiszen évekig így a tanárom volt, meg mentor, és tulajdonképpen amikor így felhívott, hogy ha csatlakozzak ez a zenekarhoz, és rám gondolt, akkor az egy nagyon nagy boldogság volt, akkor igazából úgy éreztem, hogy megérkeztem, és itt vagyok. Úgyhogy felemelő érzésvel együtt játszani. El is készítettünk egy lemezt a tavalyi évben, és így az egész lemeznek a munkája, utána azt a lemezt le is turnéztuk, tehát annyit tudok fejlődni, hogy az valami hihetetlen, úgyhogy mindenki nagyon inspiráló és nagyon pozitív.
3: Több fiatal zenész is egyébként tagja a zenekarnak, azért őket is említsük meg. Többek között Kasztanyák Klaudia, aki egyébként volt itt már a műsorunkban is.
4: Igen. Igen.
3: Ő a jazz énekes.
4: Igen, ő az énekes, a Fazekas Tomi dobol, és hát ugye ők ketten, vagy hát hárman, akik így fiatalabb korosztály vagyunk. Mi egyébként ismerjük egymást nagyon régóta, és több formációban is már így játszottunk együtt. Én a Tomival rendszeresen dolgozom, igazából ő szinte majdnem mindegyik formációmban a dobosom és a stabil emberem, akire mindig számíthatok, és minden zenei ötletemet megosztok vele. A basszusgitáros, őt úgy hívják, hogy Torma Rudolf, ő egy ilyen igazi régi nagy mohikán, egy nagy név, aki tényleg, mi szokták mondani, hogy lekísérte az összes nagy régi jazzzongoristát, úgyhogy az pluszban egy nagyon felemelő és nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy majd, ahogy elmondhatom azt, hogy én játszom vele, úgyhogy így van ez a zenekar, így áll össze.
3: Amikor itt volt Szakcsi Junior a műsorban, sokat mesélt nekünk a zenekarról, de azért mondd el nekünk te is, milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
4: Hát ugye, ahogy említettem, tavaly elkészült az első lemezünk, aminek Hysteria volt a címe. Legtöbbnyire szinte talán egy számot kivéve, ami a Bélának az édesapukája, a Szakcsi Lakatos Béla szerzeménye volt, ami nem saját szám volt a lemezem, a többi az mind saját kompozíció volt, vagy a Bélának a szerzeményei, és volt egy dal, amit én írtam, meg én csináltam. Felvettük a lemezt, ami szerintem elég jól sikerült, és utána nyáron a lemezt azt le is tudtuk turnézni, egy csomó helyen játszottunk. Most is játszottunk nemrégiben egy református fesztiválon, ott még a tavalyi lemez anyagát játszottunk, de már készül az új lemez, és már megvannak a kompozíciók, igazából a hangszerelések is valamennyire el vannak készülve. Most már csak arra vár tulajdonképpen, hogy még egy pár nagy próba, és akkor megyünk a stúdióba, és akkor felvesszük az egészet. Úgyhogy igazából ez a terv egy új lemez.
3: Milyen szellemiségben készültek a darok?
4: Milyen szellemiségben? Hát legtöbbnyire én, ahogy ugye a Biának az apukájának is a szerzéméje az egy bibliai témából kapta gondolom az inspirációt, mert hogy az a cím, hogy Halál a fa alatt, az az egy kompozíció, ami nem saját szerzemény volt, de én úgy gondolom egyébként, hogy az ifjabbik Biának a szerzéméje is sok olyan dal van, aminek bibliai téma volt az inspiráció, ahol abból nyert inspirációt, meg a szövegek is, amikre lettek írva a dalok szövegek, azok is inkább ilyen bibliai témájú szövegek. Úgyhogy szerintem igazából ez a biblia cucc, ez nagyon inspirál mindannyiunkat. És ennek szellemében dolgoztunk egy csomó mindent. De az is azért előtérben van helyezve, hogy sok arancs van a zenében, sok akkord, sok harmónia, ilyen nagyívű témák, úgyhogy hát figyelünk arra igazából, hogy valamennyire populárisabb legyen, de hogy mindenképp igényes legyen, és hogy a jazznek az improvizatív részét azt meghagyjuk.
3: Milyen műfaj besorolásba határoznád meg? Ez mindig egy nehéz kérdés, hiszen a jazz ez egy tág fogalom, de ezen belül azért vannak irányzatok.
4: Ja. Én egyébként mindenképp azt mondanám, hogy ez fúziózene. Szóval, hogy fusion, mert ebben a zenében mindenféle zene benne van tulajdonképpen. Van a koncertnek olyan része, ahol a Claudia és a Béla csak dúoznak, egy népdalt eljátszanak, vagy egy amerikai jazz standardet. Van olyan dal, amiben elektromos zongorát használ, van olyan, amiben sima zongorát használ. Szóval azt mondom, hogy szerintem ilyen három zenéműfajból tevődik össze, és akkor ebből jön ki a reneszánsznak az eszenciája.
3: Hogy érzed, a közönség hogyan fogadta az első lemezt? Illetve mire számítotok a következő lemez kapcsán?
4: Szerintem nagyon jól fogadták, mivel a Bélának legtöbbnyire, igazából nem is legtöbbnyire, hanem csak klasszikus jazzzenei albumjai vannak, ami egy trió, és standardeket játszanak, és ez volt az első lemeze, amikor nem swinget játszottak, vagy mainstream jazz zenét, hanem fúziót, és azt gondolom, hogy mindenki kíváncsi volt, hogy ez milyen. Mert például az első lemez mondhatunk a Budapest Jazz Klubban volt, és ilyen akkora teltház volt, hogy már kint álltak az emberek, annyira kíváncsiak voltak erre, hogy ebből mi fog kisülni, és nagyon sok zenész is eljött a koncertre, és tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy pozitív, és hogy nagyon tetszik nekik ez az új zene, meg azt tetszik nekem is, hogy a nagyon régóta ismerem a Vécit, de hogy megismertem a zenében egy új embert, egy olyat, akit előtte nem ismertem, mert hallottam jazz zongorázni, igen, fantasztikus, persze. Sőt, nem is tudom, hogy mit kell mondani, mert tényleg olyan, mintha a legnagyobbakat hallgatnád, hogyha ő így játszik. De az, hogy ő a fúzióról is így gondolkodik, és hogy ezt meg tudja csinálni, és hogy egyáltalán meg szerette volna csinálni, ez nem fantasztikus tényleg.
3: Mm-hmm. Te ebből a szempontból szerencsés vagy, hiszen te több műfajban is viszonylag otthonosan mozogsz. Tehát akár a pop, természetesen egy jazz, sőt még valamennyire a klasszikus területén is. Mi az, ami igazán úgy közel áll hozzád?
4: Világ legnehezebb kérdése.
3: Igen, ez igen.
4: Az az igazság, hogy édesapámnak köszönhetően mindig, amikor reggel felkeltünk, amikor együtt laktunk még, mindig szólt zene, de hogy tényleg azt mondom, hogy 0-24-ben nálunk ment a zene. Aztán ezt az hagyományt én is megtartottam otthon, mert nálam is egész nap megy a zene, és az volt, ami nekem nagyon nagy áldás volt, hogy mindenféle zenét hallgattunk. Volt olyan napunk, amikor meghallgattuk a Kézséretnek az első lemezétől az utolsóig, végighallgattunk mindent, és apám mindent tudott, hogy ki bőgőzik rajta, ki dobol, mikor készült a felvétel, milyen standardek vannak, meg is tudta mutatni a standardet hangszeren, hogy kell eljátszani. De utána volt olyan, amikor egész héten latin zenét hallgattunk. Aztán volt olyan, hogy csak régi popzenéket hallgattunk, ilyen nagyon mainstream dolgokat. Aztán volt olyan, hogy volt olyan napunk, mikor olyan kedve volt, hogy berakott régi cigánzenei felvételeket, és valahogy így az évek során így olyanná váltam, hogy mindenféle zenét hallgatok. Nem tudnám azt mondani, hogy most csak bebop zenét hallgatok, most csak klasszikus zenét hallgatok, hanem mindent hallgatok. Van olyan napom, amikor egész nap klasszikus zenét hallgatok, úgyhogy nem is, de valamikor más tére jól esik hallgatni valamilyen kis lájtosabb zenét, szóval mindenevő vagyok. Nem tudom azt megmondani, hogy melyik az, amit a legszívesebben játszok. Nyilván a jazz az egy nagyon mély és egy nagyon nagy helyet foglal a szívembe, amit most mondom azt, hogy nem tudnék nélkülni, de tulajdonképpen egyik műfaj nélkül se tudnék élni, mert erre szükségem van, de nem tudom megmondani azt, hogy melyik az a műfaj, amit a legszívesebben játszok. Talán azt mondom, hogy ha egyet kell mondani, akkor azt mondom, hogy a jazzzenét azt nagyon szívesen játszom, vagy talán azt játszom a legszívesebben, nem tudom.
3: Hiszen a tanulmányaid is valójában erre épültek, de erre mindjárt rátérünk. Ja. Először inkább a gyökereid érdekelnek, hogy honnan jutottál idáig. Nyilván zenés családban születtél akkor ezek szerint. Ami úgy meghatározó volt a gyerekkorodban.
4: Igen, szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az anyai ágból és az apai ágból is viszonylag, nem tudom, szerintem 100 éve biztos, hogy zenész volt, szerintem majdnem mindenki.
3: És milyen műfajt játszottak?
4: Hát legtöbbnyire vagy kávéházi cigányzenészek voltak, de volt olyan is, aki már egy picit populárisabb volt, és mondjuk nem éttermekbe játszottak, hanem bárokba, és akkor mondjuk már valaki lett, aki basszusgitáros lett, tudod, vagy zongorista. És akkor nem ez a mainstream népzenei vonal.
3: Hát akkor inkább a szórakoztató zenének az a...
4: Igen, a szórakoztató zene irányába volt az egész családom, de például anyámnak a testvére, az édes testvére, a Puporka Jenő, ő például már teljesen klasszikus zenei pályán mozog.
3: Őt hallhattuk egyébként a Virtuózokban?
4: Igen, ő most Junior Prima díjas lett a múlt héten. Tehát az ő családjuk az klasszikus zenei téren mozognak. De viszont most, ha apai ágról nézik, akkor meg apámnak az unokatestvére például Jónás Ákos, ő pedig jazzzenész, meg popzenét is játszik, de hogy a jazzzenészekkel is mindenkivel játszott, ő kint végzett egyébként Amber College-ba, és ő jazzzenész lett, szóval, hogy így én meg utána jöttem, és akkor én meg ilyen mindenféle valami. Ja, úgyhogy mindenféle zenész volt nálunk szerintem így viszonylag a családunkba.
3: És mikor kezdted el a zenei tanulmányaidat? Nyilván otthon kezdtek el veled foglalkozni akkor.
4: Igen, kaptunk otthonra egy zongorát, és így valami, nem tudom miért, de ilyen természetesnek tűnt, hogy zongorázni kezdek el majd tanulni. De amúgy akartam is, meg szerettem. De amikor azt hiszem ötödikes voltam a zeneiskolában, a Napucába jártam, akkor már ilyen, tudom, hány oldalas darabok voltak ott előttem, meg így, tudod, ezek a, te jobban tudod, ezek a, nem tudom, ilyen a hosszú darabok.
3: Tehát klasszikus
4: zenét tanultam, akkor igen.
3: És tanárod nevét esetleg megemlíthetjük?
4: Azt hiszem, hogy Prohászka Klára. Uh-huh. De nagyon rég volt már, de igen, valahogy így hívták. Egyébként nagyon szerettem őt, arra emlékszek, és azt mondta mindig, hogy soha ne hagyjam abba a zongorát, mert akkor meg fog sértni, mit tudom.
3: Ezt megértem.
4: És ez nagyon érdekes sztori, mert amikor engem beirattak a zongorázni, akkor az öcsém elkezdett klasszikust gitározni. És hát ugye én tanultam, meg egyébként így azt mondják, hogy elég jól is ment, meg minden, meg hogy tehetséges voltam rá, de mondom, hogy amikor már ilyen ötödikes voltam, akkor így kijöttek ezek a darabok elém, így kiraktam otthon, hogy elkezdem tanulni, és bealudtam a zongoránál délután. És akkor látták, hogy tudod, nem bírom ezt csinálni, de így időközben, ahogy ugye volt otthon gitár is, elkezdtem magamtól gitározni. És egész nap gitároztam megállás nélkül. Már otthon volt olyan, szóltak is a fejezembe éjszaka is. Nem hagytam aludni senkit, akkor is gitároztam. És akkor így a szüleim azt vették észre, hogy magamtól elkezdtem egy ilyen, valamilyen kis, nem azt mondom, hogy alapszinten, de ilyen, tudod, ilyen tábortüzes szinten gitározni. Uh-huh. És akkor így apám, ahogy kérdeztem tőle, hogy apu, hogy van ez a szám, és akkor mondta nekem az akkordokat, és akkor tanultuk meg. De mit tudom, voltam, egy kicsit bonyolultabb akkordot mondott, azt nem tudtam megfogni, és letöltöttem ezt az 501 gitárakkord, az a neve ennek a könyvnek, és addig nem nyugodtam még minimum ezt a 3-4 olyan fordítást meg nem tudom fogni, ami kell. És akkor azt megtanultam, és akkor már apu tudott nekem mutatni számokat, és nagyon élveztem. De akkor már így jazzene fertőzött voltam. A zongorán is mindig improvizáltam otthon, meg beleimprovizáltam a darabokba is, amit tanultam, meg amikor már valami nem jutott eszembe a darabból, akkor én teljes más játszottam.
3: Képzelem, mit szólhattak akkor az zeneiskolában.
4: Igen. És ez egy ilyen, az, hogy így abba hagyom a zongorát, mikor ez felmerült otthon, akkor így átjött a nagyanyám, hogy nem, hát ezt, hogy ne hagyd abba, meg így próbáltak meggyőzni, hogy biztos, hogy abba akarod hagyni, meg hogy izé, de én annyira tudtam, hogy abba akarom hagyni, mert a gitár ott van, tudod, alig vártam, hogy beírassanak valahol, vagy valami, abba hagytam, és akkor is tényleg ezt is apámnak köszönhetem, hogy amikor így befejeztem a zongorát, ugye akkor én nem tudtam, hogy most mit kell csinálni, hogy most beiratkozzak egy klasszikus zeneiskolába, ami nem lett volna rossz, de nem arra volt szükségem, tudod. És az apám azt mondta, hogy van egy régi barátja, akit úgy hívnak, hogy Berki Károly, és hogy felhívja őt, hogy menjek el hozzá, és elvisz hozzá tanulni, mert hogy ő otthonosan mozog minden műfajba. Elvitt hozzá, emlékszek az első alkalomra, és olyan boldog voltam, mert azt mondta, hogy már te már valamilyen szinten tudsz gitározni. És elkezdtem hozzájárni, és mutatott nekem vendéglátózenét, jazzzenét, akkordszólókt, mutatott improvizálni, megmutatta, hogy hogy kell például ujjal pengetni, tudod? És oda elkezdtem hozzájárni, és az volt a legjobb választás. Szóval ezt is tényleg az apámnak köszönhetem, hogy elvitt, és tudta, hogy mire van szükségem.
3: Lehet, hogyha esetleg mondjuk beiratkozol a zeneiskolába a klasszikus zenét tanulni gitáron, akkor lehet, hogy más irányba mentél volna?
4: Azt nem hinném, hogy más irányba mentem volna, hogy mondjuk tegyük fel, ha arra gondolsz, hogy klasszikus gitáros lettem volna. Nem hiszem, mert maga a jazzzene az szó szerint izgatott engem. Uh-huh. Tehát az, hogy akkor is úgy hallgattam, meg tanultam, hogy ez el voltam, meg mai napig, ez nagyon nagy dolog, hogy még most is el vagyok azon állulva, hogy egy szóló az egy bemutatkozás magadról. És hogy ez akkora művészetnek tartottam akkor is, most is ezért gondolom, hogy a jazzene az ott van az első műfajok közöttem a legnagyobb, és hogy ahhoz egy nagyon művésznek kell lenni ahhoz, hogy ne ismételd magad, mindig el tud mondani, hogy ki vagy, ne hadarjál bele, és hogy ne egyből ott kezd el, hogy igen, most 40 éves vagyok, és hanem, hogy épít, tudod, a szóló, meg minden, na mindegy, és hogy ez annyira izgatott engem ez az egész, hogy nem lettem volna klasszikus zenész szerintem soha, de időközben meg elkezdtem foglalkozni a klasszikus zenével is, meg a zongorával. Ahogy abba hagytam a zongorát rá pár évre, megint elkezdtem zongorán gyakorolni. Na szóval, tudod.
3: Nyilván a zongora az egy hihetetlen alapot adott neked ahhoz, hogy akár gitároz, vagy más hangszeren, ha esetleg elkezdtél volna játszani, akkor akár még ahhoz is. Tehát ott, amikor a dallamot játszod az egyik kezeddel, a harmóniát a másik kezeddel, akkor ez egy egészen komplex gondolkodást igényel, nem úgy mondjuk, mint hogyha csak például mondjuk trombitán játszanál. Hiszen ott csak egy szólam van, ami általában a dallamot játsza, és az, hogy valaki harmóniákat halljon alá, hát azt külön meg kell tanulni. Ehhez külön egy olyan hangszer kell, mint a zongora. Tehát akkor segítette a tanulmányaidat a klasszikus zenei zongora tanulás? Hogy érzed?
4: Szerintem mindenképp. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy tanulhattam klasszikus zenét, és hogy azért legfőképp, hogy tanulhattam zongorát. Uh-huh. A később, ahogy abbahagytam az

0: ez úgy történt, hogy meséltem neked az előbb, hogy volt egy koncert, és valamelyik Big Band játszott, és a Big Bandben játszott Gyárfás István, aki egy nagyon híres magyar jazzgitáros, és oda mentem hozzá a koncert végén, mintha éreztem volna, hogy tőle akarok tanulni, vagy hogy tőle kell tanulnom. Oda mentem, hogy nem lehetne, hogy én kezdő vagyok, és hogy szeretnék jazz tanulni, meg stb. Még jazzgitárom se volt. Nem, még elektromos gitárom se volt akkor, nem, hogy jazzgitár, elektromos gitárom. És mondta, hogy persze, itt a telefonszám, hívjuk fel, és hazamentem, és apu rögtön felhívta, és akkor jártam hozzá heti két alkalommal, és ő készített fel az Egressi Béni konziba a felvételire, igen. Uh-huh. Úgyhogy hozzá elég sokáig jártam, és nagyon szerettem.
1: Igen. Akkor kerültél a Szalai Gáborhoz, hogyha jól emlékszem.
0: Így van, igen. Nagyon örültem, hogy nagyon izgultam, hogy felevesznek, tudod, mert igazából tényleg úgy mentem, hogy tudtam játszani kb. Szerintem 3 standardet, és az improvizálásban is voltak még hangszerkezelési hátrányaim.
1: Tehát ez természetes ilyenkor, de azért egyébként egy szakavatott fül azért kihallja a tehetséget esetleg egy produkcióból.
0: Igen, mert...
1: Mit adott neked egyébként az Egressi Konzi, illetve a Szalai Gábor?
0: Amikor elkezdtem odajárni, akkor belecsöppentem egy olyan tanulásba, amire igazából előtte nagyon vágytam, uh-huh. hogy folyamatosan a jazzzenével foglalkoztunk, és az improvizációval nagyon sok történetet hallottam, amit mai napig nem felejtek el. Uh-huh. És tulajdonképpen az egy ilyen reggel 3-4-8-tól este 8-ig tartó fejlődés volt, és hát igazából ott abban talán másfél évet jártam oda, azt hiszem, rengeteget tanultam, tényleg Szalai Gábortól is imádtam járni a gitárórákra. Ő majd szerintem az egyik legjobb tanár, ebben biztos vagyok. De közben ugye jártam kötelező zongorára, mindenféle zenekari gyakorlatra, Tűzkő Csabához, akit nagyon szeretek. Tulajdonképpen ott lett egy ilyen kis család, így a zenészek, a barátaim, akikkel egyébként mai napig együtt játszom. Az egy nagyon jó közeg volt, amit egyébként bármikor újraélnék. Úgyhogy sokat köszönhetek annak a sulinak.
1: Akkoriban az Egressiben a jazz tanszak azért egy családias környezet volt.
0: Igen, ez abszolút. Igen.
1: Végül hogy folytattad a tanulmányaidat?
0: Az Egressi Konzi után átiratkoztam a Rajkó Talentum, úgy hívták, azt hiszem.
1: Igen, Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnázium.
0: Hivatalosan, igen. Átiratkoztam oda. Egy picit lájtosabb volt a suli, amit nagyon élveztem. Tehát akkor erre volt szükségem. Mert azért mondom ezt, mert ugye én hétfőtől szombatig minden nap a jazzklubban voltam. Minden egyes nap. Uh-huh. Nagyon. Tehát azok a jam sessionek mondjuk kezdődtek 11 órát és tartottak egyik kettőig. De hát nem, soha nem tudtam egyet se kihagyni, alig vártam, hogy lemenjek, rengetegszer beszálltam, minden este beszálltam játszani, minden este elrontottam valami, tudod, tudom, emlékszek az első jamem, nagyon, tudom, akikkel játszottam, az valami időzenészek voltak, akikre mindig felnéztem, és akkor alig vártam, hogy menjek másnap is, és akkor hallgatsak valakit játszom, hogy beszálljak én is. Szóval ott a Rajkóban egy picit később kellett bemenni, játszani, vagyis tanulni, meg ott szerintem nagyobb dolog volt fordítva a zenei részre, mint igen, a másik részre. Úgyhogy én imádtam tényleg a Rajkót.
1: Ott kik voltak a tanáraid?
0: Ott a Rajkóban tanultam Tóth Mátyástól és Fenyvesi Mártontól is. Uh-huh. Talán a Matyi volt, akinél több órán voltam. Ezek az órák igazából ilyen, erre is azt mondom, hogy családias volt.
1: Igen. Hiszen akik a Rajkó oda, kimondottan az egyébként. Igen. Minden szempontból.
0: Akik jártak oda, ők is a barátaim voltak, már elég régóta volt, hogy egymás óráján bent voltunk, vagy együtt játszottunk, és nagyon azt engem úgy tudom mondani,

0: hogy különlegesen álltak hozzám is, és volt olyan, hogy például bementem egy órára, és nem a vizsganyagot gyakoroltuk, hanem tudták, hogy este játszom egy koncerten, és átjátszották velem a koncertműsort. Mm. Szóval nagyon szerettem.
1: Ezen kívül gondolom sokat köszönhetsz a Schneidberger zenei tábornak. Az miben volt más esetleg, mint a korábbi tanulmányaid?
0: Sokszor mondják ezt, hogy sokat köszönhetek neki a tábornak, meg hogy az nem tudom, hogy majdnem, hogy egy kaliber beteszik sokszor a sulival, az iskolákkal jártam, de annyira nem volt egy, mint másoknak nekem, annyira nem volt egy nagy fejlődés, azért, mert én csak egy kurzust voltam lent, egy 6-7-es nyári kurzust, mert nekünk utána kezdődött a konzi, és itt pedig nem engedtek minket vissza, hanem ott kellett maradni, tudod, és szóval jó volt, nagyon sok zenét hallottam, tényleg tudtam, a jazzen a magyar krémjét ott meg lehetett hallani játszni, szóval lehetett fejlődni, és aki fejlődni akart, az tudott, de én végig bulisztam az egész 6 hetet bevallom, úgyhogy valamit biztos fejlődtem, de én arra emlékszek csak, hogy mit tudom én, voltam, hogy leestem egy lépcsőről, mert úgy mentem haza, meg hát ilyen nagyon nagy buli volt az egész, tudod, ott volt a Balaton, nagy koncertek, minden koncertre elvittek minket, meg nem tudom, szóval, de nagyon jó volt. Tehát, hogyha ezt még egyszer visszamehetnék a múltba, hogy elemegyek, elmennék. Uh-huh. Meg persze jó volt, ha ott tanítottak a legnagyobb jazzgitárosok, a zongoristák, a tanárok, és mit volt olyan, hogy bementem egy terembe, és akkor, nem tudom, ott volt a Rozsnyói Péter, ismersz gondolom, vagy ki is volt még ott akkor, vagy akár a Schneidberger Ferencet be tudtam menni hallgatni. Nem tudom, hát nagyon jó volt, tényleg ott olyan együtt laktunk, vagy például aki a Barca Horváth József, hát ott voltunk, bármilyen kérdésünk volt, 0-24-ben a szolgálatunkra álltak, vagy Cumó Olárpád, aki új is egy nagyszerű zongorista, hát ott tartották nekünk a zenekari órákat, és tulajdonképpen ez egy 0-24-es fejlődés, és én tudom, hogy fejlődtem ez az idő során, de azt igazából egy bulinak vettem.
1: Mit jelentett számodra 2016-ban megnyerni a Magyar Jazz Szövetség az év fiatal jazzzenésze közönségdíját?
0: Az egy nagyon érdekes szakasz volt az életemben. Egy csomó versenyen úgy vagyok egyébként, vagy díjjal, hogy így az életemnek egy része, amikor történt sok minden, és akkor így a versenyekkel meg valamelyik díjjal az lezárul, és akkor jön egy következő történet így az életemben, és az a 2016-os év az egy olyan év volt, hogy jártunk a klubokba, ahogy mondod, a barátaimmal próbáltuk magunkba szívni a zenét, próbáltunk fejlődni, rengeteget gyakoroltunk együtt, volt, amiben belesültünk, volt, ami sikerült, és egész nap a zenével foglalkoztunk. Azt tudom mondani, hogy akkor az teljesen egy olyan év, amikor még azt mondják egy zenész, hogy kezdők voltunk. És gondolkodtam is egyáltalán, hogy elemenjek erre a versenyre, hiszen nem tudom, 30 év volt a korhatár, azt hiszem. És hogy hát azért itthon nagyon jó zenészek vannak. Fiatalok között is, idősebb. És hogy gondolkodtam, hogy elemenjek, megpróbáljam, vagy nem tudom, mit csináljak, és mondták a tanárém, hogy persze, menjél, és játsszál valamit, jó lesz, majd történik valami. És akkor nekem már az nagy dolog volt, hogy bejutottam a legjobb 10-be. És akkor elájultam, hogy bejutottam, és tudok menni. És elmentem a versenyre, ott az volt az érdekes, hogy akkor már azt hiszem 20 számot kellett beírni repertoárnak, amiből a zsűri választhat. Egy szám volt, amiben nem voltam biztos. Persze, hogy bekérték azt az egyiknek. De mindegy, mert mondtam, jó, nem lehetne más játszani? Kérdeztem, mondták, nem, ez lesz, ez a kettő. Mondtam, jó. Ott voltunk a versenyen, és akkor ott álltam, emlékszik, és akkor bemondták, hogy én vagyok a közönségdíjas, mert ugye két nyertes volt. De én nem tudom elmondani, hogy mit éreztem akkor. És utána megváltozott egy csomó minden, hiszen emlékszek az első ilyen jazzzenei cikkre, ami ahol az egyik ilyen üzenei újságnak én voltam a címlap, vagy nem tudom, és akkor ott volt a velem készített riport, és nem hittem el, hogy ez, tudod. És akkor, ja, meg egy hétig hívtak mindenféle rádióból riportokra, hogy mi lesz velem, mert azt hittem, hogy egy sztár lettem, mondom, most mi van, tudod? Még hívtak koncertre, hogy itt lesz koncertünk, ott lesz koncertünk, mert ugye az is volt az egyik díj, hogy egy évig játszhatunk a Magyar Jazz Szövetség tagjaival. Hát ez is egy óriási öröm volt, és aztán ugye ez tartott egy hétig, ez ahogy nagyon kerestek, utána nem történt semmi, nagyon szomorú lettem, de viszont a koncertek azok meg jöttek folyamatosan, játszottam egy évig így a Jazz Szövetség tagjaival. Azt tudom arra az évre mondani, meg erre a versenyre, hogy ott indult el igazából minden. Uh-huh. Ott ismert meg így a magyar jazzzenei élet, ott léptem be, ott kaptam egy kulcsot, ott mettem be egy ajtón. Szóval imádok visszagondolni azokra az évekre.
1: Mi volt az a díj, ami a legmeghatározóbb volt még esetleg az életedben?
0: Hát a amelyik ilyen nagyon meghatározó volt, és ami azt gondolom, hogy az egyik ilyen legnagyobb zenei elismerés sem, az a 2020-ban Ablakos Lakatos Dezső ösztöndíjban részesültem, és azt, amikor megkaptam a hírt, hogy én lettem az egyik választott, mert azt hiszem, hogy úgy van, hogy három ember kap abba az évben, meg lehet, hogy már most is úgy van, de hogy három ember kapja abba az évben a díjat, és hogy most minden zeneiskolából, egyetemekről mindenkit jelölnek, aki zenész, tudod. Uh-huh. És akkor jelölt engem a Magyar Jazz Szövetség erre a díjra, és akkor meg is kaptam. Hát az ott igazából az volt a visszajelzés, én azt szűrtem le ebből, hogy jó az út, amin járok. Hogy jó ez, amit csinálok, és jók a terveim, és hogy megerősítette bennem azt, hogy soha nem szabad leállni, soha nem szabad magaddal megelégedni. Nem, egy másodpercig sem volt bennem az, hogy oké, megvan, kész, nem tudom, lehet pihenni, vagy most tudod, ez a elszállás, vagy nem tudom, hanem még jobban az volt bennem, hogy még jobban csinálni és menni előre, hát itt a gyümölcse, tudod. Szóval az egy olyan állomás volt, amikor tudtam azt, hogy egy picit komolyabb és érettebb vizekre eveztem. Mikor már egy picit kijössz ebből a, még most is azt mondják rám sokszor, hogy fiatal, meg hogy tudod, de hogy egy picit átlépsz a fiatalból egy másik életszakaszba, tudod.
1: Varga Balázs gitáros, zeneszerző, producer volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a Szakcsi Junior Reneszánsz zenekarról, a szakmai útjáról és a gondolatairól egyaránt. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 10 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 10-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Varga Balázs gitáros, zeneszerző, producer, a mai vendégem ismét, aki az előző beszélgetésünkben mesélt nekünk a Szakcsi Junior Renaissance zenekarról, szakmai útjáról, és a mai este folyamán megosztja velünk további gondolatait is. Tartsanak velünk ma este is!
5: Zeneszerzőként is nagyon aktív vagy. Ezzel kapcsolatban is már nyertél egy díjat. Mesélj nekünk erről!
6: Igazából volt egy kompozíció, amit írtam. Ez egy rövidebb téma volt, amit aztán tovább vittem, csak egy dallam, ami úgy nagyon megtetszett nekem. Ez egyébként abban az időben volt, mikor rengeteg klasszikus zenét hallgattam, Debussyt, meg mindenfélét, és azok a témák inspiráltak engem, hogy írjak valami sajátot. És volt a karanténban egy koncertünk az A38-as hajón, és akkor azt mondtam, hogy most úgy szeretnék ide elmenni, hogy nem standardeket akarok játszani, hanem valami sajátot. És jöttek fel hozzám a karanténba próbálni a fiúk, és akkor kották, néztük a számokat, hogy minden hogy van. És akkor játszottuk el először, azt hiszem, ezt a quartetben, ezt a kompozíciót, amit írtam.
5: Ennek a címe I Dream in the Past.
6: I Dream in the Past, így van. Uh-huh. És miközben játszottam, meg dodolgattam magamba a számot. Nem volt ugye még szöveg, csak dallam. és azt hallottam végig magamban, hogy de nagy lenne, hogyha Vinand Gábor énekelni. Végig azt a szandot hallottam, tudod? De amúgy meg kb. Gyerekkori álmom az, hogy egyszer nem is az, hogy az én számomat énekelem, az csak egyszer játszak vele, vagy még az is nagy dolog volt, hogyha elmentem egy koncert és meghallgathattam egy teljes koncertet tőle. Meg vagyok róla győződve, hogy szerintem ő a világ legjobb jazz énekese volt. És képzeld, hogy gondoltam, hogy milyen lenne az, hogyha megcsinálnám ezt a dalt, de úgy, hogy a kvártetem mellé csatlakozna egy klasszikus vonós négyes, és meghívnám a Gábort, hogy énekel a fő témát. És hát ugye ez egy nagyon nagy projekt. Még talán most is, ha egy ilyet bevállalok, azt mondom, hogy ez idő, és hogy munka, de hogy akkor, amikor még ilyen, nem tudom, ilyen lapokra írtam, hogy milyen akkord, meg tudod, de az igazság, hogy annyit melóztunk vele, hogy ez összejött, ez a klasszikus vonós négyes, meglettek a kották, meg lett írva minden, megcsináltunk mindent, és a Gáborral pont találkoztam a Budapest Jazz Club, és mondtam, hogy van egy dalom, és mondta, hogy küldjem el. És elküldtem neki, és rögtön felhívott telefon, hogy bármikor elénekli.
5: Jó, ide jó.
6: Mondom, oké. Okay. És akkor már szegény, mert hogy ez volt neki az utolsó hanganyag, mert szegény akkor már beteges volt. Uh-huh. És mondta, hogy ő úgy tudja felénekelni, hogyha elküldöm neki a sávokat, és ő neki otthon van egy stúdió, és otthon felénekli. Mondtam, hogy persze, nekem az tökéletes, és azt hiszem, 2 óra múlva visszaküldte az éneksávokat, és emlékszik, hogy apuval ültünk otthon, és hogy berakjuk, hallgassuk meg. De mondta, hogy ha valami nem jó, vagy nem tetszik, akkor nyugodtan küldjem vissza, és megcsinálja újra. Figyelj, olyan volt, hogy elájultam. Mind az éneklés, mind az improvizálás része, mind az, amit nem mondtam neki, csak magától belerakott, hogy tökéletes volt, és nem emlékszek arra a pillanatra, hogy amikor elsőnek hallottuk otthon. Hát mondtam neki, hogy ez tökéletes, ez maradjon, mert csináljunk belőle új felvételt. És amikor készült ez az egész, akkor beadtam egy MIPA zeneszerzői verseny volt, ahol igazából nem volt korhatár, az országba bárki beadhatta, és beadtam, de nem túl bizakodva. És ott egy jeligével lehetett ezt csak beladni, szóval azt se tudták, hogy én vagyok, ezt tudod. És amikor beadtam, a legnagyobb visszakaptam egy e-mailt, hogy a legnagyobb támogatásba én részesültem. És amikor néztem a névsort, hogy kik voltak azok, akikkel díjazottak lettünk, hát figyelj, olyan nevek voltak ott, Fekete Kovács Kornél például, meg ilyenek, tudod, és nem hittem el. És akkor elmentünk a díjátadóra, és akkor tényleg csak ilyen idősebb zeneszerzők, zenészek ültek ott, és hát az valami felemelő érzés volt, nem tudom azt se elmondani így most szavakban, amikor mentem és átvettem azt a díjat, mai napig otthon szépen megvan. Ilyen nagyon szép, ilyen bekeretezeti nüveggel szépen megcsinálta a kompozíciónak a címe, rá van írva az oklevélre, tudod. Hát ott kezdődött el az, hogy elkezdek zeneszerzéssel is foglalkozni. Aztán persze már írtam annyi számot, hogy bármikor le tudunk játszani egy koncertet, úgyhogy csak saját számokkal. Meg hát van egy csomó nagy tervem, most is majd szeretnék kijönni egy lemezzel, de majd arról később beszélünk.
5: Erről beszélünk még természetesen. Kíváncsi lennék, hogy hogyan építed be a klasszikus és könnyű zenei elemeket a jazz improvizációdba. Milyen hatással vannak rá tulajdonképpen ezek a különböző műfajok?
6: Ez is egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert sokszor, amikor ezeket csinálom, például az improvizációban, az nem tudatos. Szóval, hogy nem akarom azt, hogy most szólózok, és akkor most akarok valami klasszikusosat játszani. Uh-huh. Vagy, nem tudom, most jön egy rész, na jó, hogy egy kicsit könnyedre veszem. Szóval, ez csak jön, hogy hallott, mondjuk, hogyha hallgatok, nem tudom, sokáig klasszikus zenét, aztán hétvégén elmegyek játszani egy koncertre, akkor mondjuk, ha Bachot hallgatok sokáig, akkor szombaton biztos, hogy ha csak 3 másodpercet, vagy 5 másodpercet, de valamilyen bachosat fogok belejátszani. De hogyha, nem tudom, Michael Jackson-t hallgatok egy hétig, és hétvégén elmegyek játszani, akkor tudja, hogy valamelyik, amit hallottam ott, az bele fogom játszani. És nem azért, mert bele akarom játszani, hanem egyszer arra visz, tudod, és ez nálam mindig így van, hogy nem tudatos, és nem direkt, hanem egyszerűen csak ez jön. Aztán, de van olyan, amikor írok, és egy megkomponált zenéről van szó, akkor persze tudatosan tudom néha azt, hogy jó, itt legyen egy picit, legyen több, jöjjön felszíre többnyire a klasszikus zene. Aztán jön egy másik rész, ami legyen egy picit populárisabb. Aztán legyen egy rész, ami improvizatív, és azt ne beszéljük meg, hogy milyen. Szóval amikor írod zenét csinok, akkor ez tudatos, de hogyha szólózom, akkor abszolút nem tudatos.
5: Melyik eddigi koncertedre emlékszel legszívesebben, akár itthon, akár egy fesztiválon, vagy külföldön? Volt valami olyan, ami valamiért emlékezetes volt számodra?
6: Az az igazság, hogy így a múltban minden koncertre úgy gondolok, hogy egy élmény volt, és megtiszteltetés volt, hogy játszhattam ott a zenésztársaimmal. Nem tudok egy koncertet kivenni az egészből, hogy most melyik lenne az, amit a legjobban visszahallgatnék, mert egyébként nem is annyira szoktuk, vagy szoktam magamat minden koncertet végighallgatni. Az elmúlt években mindegyik koncertre, amit lejátszottam, azt tudom mondani, hogy emlékezetes volt. Volt olyan például, amikor az ablakos díj után, az ablakos díjasoknak volt egy nagy koncertje a Budapest Jazz Clubban, arra is nagyon szívesen visszagondolok. A kvártettemmel, amikor játszottunk az A38-as hajón, ott játszottuk először a saját kompozíciómat, de arra is nagyon szívesen gondolok vissza, de nem régi, de utána nagyon sok ilyen volt, amire fesztiválok, amikre szívesen visszagondolok, vagy de most például a múltban volt az úgynevezett Szakcsi est, ami Szakcsi Lakatos Béla tiszteletére volt rendezve. Ott játszottunk egy én összeállított formációval, ahol ott debutált az egyik legújabb kompozíció, aminek az a címe, hogy Júdás témája, és ott játszottuk el elsőnek ezt a kompozíciómat, és például na, erre nagyon szívesen visszagondolok most, ami így rövid távlatról beszélünk.
5: Beszéltünk itt az interjú elején arról, hogy neked különböző terveid vannak arról, hogy valahogy a klasszikus zenét is szeretnéd egy picit előtérbe helyezni a kompozícióidban, illetve az apostolokról fogsz írni valamilyen zeneművet. Mesélj nekünk erről a tervedről.
6: Mindenképp szeretném használni a klasszikus zenei jellemeket a zenémben. Egyébként egy quintetről van szó, amiben van szaxofon, dob, bőgő, nagybőgő, zongora és gitár. Szóval és itt semmilyen elektronikát nem szeretnék használni, hanem teljesen natur hangszerekkel. Igazából, mivel írtam egy kompozíciónak, az volt a címe, hogy Júdás témája, és tényleg majd megmutatom neked is, meg azt mondják sokan, hogy lehet rajta hallani ezt a szellemiséget így a témán, hogy a Júdásnak a története kapcsán, és egy eszembe jutott, hogyha most ezzel a zenekarral akarok dolgozni, és belerakok időt, és saját dolgot akarok írni, akkor mi az, ami a legjobban inspirál, tudod, hogy amiről nem kell egy évet várni egy kompozícióra, ami megszületik, hanem folyik, és akkor jön. És azt gondolom, hogy ami a legjobban inspirál most engem, az a Biblia. És gyakorlok olyanokat, hogy olvasom a Bibliát, mondjuk elolvasom Máté evangéliumát, berakok egy pár fotót, és elkezdek improvizálni rá otthon. És abból megtartok olyan elemeket, amik tetszenek. És akkor így sokszor összerakok egy komplett művet igazából. És akkor utána azt kialakítom, kidolgozom, hogy hol milyen részt akarok, milyen hangszert akarok, milyen arancst akarok lerakni. Egyesével kidolgozok minden harmóniát, minden dolgot. Szóval Igen, szóval most egy olyan lemezre készülünk majd az évben, ami az apostoloknak a történeteiről fog szólni. Ez egy nagy munka, és egy nagy projekt, amire most fogok vállalkozni, de ebbe az évben megcsináljuk mindenképp. És már van is egy koncertünk, ahol el fogjuk belőle játszani pár témát.
5: A popzenében is viszonylag otthonosan mozogsz.
6: Igazából, ahogy mondtam neked, nagyon szeretem a popzenét, és mindenféle popzenét szeretek. És mindig tudtam azt magamról, hogy szeretnék popzenét játszani. És hogy így az évek során voltak megkereséseim és felkéréseim, és általában az az érdekes, hogy mindig olyan felkérés kapok, hogy nem csak, hogy sessionbe elmenjek játszani, hanem hogy rendezzek meg egy koncertet úgy, hogy fix tagokkal, fix hangszerelés, és hogy vezessem le tulajdonképpen az egészet. És az első ilyen munkáim, azok ilyen furcsán álltak össze, mert nem voltam benne járatos, mindent megcsináltam, és minden úgy volt, ahogy kellett, de hogy nem mozogtam annyira otthonosan benne, még hogy kell egy ilyet pontosan összerakni. És ahogy eltelt így az első év, ahogy így dolgoztam a popzenébe, így megváltozott tulajdonképpen minden, mindent másképpen csinálok, mint akkor. Elkezdtem producerkedni, lett egy saját stúdióm, szóval minden olyan dolgot, meg hát ugye a popzenét is máshogy kell játszani, mint a jazzzenét. Igazából se tudtam olyan sokáig, hogy most tud mi a különbség, ugyanúgy azt csinálod, csak érted kevesebb, de nem, hanem hogy minden számít, az, hogy milyen hangszínen játszolt, kell tudni kezelni a pedálokat, olyan hangszer kell, figyelj, az előbb mondtam neked, hogy amikor még iratkoztam be az iskába, nem volt gitárom, tudod. Most annyi gitárom, hogy nem fér el otthon. Na szóval, tudod, hát minél profiban csinálom, és figyellek oda a dolgokra, és most is olyan munkában vagyok benne, ahol zenei rendező vagyok, nem session gitáros, úgyhogy sokan meló nagyon.
5: Van, aki panaszkodik egyébként, hogy elvégzi az alapfokú, középfokú, majd a felsőfokú tanulmányait is, és úgy jön ki esetleg egy egyetemi diplomával, hogy nem ért a stúdiózáshoz, nem ért az önmenedzseléshez, a producerkedéshez. Ezeket te hol tanultad? Honnan szeded magadra ezt a fajta tudást?
6: Sehol nem tanultam igazából, de én imádom ezt. Imádok azzal foglalkozni, hogy nézzen ki egy posztom, hogy milyen szöveget írjak a poszthoz. Azzal is eltöltök akár mondjuk 5 percet, hogy rakjuk egy smiley-t a poszthoz, vagy nem. A producerkedés az nyilván a stúdiózás, amit mondtál, az egy sokkal tágabb dolog, mert arra idő kell, meg kell szerezni azokat a cuccokat, mindig építkezel a cuccokba, jobban meg kell tolni a programokat kezelni, neked is otthonosabban kell mozognod a stúdió környezetben, és hogy abban rengeteget kell tanulni. De hogy én imádom ezt az egészet, szóval az egész életem erről szól igazából, és ezért is vagyok nagyon boldog ember, mert minden nap azt csinálom, amit szeretek, és abból is élek, amit a legjobban szeretek csinálni. Szóval én szeretek ezekkel nagyon foglalkozni, hogy egy poszt hogy néz ki, hogy kell maga. Elsőnek azt hittem amúgy, amikor így elkezdtem zenélni, hogy mi passzus, hát felhívnak, hogy gyere ide játszani, és mész, tudod. Aztán mondták nekem, hogy de ez nem így működik, de mondom, mi hát hogy, tehát mit csinálsz, hogy felhívsz valakit, hogy akarsz menni játszani, hát felhívnak, és akkor mész. És az első párból így is volt, hogy felhívtak, amikor lehettem ilyen 16 éves mondjuk, vagy 17 éves, aztán senki nem hívott fel, tudod, hanem mondták, hogy kell csinálni anyagot, és akkor írd meg e-mailbe, és így, amikor szerintem ilyen 18 éves voltam, teljes világos volt előttem, hogy működik ez az egész. Hogy azt gondolom, hogy most legalábbis úgy, hogy dolgozni kell sokat, és amikor kész vagy a munkával, akkor kürtölt szét, amennyire csak tudod. És arra is kell és arra is csinálok magamnak mindig egy stratégiát, hogy kürtölöm szét. Uh-huh. Szóval...
5: Ez egy marketing terv?
6: Én mindig csinálok egy évre előre egy marketing tervet. Uh-huh. Tudom azt, hogyha elkezdődik a január, akkor decemberben hol akarok tartani. Úgyhogy igen,
5: Tehát a tervezés akkor nagyon fontos a te életedben, az előre tervezés. Nem csak az, hogy az ember gyakorol, meg muzsikál, hanem akkor, hogy hogyan akarsz elérni bizonyos célokat.
6: Igen, hát ugye így hála Istennek rengeteget játszom, minden nap játszom. Uh-huh. Minden hétvégén megyek. Most hétvégén ilyen 800 kilométert utaztunk, szóval maga a koncert és a zenei játék része is nagyon erős jelen van az életemben. Mondom, hogy minden egyes nap játszom valahol, de tartok olyan időket, hogy például egy picit korábban felkelek, lemegyek a kávézóba ott mellettünk, és lerakom a telefonom, vagy épp felveszem a telefonom, hogy megnézem egy hónapra előre a naptáramat, hogy mikre kell készülnöm, és kell ez a, kell, nem lehet mindig úgy, hogy most sokszor az autóba így összerakom, hogy akkor most mi ez van, meg a, nem, hanem kell ez, hogy leülsz nyugodtan, és megtervezed tényleg azt, hogy egy hónapon milyen posztokat szeretnél kirakni. Én nagyon sokat, megmondom az őszintét, imádom, egyik legjobb barátom a mesterséges intelligencia. Elmondja sokszor, hogy milyen posztokat rakjak, hogy, és nagyon sok olyat is kérdezek, hogy te leírom neki, hogy figyelj, most itt turnéztem, itt játszottam ezzel, tavaly izé ez volt, most ez van, milyen, mit ajánlasz, hogy milyen szöveget írjak? És basszus, ír egy olyan szöveget, hogy de amúgy egyébként én kreatívnak gondolom magam, tehát egy csomószor jut olyan posztötlet az eszembe, ami tudom, hogy jó, és tudom, hogy várok vele, hogy tudom, hogy melyik time-ba kell kira, mind tudod, de ő tud egy olyan pluszt, hogy azt csak mond egy szót, vagy valamit kiveszek belőle, amit mond, vagy teljesen azt, amit mond, és tökéletes. Na szóval, van, hogy egész estém azzal megy el, hogy az ötleteimet mondom neki, és mondja, hogy milyen. Szóval, ja, ezzel foglalkozni kell sokat.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy külön szakma, természetesen. De ha az ember kíváncsi tulajdonképpen ezekre a dolgokra, akkor akár még mondjuk egy YouTube-os videóból is ezeket meg tudja tanulni. Hiszen nagyon sokan elmondják, hogy hogyan kell akkor ezeket felépíteni, akár hogyan működik egy CD-kiadás, pontosabban fogalmazva albumkiadás, hiszen ezeket hogyan kell feltölteni mondjuk egy agregátor oldalra, aztán ami ugyebár továbbítja a Spotify-ra és hasonló zene megosztókra az albumunkat, vagy hogyan működik egyáltalán a stúdiózás, hogyan működik egy keverőpult, hogyan működik a mikrofon. Tehát ezeket mind meg tudja tanulni az ember az internetről, hogyha van egy kis érdeklődése hozzá. Természetesen nem lehet degradálva azt, hogy vannak erre külön képzések. Tehát abszolút, vannak olyan iskolák, ahol például stúdiótechnikát tanítanak, és valóban azok az igazi profik, akik ott tanulnak. De én azt gondolom, hogy mivel én nem látom azt, hogy a zenész képzésben nagyon jelen lenne a stúdiótechnika, illetve az

0: projekt, amiben van 200 sáv, nem fogom kikeverni, mert arra egy, tényleg egy olyan ember kell, aki tudja, aki megtanulta, aki nem tudom, 10 évet járt iskolába, hogy a frekvenciákat, meg mindent pontosan tud, érted? Tehát van az a része, amit abból is én megtanultam magamtól, és tudom, hogy mire jó, és hogy egyébként érted, de hogyha van egy valami olyan, amihez én nem értek, de most ez legyen akármi, legyen csak egy valaminek a felvétel, amit én nem látok át annyira, akkor én rögtön egy szakemberrel beszélek erről, hogy neki mi a véleménye, de az is van, hogy elmondják, és akkor én rögtön tudom, mivel benne vagyok, hogy miről van szó, de van olyan is, hogy egy munkát kifejezetten odadok valakinek, hogy inkább ő az utómunkát ő végezze, tudod? Én egyébként külföldön sok ilyet látok, hogy minden zenésznek van otthon majdnem aktív zenészeknek egy ilyen kis home stúdió, ahol tudod, el tudnak vonulni, csinálnak felvételeket, ha nem is ilyen nagyon komoly cuccokat csinálnak, tudod, de hogy ahol úgy ilyen műhelyszerű, ahol tudnak dolgozni. Ez, én az, ennél nélkül nem tudnék tulajdonképpen semmit csinálni most.
1: Beszéljünk egy kicsit a jövőről. Mit tervezel az elkövetkezendő 5-10 évre? Milyen álmaid vannak? Milyen terveid vannak? Esetleg a nemzetközi porondra is szeretnél kilépni?
0: Nagyon jó ez a kérdés, amit mondasz. Ezt is az, amit beszéltünk az előbb, hogy ez a bibliai témájú lemez, vagy azt nem mondtuk, hogy lemez, de most már mondom, hogy szeretnénk így a Quintettemmel kijönni egy lemezzel. Plusz van egy másik zenekar, aminek az a neve, hogy Expression, az egy picit ilyen R&B-s vonal, és az popzene. Tudod, egy olyan zene, amikor valaki elutazik egy repülőn, és akkor berakja a fülest, és ilyen kellemes chill az egész, de közben mégis vannak benne zenei megmozdulások, de az nem jazz. A másik, a Quintettes, az teljes jazz, és ott minden történik, és teljesen azért csinálom mind a két formációt, és azért fektetek bele időt, hogy a nemzetközi színpadra megpróbáljam elvinni. Szóval minden munkám azon lesz, hogy természetesen elmegyünk játszani, hogyha itthon van szó, vagy turné, vagy bármi, vagy nagy koncertek, megkívás, elmegyünk, de az első az az lesz, hogy megpróbálok mindent megtenni, hogy ezekkel a formációkkal és tervekkel és projektekkel nemzetközi vizekre tudjunk menni. Ugye annyi van az egészben, hogy régen azt hittem, hogy elég megcsinálni egy zenekart, és akkor megírsz egy pár számot, és akkor mész, de hogy szerintem egy 3-4 éve projektszerűen dolgozok csak mindenbe. Tehát, hogy azt mondom, hogy ha van valami, azt felépítem, először otthon leírom, levezettem, hogy mik legyenek amit a közönséggel tudatok, mi legyen az, ami kijön, mi legyen az a háttér, ami megy a hátunk mögött, kell egy vizuál, melyik platformokra mit töltök fel, hány próba kell ahhoz, hogy ez összejön, a próbából milyen videókat osztok meg. Szóval tudod, hogy egy projekt legyen az egész, nem csak az, hogy elmegyünk, és akkor próbálunk, és elmegyünk játszani, hanem egy projekt, hogy valahonnan, valahova.
1: Uh-huh. És ezek határozzák meg most a jelenedet. Igen. Ezek a tervek.
0: Igen, hát ezek mellett azon nehéz, hogy benne vagyok olyan 5-6 másik projektbe, például most hangszereltem a dalműsorba egy zenekarral, akivel turnézok ugyanúgy, szóval, hogy nagyon nehéz nekem, 2 kéne, hogy most legyen belőlem azért, hogy mondjuk valakiből a stúdióba is dolgozik, a másik kéne elmegy játszani, szóval így nehéz, de igazán most ez a legnehezebb nekem, hogy az időt valahogy megoldjam, de minden fő, tehát az, hogy a stúdiózásba felé, most lesz egy saját stúdióm, szeretnék egy kiadót csinálni majd, arra is megvan egy külön tervem, ami még nincs felépítve, de már tudom, hogy honnan kell elkezdeni, és már jövő héten el is fog kezdődni ez a folyamat, lesz egy másik hely, ahol dolgozni fogok. Mellette ugye hangszerelek koncerteket több embernek, most is van 4 olyan munkám, ami bent el a stúdióban, ami 4 előadónak van, ami majd jön ki legközelebb. Szóval ez mellett ugye van a lemeztervem, amit mindenképp muszáj, hogy ebbe az évben megcsináljak.

0: és mellette diétázom is 40 napja, szóval nagyon sok minden van.
1: Beszéltünk itt korábban a mesterséges intelligenciáról, és kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed nem csak a ChatGPT-ről, hanem akár a Sonóról is, hiszen én rendszeresen megkérdezem a vendégeimet, hogy mit gondolnak a mesterséges intelligenciának annak a részéről, ahol zenét lehet generálni. És te vagy az első tulajdonképpen, aki ezt már használta és ismeri.
0: Igen.
1: Hogyan látod ezzel kapcsolatban a jövőt?
0: Én nekem minden ilyen dologról az a véleményem, hogy mindent lehet pozitív dologra használni, meg negatívra is. Abszolút nem értek egyet azzal, amikor valaki úgy vállal egy munkát, hogy teljes 100%-osan rábízza a mesterséges intelligenciára, mert tulajdonképpen akkor a tiszteletdíjat a mesterséges intelligenciának kéne fizetni.
1: De van ilyen egyébként?
0: Van ilyen sok, és láttam is rengeteg ilyet.
1: Mesélj már el, légy szív, mert
0: volt olyan, tudod, mikor valakitől kértek egy dalt, hogy csinálja meg, aztán elmondták neki, hogy milyen jellegű dal kell, szólt a Sonónak, a Sono megcsinálta, nem tudom, 10 perc alatt, aztán felvette a tiszteletdíjat, mint ő csinálta volna, aztán senki nem tudta, hogy ő csinálta. Uh-huh. Na most például uh-huh. egy ilyet én nem, figyelj, egy ilyet egy zenész, mint plusz te sem, hogy, hogy ha kérek, azt mondom neked, hogy Fiandi, csinálj már nekem egy nem tudom, egy olyan darabot, ami egy kicsit mozartos, és akkor beütöd a mester, hogy írd nekem egy mozartos darabot. Hát tudod te is, hogy mit kell csinálni, és nem egyeznék ki azzal, amit ő csinál, mert igen, zenész vagy. Igen. Szóval ezek az embereket én nem tartom amúgy igazán zenésznek, csak egy ilyen számítógépes, kütyüs valamiknek. De van olyan sokszor, mikor a mesterséges intelligencia valóban tud segíteni. Valóban van olyan, hogy nem találsz valamit, és azt gondolom egyébként, hogy az előbb ugye beszéltem az időről, hogy kevés idő van, és hogy 24 órából áll egy nap, ami semmire nem elég tulajdonképpen, és van olyan, hogy nincs idő valamivel egy hangszínnel foglalkozni mondjuk 4 órát, hogy megtaláld azt, hogy mi az, és akkor most miért ne lehetne segítséget kérni tőle, ha ő ott van? Uh-huh. És azt mondom neked, hogy 99%-ban a mesterséges intelligencia segítséget tud nyújtani. Uh-huh. Szóval van sok olyan dolog, amire ő előbb képes, mint te. Azt gondolom, hogy művészetre nem képes, viszont időt tudsz vele nyerni. Időt tudsz vele nyerni, és tud elég minőségi dolgokat csinálni, és amikor az van az agyadban, hogy fú, kéne valami, de nincs rá 20 órám, akkor ott a mesterséges intelligencia, és én azt mondom, hogy nyugodtan használja mindenki, használja ki. És egyébként a mesterséges intelligenciát is kell tudni használni.
1: Pontosan. Tehát nem mindegy, hogy hogyan használja fel ezeket az anyagokat az ember. És valóban adhat egyfajta alapot, amit utána esetleg tovább maga gondolsz. A zenész, maga a művész, akkor, akinek határozott elképzelései vannak, akkor az tovább fejleszt.
0: Így
1: és
0: van.
1: Akkor már tulajdonképpen nem is gépies.
0: Nem, mert hogyha, de figyelj, lehet gépies is, nem erről van szó, csak az, hogy legyél benne te is, na érted? Uh-huh, hogy ha most te oda hallasz egy másik harmonát, akkor fogd be. Most érted, mit mondok. Uh-huh. De azokkal egyszerűen nem tudok egyet érteni, akik így nem is tudják megcsinálni, nem is akarják megcsinálni, hanem csak így megcsinálják, és ott van, és akkor ebből nem tudom, milliókat keresnek. Na, szóval ezen nem tudok nevetni, tudod?
1: Hát ez elég szomorú egyébként. Ja, szomorú történet.
0: Ja.
1: De nem fognak lecserélni bennünket a gépek?
0: Nem, szerintem az elmúlt egy évben ezt nem tudom hányan kérdezték meg tőlem.
1: Persze.
0: Mert amúgy egy nagyon releváns kérdés, amit kérdezel. Nem lehet. Az igazi embert nem lehet a zenébe lecsélni a mesterséges intelligenciára. Most figyelj, ezt a legjobban egy koncertező ember tudja, mint például te is. Amikor elmész egy koncertre játszani, és amikor látod a közönséget, amikor még csak kukucskálsz ki, akkor azt hoz belőled egy érzést, kijössz, meglátod a zongorát, megérzed azt az illatot, vagy a cipődet, ami a lakcipődet felveszi, és akkor meg... Tehát, hogy ezeket a rezgéseket a mesterséges intelligencia nem fogja tudni soha. úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy nem kell félni, mert nem fogják lecsélni a zenészeket.
1: Ezzel kapcsolatban még egy nagyon nehéz kérdés felmerül. Az Istennel való kapcsolat. Hiszen, hogyha az ember, gondoljunk csak az alapokra, gondoljunk Bachra például, aki tényleg rengeteg egyházzenét írt. Annyira szemmel láthatóan meghatározó volt az Istennel való kapcsolat az ő zenéjében, hogyha ez nincs, akkor nincsen Bach.
0: Így van.
1: Erre nyilván egy mesterséges intelligencia nem képes, legalábbis egyelőre még nem. Neked erről mi a véleményed? Mennyire fontos egy zenész életében a hit és a vallás? Nem. Azért is kérdezem, mert egy kereszt lóg a nyakadban. Azért azt hadd mondjam el a kedves hallgatóknak.
0: Igen. Az egész eddigi életemet az Isten kíséri végig. Én egy milyen hívő ember vagyok, és egy keresztény családból származom. Szerintem ilyen 17 éves voltam, amikor elkezdtem az Istennel foglalkozni, úgyhogy tényleg komolyan, és 100%-osan megváltozott az egész életem, minden, és nem azt akarom ezzel mondani a hallgatóknak, hogyha valaki elkezd Istennel foglalkozni, akkor csak pozitív dolgok történnek vele, mert ilyenkor sokan azt hiszik, hogy ha azt mondom, hogy megváltozott az életem, hogy elkezdtem felfelé ívelni, de nem a karrierre gondolok meg ezekre a dolgokra, hanem tudtam azt, hogy bármiből belekezdek, van mellettem egy ember feletti erő. És hogy az, ha lent vagyok, akkor is támogat. Szóval, vagy ha nincs inspirációm, akkor majd ő fog adni inspirációt, szóval tudod. És 100%-osan meg vagyok róla győződve, ha most lenne egy pár óránk erre a beszélgetésre, akkor el tudom, elmondanám azt, hogy miért, de tudom, hogy a zene az Istentől van. Tudod, ez biztos vagyok benne, hiszen az Istennek is vannak olyan angyalai, akik azt mondja a Biblia, hogy szüntelenül dicsérik őt. Tehát szüntelenül szól nekik, azt neki fent a zene. Van egy angyal zenekar, aki csak azért van megbízva, hogy az Isten hallja a zenét. Tudod. És ez azt jelenti, hogy de hát sok ilyen történet van, például mikor a király rosszul volt, Saul király, tudod, és Dávidot behívta, hogy lanton játszon neki, és elmúlt a fájdalma addig, míg Dávid lanton játszott. De most tényleg sok ilyen dolgot tudnék mondani, amikor a zene megmentette tényleg így az emberiséget. Ez az egyik legnagyobb áldás és dolog, amit kaphattunk az Istentől, a zene. Mert most nézd, aki nem zenész, az is a zenében menekül. Tudod, ha valaki szomorú, akkor is hallgat zenét. Ha valaki vidám, mit csinál? Berak egy zenét. Nem? Ha ne adja is, na mindegy, arról már nem akarok beszélni morbid dolgokról, de bármi történik, mindig a zene az, ami vigaszt nyújt. Szóval biztos, hogy az Istentől van a zene.
1: Mi az az öt zenemű vagy album, ami esetleg neked bármikor vigaszt nyújt? Kérdezhetném úgy is, szokásos módon, hogy ha kitennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az öt album, CD, zenemű, esetleg előadóval megnevezve, aki elkísérne téged egy ilyen lakatlan szigeten, akár évekig? Nyilván ez egy nehéz kérdés, és az aktuális pillanatra lennék kíváncsi, hogy most éppen mik azok, amik megfognak itt téged.
0: Figyelj, inkább mondok öt előadót, ami amúgy ki most nem könnyű, amennyi zenét hallgatok így kiszelektálni, hogy
1: igen,
0: ki lenne az az öt, de én mindenképp elvinnék magam egy kis gyeretlemezt, és egy szóló lemezt, például a Be My Love című lemezét, mert az nem tudom, bármilyen időszakomban meg tudom hallgatni, tök mindegy, hogy szomorú vagyok, vagy boldog, vagy nyár van, vagy tél, vagy hogy hol vagyok, feltöltődök, és inspirálódok belőle. Mindenképp elvinnék, tulajdonképpen nem egy, szerintem kettő Pat Metheny lemezt, mert ő az életemben az egyik legnagyobb inspiráció, mint az is, hogy egyébként ő a világ legnagyobb jazzgitárosa, de az mellett a világ legnagyobb zenésze is. Szóval, hogy ilyen kompozert nem láttam szerintem visszanőleg se, mint ő, és na mindegy. Szóval belőle kettőt vinnék, az biztos, az ugye három, akkor eddig. Elvinnék mindenképpen egy Bach lemezt, mert és mondjuk egy Glenn Gould lemezt elvinnék, mert az viszont egy olyan hatás nyújt nekem, hogy mivel figyelek, ezért minden mást kizárok. Tudod, hogy megy a zene, és annyira sok minden történik, és hallod, hogy mikor, merre, hogy miért oda, és annyira figyelsz, hogy mi van, hogy olyankor nem foglalkozok semmivel tulajdonképpen, csak azzal, amit hallok. És a Bach zenéje nekem az talán az egyik legnagyobb kikapcsolódás, így. És ha még egy van még, van egy előadó, aki nélkül nem tudok élni, és ez most meg fogsz lepődni. De amúgy ez ilyen nehéz, mert öt lemez nagyon kevés.
1: Ki az az
0: mert
1: előadó?
0: Ebben most például nincsen hard jazz, amit nagyon szeretek.
1: Lehet bónusz is.
0: Jó, oké, okay, jó. Aj, bónusz az jó. Okay. Jó. Van egy olyan énekes, akit úgy hívnak, hogy Luis Miguel. És én nem feltétlen azért szeretem, amit a többi, ugye tudjuk, hogy a romák nagyon szeretik így a zenét, de én nem csak azért szeretem, hogy érzelmes, meg mit tudom én, tudod, nem, hanem évek óta elemzem ezt az embert, hogy az ének tudása milyen szinten van, tudod. És azt szerintem visszamenőleg is a világ top legjobb énekese, vagy olyanokhoz tudom hasonlítani, mint például a Whitney Houston. Tehát ő, és nagyon sok ilyen spanyol elemzést is nézek róla, hogy ezek az énektanárok mit mondanak, hogy és ő egy zseni, ő egy Istentől kapott talentum, és senkinek sincs ilyen zenekara, mint neki. És el is mentünk a családommal tavaly nyáron Madridba volt a Santiago Bernabeu-ba az egyik turnéja, és ki is mentünk, és meg is hallottuk élőbe, és jól gondoltam, hogy nem nagyon van hozzá hasonló. Szóval tőle elvinném bármelyik lemezt, akármelyiket elvinném, és hogyha lenne még egy bónuszom, akkor viszont egy Coltrane lemezt elvinnék mindenképp, mert van, amikor csak az mozdít ki. Ja, úgyhogy valahogy így.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat megtudtunk csak a zenei választásodból, a személyiségedről, ami számomra nagyon fontos. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és természetesen nagyon örülök, hogy itt voltál és beszélgethettünk egy jót.
0: Én is köszönöm.
1: Remélem lesz lehetőségünk a jövőben is beszélgetni még ezekről a témákról. Köszönöm.
0: Reméljük
1: szépen.
0: És köszönöm, hogy meghívtam, nagyon jól éreztem magam.
2: Varga Balázs gitáros zeneszerző producer volt a mai vendégem ismét, aki mesélt nekünk az elmúlt két adásban a Szakcsi Junior Reneszánsz zenekarról, a szakmai útjáról és a gondolatairól. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádiódi kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedésfejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke 32,2 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. A miniszter szerint ez a fejlesztés az első között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött, ezért a megvalósítás gyors ütemben megkezdődhet. Lebontják a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű ZRT kelemföldi erőműjének 2005 óta használaton kívül lévő 146 méter magas kéményét, a munkálatok a terület helyreállítására együtt augusztus végéig tartanak, közölte a csoport. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években ért el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát, írták. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia- és hőellátáshoz, de az ezred fordulóra hasonlóan más szocialista időkben telepített erőművekhez technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Di,
1: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOTOT a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivál 11. éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hova költöznek. A közlemény szerint tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOT kinőtte a jelenlegi helyszínét. Július minden hétvégéjén különleges nosztalgia járművek közlekednek Budapesten. Az utasok többek között a bengáli villamossal, régi Ikarusz autóbuszokkal, kabrió Ikarusszal, muzeális trolibuszokkal és több mint 100 éves villamosokkal utazhatnak a főváros ikonikus útvonalain. A jegyek a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és a járatok személyzeténél is megvásárolhatók. Szombatonként az N2-es nosztalgia villamos közlekedik a pesti rakparton, míg vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén utazhatnak az érdeklődők történelmi villamosokkal. Emellett minden vasárnap forgalomba áll az N4-es nosztalgiabusz, amely Zugló és Zugliget között szállítja az utasokat, valamint júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszok is közlekednek. Az esernyősben ismét a jógáé lesz a főszerep egy estére, az érdeklődők 3 helyszínen próbálhatják ki a jóga különböző irányzatait július 11-én az 5. alkalommal jelentkező jógák éjszakája keretében. A több oktató által vezetett programok kezdőknek és gyakorlott jógázóknak egyaránt szólnak. A kínálatban lendületesebb és nyugodtabb foglalkozások is helyet kapnak a dinamikus technójógától, a frissítő yin jógán át a meditatív jóga nidráig. A program ingyenes a részvételhez, jóga a matrac szükséges.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Rádió Di-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Di-ben.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Bár a Velencei tó vízszintje évek óta egyre komolyabb aggodalomra ad okot, az ingatlan piacon egyelőre ez nem látszik. A megkérdezett szakértők szerint a vevők és az eladók többsége még mindig átmeneti problémának tekinti a tó ökológiai válságát, ezért a tóparti lakások és nyaralók árai továbbra is magasak. Gárdonyban jelenleg 850 ezer forint körül alakul az átlagos hirdetési négyzetméter ár, Pákozdon 650 ezer, Sukoron szintén 850 ezer forint, Velencén pedig már 950 ezer forint körüli átlagár látható. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a Velencei tó környéke továbbra sem szakadt ki negatív irányban az országos lakáspiaci folyamatokból, vagyis a vízszint körüli aggodalmak egyelőre nem jelentek meg drámai árengedmények formájában. A főváros közelsége önmagában is erős támasz, a térség nem kizárólag klasszikus nyaralópiac, hanem részben agglomerációs lakóövezet is. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, a plakáthelyek számát. Az MTI kérdésére adott válaszok szerint Kaposváron a törvényadta lehetőségekhez mérten már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a plakátok és hirdetőeszközök számát, míg Szegeden nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött, emiatt a reklámokkal kapcsolatos szabályok a jövőben változni fognak. Budapesten radikális szigorítás várható, a 15 ezerből mintegy 10 ezer plakát helyet szüntet meg a város, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat, és ötödére csökkenti a hirdető oszlopokat az év végéig. Hosszas előkészítés után új korszerű CT-berendezést állít a kerületiek szolgálatába a második kerületi önkormányzat. A CT-t az önkormányzat finanszírozza, a budapesti Szent Ferenc Kórház biztosítja a helyiséget, és megszervezi és kiképzi a berendezés működtetéséhez szükséges személyzetet. Igény esetén a Pulzus központ mellett le tudja fedni a Kapás utcai szakrendelő távleletezését is. Korábban egy kiváló minőségű röntgen és ultrahang készüléket is beszereztek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk, a 100.3 Rádió.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, miközben a kínálat bővülésének köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent, derül ki a használtautó.hu legfrissebb májusi statisztikáiból. Tavaly májushoz képest az érdeklődések száma 16.100-ról 21.600 darabra ugrott a portálon, az elérhető hirdetések száma pedig 38%-kal bővült, elérve az 5.400 darabot. Az átlagárak 4,3%-kal csökkentek, és a kínálat is egyre jobb minőségű. A japán gyártó, különösen a Toyota fölénye továbbra is megkérdőjelezhetetlen a hibrid kategóriában, hiszen a top 10-es listából 7 helyet a Toyota és a Lexus modelljei birtokolnak. Augusztus 29-én rendezik meg a Duna átúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajta Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterületet a BM előtti versenyközpontban alakítják ki. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadsághíd látványa és 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár, a részvétel előzetes nevezéshez kötött a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. Az ellenőrök összesen 482 forgalmazó helyen vizsgálták a szezon egyik legnépszerűbb gyümölcsét, és 537 szamócatételt ellenőriztek a kereskedelem teljes spektrumában. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki a hatóság szakemberei. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketek, zöldség, gyümölcs üzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusító helyekre is, amelyek a szamóca szezon idején országszerte megjelennek utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken. A tapasztalatok szerint leggyakrabban romániai eredetű szamóca került magyar termékként a fogyasztók elé, az ilyen jellegű megtévesztés súlyos jogsértésnek minősül, amely jelentős bírságot von maga után.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt. Ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi, csak ennyi.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Budapesti Közlekedési Központ az elmúlt hetekben egymás után jelentette be a különböző közlekedésfejlesztési társadalmi egyeztetéseket. A Pacsirta Mező utcai villamosvonal kiépítése, a Budafoki úti villamos meghosszabbítása, a Kerepesi út komplex átalakítása, valamint korábban a 3-as és a 42-es villamos fejlesztése is napirendre került. A Magyar Nemzet kérdésére a BKK egyértelművé tette, hogy a kötött pályás fejlesztések megvalósításának finanszírozásáról jelenleg nincs végleges döntés. A társaság szerint folyamatosan vizsgálják a hazai, az Európai Uniós, illetve bizonyos esetekben a vállalkozói források bevonásának lehetőségét. Vagyis a jelenlegi állapot szerint az építkezéshez szükséges pénz jelenleg nem áll rendelkezésre, csupán annak lehetőségét vizsgálják, hogy egyszer majd honnan lehetne azt előteremteni. Megnyílt a Dunafürdő árasztópart szabad strand a 11. kerületben, ami idén egész nyáron 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A fürdőzésre egy 100 méter hosszú, 120 cm mélységű sáv áll rendelkezésre. A szabad strandon a vízminőség kiváló. Fontos azonban tudni, hogy a Dunában nagyon erős az áramlás, ezért mindenki saját felelősségére használhatja a strandot. Amennyiben a fürdőzők betartják a szabályokat, azaz nem hagyják el a 120 cm-es vízmélységgel kialakított sávot, nem mennek el máshova, akkor nyugodtan és biztonsággal lehet használni a Dunát. Második alkalommal rendezik meg a Fonyódi Könyvfesztivált július 11-én és 12-én, ahol a könyveké és a könyvbarátoké lesz a főszerep. Balatoni panorámára, kulturális forgatagra, könyvek illatára és izgalmas beszélgetésekre készülhetnek, akik ellátogatnak a Fonyódi Szaploncai sétányra a program ideje alatt. A két napban sor kerül többek között dedikálásokra, író-olvasó találkozókra és gyermekprogramokra, de könyvkiadók standjai, finomfalatok és zene is várja az érdeklődőket. Érkezik többek között Juhász Anna, Rutka Róbert és Grecsó Krisztián, valamint Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl zenekar.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Rádió Dick. Rólunk neked.

0: Kelj fel!
1: Mi van, fiam? Mit vagyok? Nincsen semmi baj. Mi van, fiam? Nincsen semmi.
2: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: Rabló támadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb.
1: Rádió Dick.
2: Vorba,
3: vorbassa.
1: Rólunk, neked.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. Derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adata alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt az átlagár. Július 30-án rajtol Balatonfüredről az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíj, Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. A több száz hajót és több ezer versenyzőt felvonultató eseményt a nézők a vitorlás téren felállított kivetítőn élőben is követhetik. A verseny ideje alatt a Balatonfüredi parton a Kékszalag Fesztivál változatos kísérőprogramokkal várja a látogatókat, az augusztus 1-jei ünnepélyes díjátadót a Gyógytéren pedig a hagyományos utcabál zárja. Több mint 650 ezeren látták már Magyarországon a Madách Színház előadását, a Mamma Mia musicalt, melyet 600. alkalommal játszottak. A 2014-es bemutató óta a színházi produkció nem csak Budapesten vált legendává. A szegedi szabadtéri játékokon 5 nyáron át volt kihagyhatatlan csúcspont, összesen 21 előadáson több mint 80 ezer néző látta, ezzel máig rekordtartó. A produkció az ország nagyvárosait is meghódította, sportcsarnokokban, arénákban, különleges helyszíneken találkozott a közönséggel, és az idei ősz sem telik majd Mamma Mia nélkül. Újabb városokba viszik el a művészek a musical életörömét. Szeged mellett Debrecenben, Pécsen, Veszprémben, Győrben, Szombathelyen, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Zalaegerszegen 60-nál több vidéki előadást ért már meg a Mamma Mia, és hamarosan újabbak következnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrát cigány a 100.3 Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.

Béla cigány jó barátom, neki Bél a hegedű. Szerelemről

haj lesz kenyér, haj lesz só, feleségem is lesz jó, de csupa annyira. Haj lesz kenyér, haj lesz só, feleségem is lesz jó, de csupa annyira.

0: Szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hetekre lezárják a Hungária körúti felüljáró egyik sávját, óriási káosz várható a környéken. A munkavégzés ideje alatt a külső sáv a híd teljes hosszán lezárásra kerül, így 3 helyett 2 forgalmi sáv áll majd a közlekedők rendelkezésére, közölte a Budapest közút. A téli hideg és csapadékos időjárás következtében több burkolat hiba alakult ki a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán. A fővárosi közútkezelő ezeket a kátyúkat korábban ideiglenes javítással szüntette meg, és a következő hetekben végzi el az útpálya tartós helyreállítását, olvasható a közleményben. A sérült burkolat elbontását követően ellenőrzik a híd szerkezet állapotát is, hogy a végleges javítás megkezdése előtt kiderüljön, a hibák kizárólag a burkolatot érintik, vagy a híd szerkezeti elemein is szükséges a beavatkozás. A szerkezeti vizsgálatot követően következhet az útpálya helyreállítása. Megnyílt a főváros legnagyobb napelemparkja. A 27 éve megnyílt West End parkoló szintjének tetejére telepített napelempark 6500 négyzetméteren terül el, ami nagyjából egy focipálya méretének felel meg. A rendszer évente 1530 megawattóra elektromos áramot termel, ami önmagában az épület energia felhasználásának körülbelül 7%-át fedezi. A külső forrásból érkező zöld árammal, amelyet Magyarország legmodernebb naperőművéből vásárol az épület, együtt viszont évente már több mint 17,5 gigawatt óra megújuló energiát biztosít a komplexum működéséhez. A megtermelt energia nem csak a bevásárlóközpontot, hanem a parkolóban található 42 elektromos autótöltőállomást is kiszolgálja. A beruházás egyik legszebb, turisták számára is látványos eleme, a West End 1,5 hektáros tetőkertje, amely Budapest egyik legnagyobb közhasználatú belvárosi zöld területe, nem csak pihenőhely és találkozási pont, hanem a városi klímához alkalmazkodó zöld infrastruktúra is. Több 100 növénynek ad otthont, és 2026-ban közel 1000 négyzetméterrel bővül tovább.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Szeles vasárnap, ma változóan felhős napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben, erős lökések kísérik majd a nyugati szaknyugati szelet, délután pedig maximum 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaharújza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Hát sziasztok, Patai Anna vagyok, és remélem, hogy minden szuper veletek. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok nektek. Nagyon hálás vagyok amiatt, hogy itt vagytok velem. Minden egyes alkalom számomra különleges, mert tudom, hogy itt vagytok velem, hogy közösen csekkoljuk, milyen időnk van, hogy milyen zenéket hallgatunk, hogy mire számíthatunk az utakon. Ezek mind nagyon fontos dolgok, amiket közösen tudunk meg, úgyhogy ezt az órát is elindítom, és a következő megszólalásnál már is mondom a friss infókat nektek.

0: Sziasztok, ez itt a Rádió D-k, én Patai Anna vagyok. Remélem, hogy jól vagytok, és ígértem, hogy ebben a megszólalásban csekkoljuk, hogy milyen időre számíthatunk, úgyhogy kérlek benneteket, figyeljetek, füleljetek, érkeznek a friss információk.
1: Időjárás.
0: Szeles vasárnap, ma változóan felhős napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben, erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, délután pedig maximum 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaharújza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!
1: Rádió Dick.

0: szeretni kellett.
1: Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalmon. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a körülmények.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

Új, imit, bút, bóla, bimbók, csút, babac, bút, babac, bút, babac, bimbók, babadamat, bútamadamat, bútamadamat.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Még mindig Patai Anna vagyok, és le kell zárnom az órát, azonban nem sokáig, mert a következő órában is találkozunk egymással, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és kérlek szépen, hogy ne menjetek sehová, mert tényleg sietek hozzátok vissza.
1: Rádiódik. Rádiódik. Na.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Életét vesztette az a 11 éves gyermek, akit két héttel ezelőtt ütött el egy személygépkocsi Budapest második kerületében Adi-ligeten. A kerékpározó fiú kritikus állapotban került kórházba, ahol az orvosi beavatkozások ellenére sem tudták megmenteni az életét. A tragikus kimenetelű baleset 14 nappal ezelőtt történt. A rendelkezésre álló információk szerint egy 63 éves nő által vezetett személygépkocsi gázolta el a kerékpárral közlekedő gyermeket. Az ütközést követően az autó tovább gurult, a kisfiú pedig a jármű alá szorult. A gyermek a helyszínen életveszélyes sérüléseket szenvedett, keringése összeomlott, az újraélesztését követően szállították kritikus állapotban gyermek traumatológiai osztályra. Időközi önkormányzati választást tartanak ma Ráckevén. A voksolást azért írták ki, mert a képviselőtestület két egyéni választókerületében is megüresedett a képviselői mandátum. A kettes számú választókerületben két független jelöltre adhatják le voksukat a választók, itt a korábbi képviselő lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról. A hatos számú választókerületben három független jelölt közül választhatnak a helybéliek. A választások kiírásának hátterében személyi változások állnak. A korábban mandátumot szerzett képviselő Jakab Mihály megbízatását a képviselőtestület méltatlanság megállapítása miatt szüntette meg. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás országszerte. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, de a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. Az őszi árpa országos termés átlaga 5,5-6,5 tonna hektáronként. A kukorica helyzete kedvezőtlenebb, ezért a szakemberek az aszály egyik legnagyobb vesztesének tartják. Nem találtak sok blitzelőt a hatóságok a júniusi fővárosi kiemelt akcióban. A csaknem 27 ezer ellenőrzött utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A hatóságok 228 embert igazoltattak és elfogtak egy körözött bűnözőt, valamint egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Szeles vasárnap, ma változóan felhős napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben, erős lökések kísérik majd a nyugati szaknyugati szelet, délután pedig maximum 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaharujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és azonnal elindítom a következő órát. Nagyon hálás vagyok, hogyha az előző órában is velem tartottál. Azonban, ha az egész hétvégét velem töltöd, akkor a leghálásabb vagyok a világon. Csodálatosak vagytok. Azonnal indulnak a zenék, jönnek azok az előadók, amelyek nagy kedvenceitek, amiket egyébként olyan dalok, amiket folyamatosan hallotok az interneten, TikTokon, Instagramon. Szerintem nagyon fontos, hogy a mai friss zenéket is halljátok nálunk, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba, és érezzük jól magunkat.

0: Hát itt a Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok. Arra gondoltam, hogy gyorsan nézzük meg, hogy mi újság az utakon. Szeretnék nektek segíteni ebben is, úgyhogy a következő pillanatokban ezt hallgatjuk meg. Figyeljetek!
1: Időjárás.
0: Szeles vasárnap, ma változóan felhős napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben, erős lökések kísérik majd a nyugati szaknyugati szelet, délután pedig maximum 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

Hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz.

Ez itt a Rádiódik, sziasztok! Nagy mosolya vártalak benneteket vissza, viszont mindeközben egy kicsikét szomorú vagyok, mert ezt az órát le kell zárnom. De hála Istennek nem túl sokáig megyek el tőletek, ugyanis a következő órában találkozunk egymással. Addig is jók legyetek!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. A Bahart 180. jubileumi évében augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programhajókkal vár. A főszezonban minden nap közlekednek a menetrend szerinti hajók a legforgalmasabb útvonalakon, Fonyód és Badacsony között, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között napi 10-10 indulás szerepel a menetrendben. Csütörtöktől vasárnapig késő esti visszaindulásokkal, írja a Bahart sajtóközlemény. Az útvonalak érintik a felújított Fonyódi és Balatonfüredi kikötőt is. A Riffülő Balaton-Boglár átkelőjárat idén is kiegészül Balatonlellével, illetve napi két-két eljutást kínál a társaság a Balatonalmádi Alsóörs-Tihany útvonalon. Július 24-e és 26-a között harmadik alkalommal rendezik meg a Füred Art Week-et. Az Art and Antique és a Budapest Contemporary szervezőinek művészeti vására a Balatonfüred Kongresszusi Központban várja a látogatókat kortárs és klasszikus alkotások széles válogatásával. A rendezvény találkozási pontot kínál a műgyűjtőknek, a dizájn és a lakberendezés iránt érdeklődőknek. A kiállított alkotások között mindenki találhat inspiráló darabokat, legyen szó komoly műtárgy befektetés, vagy egyszerűen a művészet élményéről és felfedezéséről. Kiterjedt szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat szombat délután Budapest 3. kerületébe, a hajógyári sziget térségébe, ahol jelentős területen csaptak fel a lángok. Az egységek gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni a tűz tovább terjedését, így rövid időn belül sikerült megfékezni a lángokat. A rendelkezésre álló információk szerint a tűz mintegy 700 négyzetméteren pusztított, ahol ajnövényzet és felhalmozott szemét égett. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a rózsa dombi önkéntes tűzoltók is kivonultak, akik összehangolt munkával kezdték meg az oltást. A tűzoltók végül 4 vízsugárral elfojtották a lángokat, amivel sikerült megakadályozni, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területekre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szeles vasárnap, ma változóan felhős napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben, erős lökések kísérik majd a nyugati szaknyugati szelet, délután pedig maximum 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaharújza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Három Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, sziasztok! Hát remélem, hogy minden szuper veletek, csodálatosak vagytok. Ezt az órát is elindítom, és számomra nagyon meglepő, mert az előző órák is nagyon-nagyon gyorsan elteltek. Tudom, azt szokták mondani, hogy ha az ember jól mulat és jól érzi magát, akkor bizony gyorsan telik az idő, ez nálunk is így van. Azonban tényleg azt gondolom, hogy nagyon gyorsan eltelt ez az óra, úgyhogy ne rohanjon ennyire az idő, használjuk ki a perceket, a dalokat, és tényleg legyünk együtt ebben a csodálatos dologban. Azonnal indulnak a legjobb zenék itt a 100.3 Rádiódiken.

0: Sziasztok, Fatai Anna vagyok, és azonnal jönnek az időjárással kapcsolatos friss információk. A hetet a forróság jellemezte, rettenetesen meleg volt, tikkasztó volt a hőség, tényleg azt gondolom, hogy azért nagyon kellemes, hogyha az ember vízparton tudja tölteni ezt az időt, viszont ha nem, akkor ez egy kemény időszak. Úgyhogy azonnal mondom, hogy mi vár ránk a következőkben. Figyeljetek, kérlek!
1: Időjárás.
0: Szeles vasárnap, ma változóan felhős napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben, erős lökések kísérik majd a nyugati szelet, délután pedig maximum 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió X 100.3, sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem, lezárom az órát, és akkor a következő órában pedig már kifejezetten a roma hírek következnek, érdemes lesz velem tartani, figyeljetek!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Hegedű Zsolt feljelentést tett a Miskolci Kórház és a MedCenter nevű budapesti magáncég ügyében. Az egészségügyi miniszter hűtlenkezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz a több évtizedes ügyben. Az egészségügyi miniszter nem részletezte az ügyet, de szerinte olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Egy orvostudományi portál szerint akár 14,5 milliárd forintos lehet az okozott kár. A Népszava szerint ez az az ügy, amelyben a felek erőpróbája alatt egy bank működő sugárterápiás gépet foglalt le, de az is előfordult, hogy az ellátandó daganatos betegek egy része a rendelt időben nem kaphatott kezelést, mert a felek között mérgesedő vita miatt időnként csökkent kapacitással működött a szolgáltatás. Fürdési tilalmat rendeltek el a szelídító strandján, miután a legfrissebb vízvizsgálatok szerint a megengedett határértéknél jóval magasabb Enterococcus baktérium koncentrációt mutattak ki. A szakemberek szerint a kialakult helyzet hátterében a rendkívül meleg időjárás állhat. A tartós kánikula következtében a sekély gyorsan felmelegedő állóvizek kedvező környezetet biztosítanak a baktériumok gyors elszaporodásához, ami most a szelídítónál is problémát okozott. A kimutatott Enterococcus baktérium egészségügyi panaszokat is okozhat. A tájékoztatás szerint kellemetlen hasmenést és hányást okozhat, ha véletlenül lenyeljük a vizet. Emellett az érzékenyebb bőrűeknél, illetve nyíltsebek esetén fájdalmas bőrgyulladást, fertőzést válthat ki. Hosszas előkészítés után új korszerű CT berendezést állít a kerületiek szolgálatába a második kerületi önkormányzat. A CT-t az önkormányzat finanszírozza, a budapesti Szent Ferenc Kórház biztosítja a helyiséget, és megszervezi és kiképzi a berendezés működtetéséhez szükséges személyzetet. Igény esetén a pulzus központ mellett le tudja fedni a Kapás utcai szakrendelő távleletezését is. Korábban egy kiváló minőségű röntgen és ultrahang készüléket is beszerzett a kerület.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Hello, hello, Rádió Dik hallgató. Én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és ebben az órában kifejezetten roma hírekkel fogunk foglalkozni. Mit is jelent ez? Azt, hogy kifejezetten összeszedek nektek pár olyan hírt, ami a héten hangzott el a rádiónkban, és tényleg roma hírekkel foglalkozó friss információk. Ezek szerintem ez nagyon fontos érték, és hogyha tehetjük, akkor mindenképpen adjuk ezt tovább. Úgyhogy kérlek, hogy figyeljetek. Viszont mielőtt egyébként jönnek ezek a hírek, zenélünk egyet, és azelőtt is még érkezem majd hozzátok.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Ígértem, hogy jönnek a roma hírek, úgyhogy jelzem, hogy a következő pillanatokban ez következik. Aztán pedig egyből pörgünk tovább a jó kis zenékkel itt a Rádiódikán, figyeljetek kérlek. Roma nők integrációjával enyhítik az ápoló hiányt. Hiány szakmának számítható segédápolói pozíciókat töltenek be a programban végzett szakemberekkel a budapesti Károly Sándor kórházban. A foglalkoztatás bővítésén túl a társadalmi előéletek és a munkaerőpiaci diszkrimináció leküzdését célozza a frissen indult projekt, amely hátrányos helyzetű roma nők egészségügyi integrációját valósítja meg. A budapesti Károly Sándor Kórház sikeres pályázatának kritikus hiány szakmának számos segédápolói pozíciókat töltenek be a programban. Végzett szakemberekkel, társadalmi inklúzió és az ápolási minőség javítása. Az egészségügyi ágazat egyik legnagyobb kihívása napjainkban a szakszemélyzet és a közvetlen betegellátás, támogató munkatársak biztosítása. A budapesti Károly Sándor Kórházban folyó célzott képzés eredményeként az integrációba bevont munkavállalók foglalkoztatása közvetlen és jelentős segítséget nyújt a működéshez nélkülözhetetlen, de rendkívül nehezen pótolható segédápolói munkakörök betöltéséhez. A projekt kifejezett célja a stabil munkahely teremtésen túl, hogy javítsa a társadalmi előélettel és munkaerőpiaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák, s kiemelten a roma nők társadalmi befogadását a közszolgáltatásban való foglalkoztatás növelésén keresztül. A program mintaként szolgálhat arra,

0: 3 alatti telephelyen a krónikus belgyógyászati osztályon, illetve a Baros utca 69-71 alatti telephelyen ápolási osztályán, valamint a 3 rehabilitációs osztályon állnak majd munkába. Sikeres életpályájukkal pozitív mintaként szolgálnak a romanők egészségügyi és szociális területen történő elhelyezkedéséhez, komplex mentori és adminisztratív támogatási háttér. A résztvevők tartós munkahelyi integrációja és szakmai fejlődése nem zárul le a képzéssel. A projekttől fogva 5 elhivatott mentor segíti a résztvevők beilleszkedését, szakmai előmenetelét és munkahelyi kollektíváját való zökkenőmentes belépését. A program kiterjedt adminisztrációs és koordinációs feladatainak hatékony ellátását további 2 asszisztens bevonása biztosítja. A pályázat a Széchenyi terv plusz keretében az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásában valósul meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A legelterjedtebb roma női foglalkozások. A roma nők munkavállalása Magyarországon az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Míg korábban sokan a hagyományos családi munkamegosztásban, alkalmi munkákban vagy háztartási feladatok ellátásában vettek részt, napjainkban egyre többen jelennek meg nyílt munkaerőpiacon is. A foglalkozási lehetőségeket elsősorban nem az etnikai hovatartozás, hanem az iskolai végzettség, a lakóhely, a gazdasági helyzet és a rendelkezésre álló munkalehetőségek határozzák meg. Az egyik leggyakoribb munkaterület a szociális és közfoglalkoztatási szféra. Számos roma nő dolgozik önkormányzati közfoglalkoztatásban, ahol parkgondozási, takarítási, konyhai kisegítői vagy adminisztratív feladatokat látnak el. Ezek a munkák sok esetben az első lehetőséget jelentik a rendszeres jövedelemszerzésre. Szintén gyakori a takarítói és háztartási kisegítői munka. Irodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szállodák és magánháztartások rendszeresen alkalmaznak takarítókat. Ez a munkakör általában kevésbé igényel magas iskolai végzettséget, ezért sok nő számára elérhető. A kereskedelemben is sok roma nő dolgozik, bolti eladóként, pénztárosként, árufeltöltőként, vagy raktári dolgozóként vállalnak munkát. Ezek a munkakörök gyakran biztosítanak hosszabb távú foglalkozást és bejelentett munkaviszonyt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban egyre több roma nő helyezkedik el. Sokan dolgoznak idős gondozóként, szociális segítőként, dajkaként, bölcsődei vagy óvodai kisegítőként. Az elmúlt években több képzési program is támogatta a roma nők belépését ezekbe a szakmákba. A vendéglátás szintén jelentős foglalkoztató. Roma nők dolgoznak szakácsként, konyhai kisegítőként, felszolgálóként, szobalányként vagy mosogatóként éttermekben, szállodákban és panziókban. Ezekben az ágazatokban különösen fontos a megbízhatóság és a jó munkabírás. A könnyűiparban és gyártásban sokan vállalnak munkát, elektronikai összeszerelőként, csomagolóként, varrónőként vagy gyári operatőrként dolgoznak különböző üzemekben. Ezek a munkák gyakran több műszakos munkarendet jelentenek, egyes roma nők vállalkozóként inkább sikeresek, fodrászatot, szépségszalont, varrodát, kézműves vállalkozást vagy kisebb kereskedelmi vállalkozást működtetnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

0: Kérdésed van? Uraim. Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Halihó, rádiódikesek, Patai Anna vagyok a mikrofon mögött, és le kell zárnom ezt az órát, de nem szomorkodunk, mert a következő órában egy nagyon hasznos témával érkezem hozzátok, és ott szeretnélek is benneteket kérni, hogy ha van hozzászólni valótok bármelyik témánkhoz, akkor 0630303030-as telefonszámon kérlek tegyétek meg, szóljatok hozzá, mondjatok el nyugodtan a véleményeiteket, én pedig igyekszem mindent beolvasni. Addig is puszi nektek, következő órában találkozunk.
2: GPM Music Production.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Kínai felségjelű utasszállító repülőgép miatt riasztották szombat délután a Magyar Honvédség gripenjei, derül ki Ruszin-Szendi Romulus szombat délutáni Facebook bejegyzéséből. A Hongkong-London útvonalon közlekedő Airbus A350-es még Románia légterébe lépett be anélkül, hogy felvette volna a kapcsolatot a román civil légirányítással. 13.42-kor riasztották miatt a NATO készenléti géppárt. Egyikük 13.51-kor fel is szállt, vizuálisan figyelmeztette az Airbus A350-es pilótáit, akik ezt követően jelentkeztek is a légirányításnál. A fővárosi vízművek egy térképen mutatja be, hogy 2026. június 29-én, amikor megdőlt az abszolút meleg rekord az országban, hogyan változott a vízigény Budapest és a vízművek által ellátott agglomerációs települések különböző részein a 2025-ös átlagos napi fogyasztáshoz képest. A legnagyobb növekedés a térkép alapján a harmadik kerületben a Harsánylejtő utca környékén figyelhető meg, magyarázza a vállalat, ahol ötször annyi víz fogyott, mint tavaly egy átlagos napon. Ugyancsak kiemelkedően nőtt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren és Szigetmonostoron, továbbá Budakeszin a második kerület jelentős részén, valamint a 16, 17 és 22. kerület egyes zónáiban, ahol jellemzően háromszor annyi víz fogyott június 29-én, mint egy tavalyi átlagos napon. Több száz tonnás vasúti hidat emelnek ki a déli körvasút fejlesztésének szakaszán a 11. kerületi Bartók Béla úton a hétvégén. Az út felett átévelő 67 méter fesztávolságú kétvágányú hidat Kelenföld irányába szállítják el bontásra a terv szerint hétfőn. A kétvágányú vasúti híd közel 80 éves, írja az énbudapesten.hu. A 11. kerület tájékoztatása szerint a munkák idején a hétvége folyamán hétfő reggel 6 óráig teljesen lezárják a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út csomó pontot. A villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek. A pótlóbuszok Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között ingáznak, az átjutásokat a forgalomkorlátozási rend keretében biztosítják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szeles vasárnap, ma változóan felhős napos időben lesz részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben, erős lökések kísérik majd a nyugati szaknyugati szelet, délután pedig maximum 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, hát nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket, ez egy rendhagyó óra lesz, általában ebben az órában nagyon sokat beszélek nektek, de arra gondoltam, hogy mi lenne, ha folytatnánk az előző órát, és kifejezetten roma hírekkel foglalkoznánk, úgyhogy ez az óra is roma hírekről fog szólni. Tartsatok velem, mert nagyon izgalmas, nagyon fontos roma hírekkel érkezem hozzátok itt a 100.3 Rádió Dicken továbbra is, de csak a zenék után, mert átadom a helyemet a bulinak, a jó hangulatnak és a jó zenének természetesen.

Kántári Anna vagyok, és megígértem nektek, hogy ez egy igazán rendhagyó adás lesz, mert hogy ebben az órában beszélni szoktam, de úgy döntöttem, hogy mivel nagyon fontos az előző óránk, amiben kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, a mai napon szeretnék arra szánni még időt, hogy kifejezetten roma híreket hallgassunk meg közösen, úgyhogy ezek jönnek, most kérem szépen füleket kinyitni! A Bura Galéria látogatói több kiállításon is találkozhattak Horváth Anita művészetével. Nem kívülről vetített nézőpontokat ismétel, hanem saját történeteiből, dilemmáiból és identitásának rétegeiből építkezik. Legutóbbi önálló kiállítása az Igyekszik az ember lánya 2025-ben a roma női identitás és a roma megítélt, örökölt, illetve belénk nevelt narratívák hatását vizsgálja rendkívül személyes módon. Anita alkotásaival az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legerősebb hangjává vált a kortárs magyar művészeti szénában. Polgárdiból indult, Székesfehérváron járt középiskolába, majd a Budapesti Metropolitán Egyetemen szerzett BA diplomát. Mestermunkáit már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen készítette, ahol kiforrott az az érzékeny, identitás alapú vizuális nyelv, amely mára meghatározóvá tette. Művészetének egyik központi vállalása a roma női reprezentáció visszavétele és újrafogalmazása. Diplomamunkája, a Te nem vagy olyan, már világosan kijelölte ezt a pozícióváltást. A cím egy gyakran hallott, látszólag ártalmatlan mondatot idéz, amely valójában előítéleteket hordoz. Ez a mondat egyszerre próbál elhatárolni és megdicsérni, miközben leleplezi a romákkal szembeni társadalmi elvárásokat. Anita ezt fordította vissza és megmutatta, hogy a roma női identitás nem mások elvárásai és elképzelései határozzák meg, hanem az a roma nők saját, sokrétegű valósága. Nem láttam magam előtt, hogy valaha azt mondom, fotográfus vagyok. Nem ismertem fotósokat, fotóművészeket, amikor egyetemre jelentkeztem. A fénykép alapú művészet valahogy mindig foglalkoztatott. Intuitívan alkottam, és az érzéseimet követtem. Csak később, amikor visszanéztem a képeimet, azt vettem észre, hogy igazából van 4 visszatérő téma, ami hangsúlyosan megjelenik. A származásom, az, hogy roma vagyok, nő vagyok, van egyfajta istenhitem, és ebből fakad mélyen egyfajta kisebb rendűség érzése is, mondta. Azt vallom, hogy az identitásunk több rétegű jelenség. Roma vagyok, nő vagyok, bár ez nagyon fontos szelete az identitásomnak, ez csak egy réteg abból, ami összeáll. Sokáig azzal az érzéssel éltem, hogy félig vagyok roma, mintha létezne félkész identitás. Ma már tudom, hogy ez nem megfelelő megfogalmazás, nincs félig valamilyen identitás. Az identitásaink rétegekből állnak, és mindegyik valós. A művészetemben ezekből a dilemmákból indulok ki, és rájöttem, hogy a saját nézőpontom a legérvényesebb eszköz arra, hogy megmutassam a bennem lévő történteket, mondta. A legerősebb elvárás mindig az volt, hogy roma nőként, aki művészettel foglalkozik, van egy plafon, egy maximum, ameddig elmehetek, vagy amin belül dolgozhatok. Egy doboz, egy út, amit mások kijelöltek nekem. A művészetem egyik célja ennek a plafonnak a szétfeszítése. Nem húzok direkt, tudatos határokat magamban, hogy meddig mehetek el. Mindig az a fontos számomra, hogy a kép igaz legyen. Addig építem, rakosgatom a részeket egy munka különböző állomásaiban, amíg azt érzem, hogy a legjobban össze nem áll. Én minél jobban része akarok lenni annak, amit csinálok. Ha ebben benne van a sebezhetőség, akkor az természetes része a munkámnak, nyilatkozta a művész.

0: A művészet segítségével a roma emberek megőrizték identitásukat, és átadták hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigány nép eredete Észak-Indiába vezethető vissza. A történészek szerint őseik körülbelül 1000 évvel ezelőtt indultak el Európa felé. Vándorlásuk során számos kultúrával találkoztak, amelyek hatással voltak a művészetükre is. Ennek ellenére sikerült megőrizni saját hagyományaikat, amelyek ma is felismerhetők zenében, táncban, kézműves alkotásaikban és képzőművészetükben. A roma művészet legismertebb területe a zene. A cigányzenészek évszázadok óta nagy tiszteletnek örvendenek Európa számos országában. Magyarországon különösen fontos szerepet játszottak a népzene és a magyar nóta előadásában. A cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel teli, gyakran improvizatív előadásmódjáról ismert. A hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a gitár a leggyakrabban használt hangszerek közé tartoznak. A roma zenészek kiváló hallásukkal, virtuóz játékukkal és érzelemgazdag előadásukkal világszerte elismerést szereztek. A tánc szintén kiemelkedő része a roma kultúrának. A cigány táncok lendületesek, ritmusosak és sok improvizációt tartalmaznak. A táncosok mozdulatai az örömöt, az erőt és a szabadságot fejezik ki. A nők gyakran színes, hosszú szoknyában táncolnak, amely még látványosabbá teszi a forgásokat és a mozdulatokat. A férfiak tánca erőteljes, ritmikus lépésekkel és tapsokkal egészül ki. A zene és a tánc együtt a roma közösségi élet fontos része, hisz ünnepeken, esküvőkön és családi összejöveteleken is központi szerepet kap.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diklomahírei.

0: 3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottatok. Főleg, ha egész nap velem tartottatok, csodálatosak vagytok. Hálás vagyok értetek, és kérlek benneteket, hogy kövessetek bennünket TikTokon, Instagramon, Facebookon, Dik Media néven fent vagyunk. Osszátok meg a többiekkel, a családtagotokkal, a barátotokkal, hogy hol találnak bennünket, és online is hallgathatóak vagyunk, úgyhogy hálásan köszönök nektek minden, szép napot, sziasztok!
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.

0: Csaba, Vorbassa.
1: Rólunk.
2: Teljesítem neked a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és sorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
3: Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivál 11. éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hova költöznek. A közlemény szerint tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy az EFOT kinőtte a jelenlegi helyszínét. Július minden hétvégéjén különleges nosztalgia járművek közlekednek Budapesten. Az utasok többek között a bengáli villamossal, régi Ikarusz autóbuszokkal, kabrió Ikarusszal, muzeális trolibuszokkal és több mint 100 éves villamosokkal utazhatnak a főváros ikonikus útvonalain. A jegyek a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és a járatok személyzeténél is megvásárolhatók. Szombatonként az N2-es nosztalgia villamos közlekedik a pesti rakparton, míg vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén utazhatnak az érdeklődők történelmi villamosokkal. Emellett minden vasárnap forgalomba áll az N4-es nosztalgia busz, amely Zugló és Zugliget között szállítja az utasokat, valamint júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszok is közlekednek. Az esernyősben ismét a jógáé lesz a főszerep, egyestére az érdeklődők három helyszínen próbálhatják ki a jóga különböző irányzatait július 11-én az 5. alkalommal jelentkező jógák éjszakája keretében. A több oktató által vezetett programok kezdőknek és gyakorlott jógázóknak egyaránt szólnak. A kínálatban lendületesebb és nyugodtabb foglalkozások is helyet kapnak a dinamikus technó jógától, a frissítő yin jógán át a meditatív jóganidráig. A program ingyenes, a részvételhez jógamatrac szükséges.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádiódik.
5: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben. Július 5-e vasárnap van és 19 óra múlt. Folytatódik a beszélgetés Dorival és Domival. Dominik, sziasztok gyerekek!
6: Üdvözlök mindenkit!
7: Én is üdvözlök mindenkit!
5: Hát annyira örülök, hogy megígértetek, és tényleg visszajöttetek hozzám, így a vakáció elején. Először is azt kérdezem tőletek, hogy esik nektek, hogy végre itt a nyári szünet?
6: Hát én egész évben azt vártam.
5: Tényleg?
6: Igen.
7: Én is már nagyon vártam.
5: Milyen volt az utolsó nap? Meséljetek róla egy picit.
7: Én nem mentem.
5: Te az utolsó nap, úgy döntöttem, már nem is még. És te szívem?
6: Hát, nekünk úgy volt, hogy mi évelejétől kaptunk egy ilyen naplót, amiben más-más címeket írunk, és akkor az utolsó nap elkezdtünk egy nyári naplót, nyári fejezeteket, és a nyáron is majd ugye ezekbe kell írni. Valamint egyébként nem tanultunk ugye semmit, szóval igen, meg egész nap kb. Azt csinálhattunk, amit akarunk.
5: Szóval lazanap volt, igaz? Lazanap. És amiért itt van velem a két fiatal, az az, hogy nagyon fontos kérdések kimaradtak a múltkori adásból, és nem csak most lesztek velem, de két hét múlva is, igaz? Egy műsorban. Úgyhogy a mai témánk egyébként a gyermek szemmel a felnőttek. Most arról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy ti milyennek látjátok a felnőtteket, és természetesen foglak kérdésekkel segíteni titeket ebben. Számotokra ez izgalmas téma-e?
7: Hát nekem izgalmas bármilyen téma.
6: Hát úgy szint.
5: Úgy szint? Jó, akkor fussunk neki az első kérdésnek. Szerintetek mi a legfurcsább dolog a felnőttekben?
6: Hát...
5: Hát, hogy ilyen kérdéseket tesznek fel.
6: A legfurcsább dolog a felnőttekben szerintem, ugye a felnőttek is mások, mint a gyerekek, meg nagyobb a felelősség már, meg ilyesmi.
5: Tehát a felelősségük szerinted a legfurcsább?
6: Hát igen, meg... igen, ez.
5: Dorina?
7: Hát nem tudom, szerintem az, hogy mindent túlreagálnak, hogy például kéred, hogy csinálják meg a messengered rögtön, és minden héten meg fogom nézni, hogy meg ilyenek. Hát.
5: Aha, hogyha valamit kérsz tőlük, akkor így furcsán reagálnak, úgy érzed?
7: Hát nem tudom.
5: Hát furcsán reagálnak ezek a felnőttek, tényleg bizonyos dolgokba, és ez is a második kérdésem, hogy mi az, amit a felnőtten túl komolyan vesznek szerintetek?
7: Hát szerintem a TikTokozást, a messengerezést, meg a lány vagy, akkor fiúkkal beszélgetni, vagy fiúként lányokkal beszélgetni.
5: Na várjál, de ezt hogy érted, hogy komolyan veszik a TikTokozást? Nem értem, hogy hát, hogyha te TikTokozol, azt veszik túl komolyan, vagy hogy ők maguk, a maguk hát készül?
7: Azt, hogyha mi TikTokozunk, nem tudom, valamiért nekem se engedik, pedig amúgy nincs is rá szükségem a TikTokra.
5: Domi, te mit szólsz ehhez?
6: Egyébként nekem van egy TikTok fiókom, és egyébként megengedik, hogy rakjak fel videókat, de csak ritkán, és szerintem, és én ezzel rendben is vagyok. Mert egyébként most már amúgy nem nagyon szoktam felrakni videókat, de amúgy régebben raktam fel TikTokomra.
5: Oké, okay, és ez megengedik, tehát hogy megengedik, hogy használd, legyen fiókod. Igen. Kicsit beszélgessünk akkor a TikTokról. Miért fontos, mit nyújt nektek ez az oldal? Vagy mi az, amit leginkább szerettek benne, mikor használjátok? Így ezek a témák érdekelnének.
7: Hát én most nem tudok mit mondani, mert nekem most nincs TikTokom, szóval...
5: Most te le vagy tiltva?
7: Nem az, hogy le vagyok tiltva.
5: De
7: hanem...
5: hogy a szülők miatt?
7: Nem, csak nem akarják, hogy nem
5: akarják. Na mondjad.
7: Nem akarják, hogy TikTokozzak, és ezért, ha nem akarják, akkor úgy van.
5: Igen, és te ilyen szófogadó vagy.
7: Hát, mondhatjuk.
5: De ahogy milyennek látod ezt az oldalt? Szerinted mi az érdekes ebben az oldalban?
7: Hát, én nem tudom. Nem tudom, hogy mi ebben az érdekes. A vicces videókon kívül én nem tudom.
5: Nem, csak a viccek.
7: A vicces videókat, azt meg elfogadom.
5: És mit szólsz ahhoz, ha már a viccnél tartunk, hogy bizonyos tartalomgyártókat, vagy lehet, hogy mindent, elég csúnyán szokták kritizálni, akik odaírnak ilyen kommenteket. Te mit gondolsz erről, Dorina? Az ilyen kommentekről?
7: Nem tudom. Ha valami rossz benyomásod van másról, akkor kerüld el. És ne is beszélj vele. Hát, vagy mondd meg neki, hogy bocsi, most nem tetszik benned ez meg ez, most nem szeretnék veled barátkozni, és kész, vége, meg van oldva.
5: És szerinted fontos nyilvánosan mondani azt, ha valami nem tetszik?
7: Hát, nem tudom, szerintem ez jobb úgy, mint hogyha elmondod nyilvánosan, hogy bocsi, most nem akarom, hogy barátok legyünk, mert ez meg az van. És ha mondjuk így messengeren küldöd el, ez nem annyira, hát...
5: Igen, egy privátban. Uh-huh. Szóval ez érthetetlen számotokra a felnőttekben, hogy miért, illetve Dorina számára, hogy miért nyilvánosan negatív véleményt küldenek egymásnak, ugye?
7: Hát nem az, hogy nem nyilvánosan, hanem hogy messengeren.
5: Tehát, hogy messengeren kellene ezt, igen, és nem nyilvánosan. Te mit gondolsz erről, Domi? Húzd egy picit lejjebb a mikrofonodat, nyugodtan. Jó, hogy halljalak.
6: Kb. Ugyanaz, csak hogy én is egyetértek ebben a Dorinában, hogy nem igazán nyilvánosan kellene bántalmazni a másikat, hanem... De egyébként nem is kellene bántalmazni, csak ha muszáj neki, úgy csinálod, hogy el kell neki mondanod, akkor inkább ilyen privát üzenetben.
5: Igen, és szerintetek, ha valakinek valami nem tetszik, akkor ezt miért akarja nyilvánosan elmondani?
7: Nem tudom.
6: Hát vannak ilyen bunkóbb emberek, szóval...
5: Tehát úgy gondolod, hogy ez egy neveletlen dolog.
6: Hát igen.
5: Szóval nem tartjátok ezt jó dolognak. Egyébként az iskolában tapasztaltok olyat, hogy valami nem tetszik valamelyik társadnak a másikban, vagy akár rajtad, és hogy ezt kellemetlenül mondja el, vagy jelzi?
7: Nekem kb. Nem volt még ilyen.
5: Aha, ez vagy jó.
7: Hát, ilyen még a lányokkal nem volt, de fiúkkal sem nagyon.
5: Szóval nem jellemző az, hogy így az iskola udvarán, vagy bárhol a suliba beszólogattok egymásnak. Van ilyen?
6: Igen, van.
5: Domi az nagyon bólogat.
6: Hát télen, ugye elég nagy hó esett most télen, és akkor volt olyan, mert nekünk úgy van, hogy van az ebédlő, és az ebédlő terasza, ugye kimegy az udvarra, vagy erkélye, és ugye levezet hozzá egy lépcső, és a lépcső alatt van egy kis zug, és oda néha beszoktak menni a lányok így dumálni, pletykázni, és akkor amikor tiszta jég volt mindenhol a föld, akkor néhány fiú megfogott jégdarabot, és a lányokat megdobálták.
5: És megdobálták vele. Őket.
6: Igen.
5: Na, de hát ez azért balesetveszélyes is,
7: hát,
5: nem?
7: Ez nagyon.
5: Te mit szólsz ehhez, Dorina?
7: Hát szerintem nem kellene semmivel dobálózni, mert bármilyen baj is lehet belőle. És amikor megtudjátok, hogy valami baj van, akkor meg elkezditek, hogy...
5: Elkezdek mentegetőzni, azt mondod?
7: Igen.
5: Na hát menjünk tovább a felnőttekkel. Van-e olyan mondat, amit a felnőttekkel sokat hallotok, és viccesnek találjátok?
7: Hát én nagyon nem.
6: Én sem.
5: Nem találjátok viccesnek a felnőtteket?
7: Hát a szavaikat nem, de valamikor azért viccesek.
6: Hát igen, csak nekem meg nincs olyan, hogy nagyon sokszor mondanak egy konkrét mondatot.
7: Hát velem se.
5: Na, akkor szerencsések vagytok, ha nincs ilyen mondat. És szerintetek könnyű vagy nehéz felnőttnek lenni?
7: Szerintem ez nehéz, mert a felelősségvállalás és az ilyenek, mert bármi van, neked a felelősséged, ha van egy gyereked, neked a felelősséged etetni, iskolába vinni, és ha bármi baja van, az neked a felelősséged, szóval szerintem nehéz.
5: Nehéz dolog.
6: Szerintem attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Mert ha például az, amit a Dorina mondott, akkor tényleg nehéz. De mondjuk azért könnyen, mert már nem vagy olyan kisgyerek, és egyedül mehetsz el, ha például nagyon-nagyon szükséged van valamire, akkor egyedül már elmehetsz valahova, és akkor nem kell megvárnod, még hazaér anyukád vagy apukád, és akkor hát igen.
5: Aha, hát ez szabadabb.
6: Gyorsabban el tudod intézni.
5: A felnőttek, és ez tetszik nektek ebben a dologban. Van olyan dolog szerintetek, amit a felnőttek jobban csinálhatnának a gyerekekkel? Szóval amit máshogy kellene, hogy csináljanak. Van-e néha olyan érzésed, hogy ebben a helyzetben ezt valahogy máshogy kellene megoldani? Én látom, hogy a gyerekek nagyon gondolkodnak, tehát valószínűleg ők nagyon elégedettek azzal, ahogy a felnőttek bánnak velük. Jól mondom?
7: Hát nagyon nincs bajom a felnőttekkel.
6: Nekem sincs.
5: Na, hát ez tök jó. Ez nagyon tetszik nekem. Ha ti lennétek a szüleitek, egy napra változtatnátok-e valamit azon a napon?
7: Hát, attól függ, hogy milyen napon. Hétfő, kedd, szerd, és időlök, péntek, vagy szombat, vasárnap.
5: Na, miért?
7: Hát, mert ha hétköznap, akkor 4 óra után, vagy ha van valami 4 óra után valami jó kis programokat csinálnák, meg nem úgy, hogy csak hazamegyünk, és ez szerintem jó lenne, ha bárhol mindig elmennénk, és fagyizgatnánk, meg télen hógolyóznánk, ha lenne hó.
5: Tehát úgy érzed, hogy a felnőttek, azok ugye az egész napos munka után hazahoznak a suliból, és hogy nem nagyon tudnak már veled elmenni ide-oda.
7: Mert már nagyon fáradtak a munka miatt. De ha a hétvégén és a szüleink is otthon vagynak, na akkor egy jó bulit csapnánk. Elmennénk fagyizni, játszótérre, nem tudom, mindenhova.
5: Szerintetek egyébként melyik a legjobb program, ami suli után egyébként kikapcsol titeket?
7: Hát nekem a játszótér. Ha van, ott vannak a barátaim, meg a tesóim, és velük egy jót tudnak játszani.
5: Vannak jó játszóterek egyébként?
7: Hát igen, van a házunk közelébe. Az egyiken nem annyira szeretek lenni, mert ott van egy nagy csúszda, amin én nem tudok felmászni rajta, de lecsúszni már nagyon-nagyon szeretnék. Egyszer sikerült, de azután már nem, mert van ott egy hatalmas nagy lyuk, ahol át kell mászni, és ott könnyen le tudunk esni. És a másik játszótér, ami közelebb van hozzánk, na ott azért ott van trambulin, hinta, olyan csúszda, amin felt lehet mászni. Van még focipálya is, meg tudunk mindenhova, de tudom, minden megvan ott, ami nekem kell.
5: Tehát azért a játszótereken már ki tudjátok magatokat jól játszani, és azért vannak Budapesten nagyon jó játszóterek. És az a fontos, hogy tudjál mozogni, igaz? Uh-huh. Jól ki tud magad mozogni a egész napos iskolapadban ülés után, ugye?
7: Hát, nálunk az iskolapadban ülés után fogócska.
5: A szeretet fogócskázni?
7: Igen.
5: Domi, mondja, te mit gondolsz?
6: Nekem egyébként ugye erről a témáról, hogy legjobb program suli után, mert egyébként sokszor volt ilyen, és egyébként már nagyon sok program volt. Volt ilyen, hogy játszóházba mentünk, volt ilyen, hogy elmentünk fagyizni, volt ilyen, hogy játszótérre. Volt ilyen, hogy például most is csütörtökön az volt, hogy a sulim közelében van egy játszótér, mi is oda mentünk egy búcsópartihoz.
5: Milyen búcsóparti?
6: Tehát, hogy olyan, hogy mivel ugye vége van az évnek, néhányan átmennek ötödikbe már másik suliba, és akkor ilyen búcsúbuli.
5: Ó, tehát nálatok a felső tagozat az másik épületben van.
6: Nem.
5: Nem, hanem?
6: Hanem, hogy ugye ötödiktől másik suliba mennek át.
5: Ja igen, hát én ezt nem tudom, mert én egy iskolában jártam végig, de akkor most úgy van, hogy van az alsó tagozat, az egy iskola, és onnantól a gimi végéig egy másik suliba jártok? Akkor nem értem.
6: Nem. Tehát nyolc osztályos gimnázium, és akkor ugye Budapesten nagyon sok iskola van, és akkor ugye most például tőlünk ketten mennek el, és mi 29-en vagyunk, 27-en maradunk abban az iskolában, amiben most vagyunk.
5: Értem.
6: És ketten meg átmennek egy másik iskolába.
5: Ah, értem. És ez lesz a 8 osztályos gimi.
6: Igen, ők mennek 8 osztályosba, meg az osztály fele 6 osztályosba, másik meg 4 osztályos gimibe.
5: Ó, értem. Hát ezeket én nem tudom, hogy ilyeneket lehet választani. Egyébként mi alapján választja ki szerinted ezt egy gyerek?
6: Hát,
5: vagy a tanulmányi eredmények alapján? Nem. Látom a szemeden, hogy nem.
6: Hát ugye kell írni felvételit, de egyébként majdnem az egész osztályom csak azért ért felvételit, hogy megnézze, hogy hol tart, de már szóbalire ugye nem ment be. Csak ketten mennek el, és szóval felvételizni kell egy suliból. Tehát, hogy igen.
5: Oké, értem. Tehát ez egy önálló döntés, plusz még felvételit is kell hozzáírni.
6: Igen.
5: Hogy ki melyik suliba megy. Én tudom, hogy mindketten nagyon jó tanulók vagytok. Mind a ketten.
6: Igen.
5: Bólogassatok. Dorian, te is nyugodtan bólogass, szóval, hogy te is jó tanuló vagy. És ezzel kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy mi motivált titeket abban, hogy jó tanulók legyetek? Egyszerűen csak így sikerül, értitek, amit mondanak, hozzátanultok, vagy van bennetek egy törekvés, és azért vagytok jó tanulók?
7: Hát,
5: tehát nektek célotok-e az, hogy jobb jegyeitek legyenek, vagy úgy érzitek, hogy elég ügyesen megjegyzitek, ami az órán elhangzik?
7: Hát én sok szemből, ritkán van olyan, hogy nem tudok figyelni, de azért tudok figyelni, meg is jegyzem, amit mondanak a tanárok, és hát így nem tudom, így talán olyan négyesre megyek.
5: Hát az nagyon jó jegy a négyes. Nagyon sokan szeretnék, ugye? Nagyon sokan szeretnék azt a négyest. Szóval úgy vagy vele, hogy meg is jegyzed, meg tanulsz is hozzá otthon.
7: Hát otthon nem nagyon szoktam tanulni, de azért...
5: De valamikor muszáj.
7: Valamikor muszáj.
5: Melyik tantárgy az, amit szerinted muszáj otthon tanulni?
7: Hát olyan nincs olyan tantárgy, amit muszáj. Inkább olyan tantárgy van, amit nem kell otthon tanulni.
5: Például?
7: Hát például az úszás.
5: Hát persze, otthon nem tudsz.
7: Hát a kádba. A kádba amúgy én tudnák tanulni, de amúgy én az iskolába is tanulok úszni. És erre csak most jöttem rá. Hogy amikor megyünk felfelé mondjuk az ebédből, vagy a reggeliből, akkor én mindig
5: korlát.
7: A korlátnál így mindig így
5: ilyen úszó mozdulatokkal ott.
7: Nem, hanem úgy értem, hogy a karkörzést csinálok, és ez is kell az úszásba, hogy kartempót csinálok. És így erre csak most jöttem rá.
5: Egyébként nehéz úszni, Dorina?
7: Nem, egyáltalán nem nehéz úszni. Vannak nehéz pillanatok. Egyszer volt már olyan, hogy majdnem a kisvízbe végeztem, mert belement a szemembe valami, és nem tudtam ezért kinyitni, és a tanár meg azt hitte, hogy direkt csukom be. Oh. Ezután elmagyaráztam neki, kicsit átküldött a kisvízbe, de azután visszamentem, és gyakoroltam, meg játszottam is.
5: Értem. De ez jó, hogyha valamit másként gondolsz, ahogy beszéltünk is itt a felnőttekkel való kommunikációval, hogy te el tudod neki mondani, azért ez nagyon jó. Domi, van valami hozzáfűzni valód az elhangzottakhoz? Most? Te tanulsz úszni?
6: Igen. Egyébként tudok úszni.
5: Na, hát akkor tudsz úszni is.
6: Igen.
5: Milyen úszásban ez a mellúszás, gyorsúszás?
6: Mindenhogy
5: tud úszni a Baranyi Dominik, ezt megtudtuk. Akkor megtanítasz majd engem?
6: Persze.
5: Ha már az úszásnál tartunk, egy kicsit a felnőttes témát felfüggesztjük, és akkor meséljetek nekem a nyári hogy mi az, amit terveztek a nyárra. Ugye azt tudom, a Dominik azt mondta a múltkor, neki lenne egy szabad napja vagy hete, az biztos, hogy a mamánál töltené vidéken.
6: Nem.
5: Már nem?
6: De, hanem nem csak hét, hanem nyári szünet 3/4.
5: Na. De hogy?
6: Egyébként én mindig ott töltöm, mert nagyon sok unokatesóm ott lakik, és ez egyébként egy falu, úgy hívják, hogy Ecseg, és ott már 5 éves koromig ott laktam, csak ugye elköltöztünk, és hát még az unokatesőim még mindig ott laknak, és akkor mindig biciklizünk, meg járunk fagyizni, amikor ott vagyok.
5: Igen, mert Budapest nem annyira szórakoztató nyáron egyrészt, meg hát úgy látom, hogy szereted a testvéreidet, meg a nagymamádat, azért is jó neked, meg sajnos a felnőtteknek nincs nyári szünet, tehát a felnőttek ugyanúgy dolgoznak, és akkor te egyke vagy, nincs testvéred, és akkor egyedül lennél otthon, ugye, amíg anyu meg apu dolgozik, és akkor ugye mamával meg a rokonaiddal tudsz lenni, és egy nagyon jó környezetben, a természetben, és nem egy budapesti épületben. Ez tényleg nagyon fontos. Dorina, ti hogy oldjátok meg a nyarat?
7: Hát mi a nyarat úgy oldanánk meg, hogy még nem pontosan tudom, de szerintem, mert egy téli műsornál a tanodának a vezetője, Ági néni, mondta, hogy el fogunk menni megint a Balatonra. És ott fogunk tölteni 2,5 napot, vagyis hát egyet, mert az út fél nap.
5: Uh-huh. És akkor ezt várod?
7: Igen, nagyon-nagyon várom. Egyszerűen még azt is csinálom, hogy megmondom Ágnének, hogy most szervezzék meg.
5: Most azonnal.
7: Igen, most azonnal. Mert már annyira, de annyira várom, hogy konkrétan nem tudom, bármit megtennék, hogy most legyen.
5: Egyébként elmennél olyan balatoni táborba, ami akár egy hétig is tart?
7: Na, persze.
5: Na, hát megpróbálom neked megkérdezni, hogy van-e még hely ilyen táborban, hogyha érdekel, de egy picit előbb szólhattál volna egyébként. Mert képzeld el, hogy tavasztól már egyébként minden évben lehet figyelni a táborokat, például a Romano Care nevű intézmény az szokott intézni gyerekeknek ingyenes táborokat, vagy olyan táborokat, amik tényleg nem túl drágák, tényleg megfizethető, nagyon, nagyon olcsó táborok, és ott pedagógusok vigyáznak a gyerekekre, vannak nagyon jó programok, és ezek a táborok általában vízparton vannak, sőt, én emlékszem, hogy volt egy konkrétan, ami Balatonon volt, úgyhogy jövőre semmiképpen nem felejtjük el. Most meg megpróbálom megkérdezni neked, hogyha érdekes, akkor anyuval egyeztessetek. Hát, ha találtok olyat, ami érdekel téged.
7: Nem tudom, szerintem nem fognak engem elengedni, mert nem tudom miért, mert nem vannak ott, és nem tudják, hogy hol vagyunk. Jó lenne, ha olyan tábor lenne, ahol az első napon a szülők bejöhetnének, és megnézhetnénk, hogy jó-e a hely, és környezetbarát-e, meg hogy nem tudom.
5: Hogy biztonságban vagy-e ott. Nagyon jó dolgot mondtál, Dorin, ez nagyon tetszik nekem. Én sem szívesen engedtem kirándulni meg táborba a gyerekeimet, nyilván azért, mert ha nincs ott a szülő, akkor nem érzi olyan nagy biztonságában a gyerekét, de az, hogy azt mondod, hogy első nap legyen ott a szülő, nézzen végig egy napot, hogy azon a helyszínen, abban a szituációban neked mi tud esetleg kellemetlen lenni, vagy mi az, amire ők esetleg nem gondoltak, és megnézik a körülményeket. Nagyon okos kislány vagy, Dorina, hogy ez így eszedbe jutott, és akkor itt rádión keresztül tolmácsoljuk akkor azoknak, akik táborokat szerveznek gyerekeknek, hogy bizony egy szülőnek nagyon jó lesne, ha első nap részt tudna egy picit venni a tábori életben, hogy tudja a gyereke, milyen körülmények között van, és vannak speciális igények is, amit esetleg nem tudhat a táborvezető, de az anyuka megtudja. Nagyon sok ilyen dolog van. Mondok egyet, például mondjuk én nem szeretek olyan ágyneműbe aludni, ami műszálas, mert akkor nem tudok aludni, mert kézed mindenhol csak birizgálja a bőrömet, és akkor nem szeretem. És ezt, ha oda jön anyukám, akkor látja, és akkor ki tudja cserélni, vagy tud szólni. És ezzel nem mindenki van így, ugye? De ezt nem tudhatja csak az embernek a saját édesanyukája, igaz?
7: Vagy ő maga.
5: Vagy ő maga, ha mer szólni. De tudjátok, sokszor az van, anyukák azért szólnak a gyerekek helyett, mert van, hogy a gyerek nem meri elmondani, vagy nem is méri fel. Majd este 9-kor lefekszik, és akkor érzi, hogy neki valami kellemetlen. Vagy ha valamilyen ételallergiája van, ugye?
7: Uh-huh.
5: Például az is. Szóval nagyon sok minden felmerülhet, ami tényleg csak az ember anyukája tudhat. Ugye?
7: Uh-huh. Hát nekem nincs ételallergiám, mert én mindenem vagyok.
5: Na és mik a kedvenc nyári kaják? Ha már a nyaralásnál, táborozásnál tartunk, akkor menjünk rá egy kicsit az ételekre. Mi az, amit nyáron leginkább szerettek, és amit a nyárhoz?
6: Hát, én a legjobban szeretem a dinnyét, és a csöves kukoricát. Igen.
5: A görög dinnye a legjobb igen. Nyári étel, igen. Ugye? Egyet értesz, Dorina?
7: Na.
5: 100%-ban. Én igen. Is. Ahogy kijön a nyár, és semmi más nem lehet enni, csak dinnyét, én akkor ellennék rajta.
6: Igen, meg néha nyaranként szokott olyan lenni, hogy a dédmamám még főznek gulyást, és akkor oda megy mindenki.
5: A szereted?
6: Igen.
5: Ilyen kis családi gulyásleves parti?
6: Igen.
5: És a melegbe tudsz egyébként ilyeneket enni? Megy? Igen. Simán? Dorina?
7: Hát, igen.
5: Megy a kaja, jaj, de jó. Igen. És neked egyébként van még olyan nyári kedvenc ételed, amit esetleg nem mondtál el?
7: Hát, nekem első és legjobb dinnye, fagyi, és hát az ilyen nyári hűtős kaják, ami hát ilyen nem meleg, de a meleg kajákat is szeretem. Azt is szeretem, és szeretem a hideg kaját főképp nyáron, mert akkor nagyon jól le tudja hűteni a testedet, és nem kapsz napszúrást.
5: Hát ez igaz, igaz. Egyébként sok folyadékot isztok ti, ugye?
6: Igen. Igen.
5: Azt tudom valami, amit nem mondunk ki többet márkanév, tudod?

0: Adott ízűfagy, például a sárkánygyümölcs, azt én nagyon szeretem.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Olyan érdekes, én ettem már sárkánygyümölcsöt, de úgy különösebben nem éreztem az ízét. Ha körülírnád, milyen a sárkánygyümölcs íze?
2: Én még nem kóstoltam sárkánygyümölcsöt, és azért én még nem tudom.
1: Na majd legközelebb hozzunk neked olyat.
0: Nekem az a legkedvencebb fagy ízem. Nem tudom egyébként nagyon semmihez hasonlítani, de nagyon extra finom. És talán a kicsit az eperhez, vagy nem tudom.
1: Kicsit az eperhez.
0: Nagyon kicsit.
1: Még a kivihez is szokták egyébként.
0: Igen, ahhoz is.
1: Ugye hasonlítani. Én mindig porul jártam a sárkánygyümölcse, mert elég drága a piacon, hogy lehet kapni. És van, hogy olyan drága, hogy csak egy felet árulnak. Tudod, lehet venni egy felet is. És akkor megkóstoltuk, és... Nem, hogy véletlen, még az első kanál le is ejtettem, képzétek el.
2: Hanem, hogy kellemetlen.
1: Éretlent vettem, és nem igazán volt. Nem igazán volt neki íze. Hát igen, a görög dinnyével nem lehet nagyon mellé lőni. Te ettetek már sárga, citromsárga belű görög dinnyét?
2: Én már olyan dinnyét ettem, nem sárga dinnyét, azt nem nagyon szeretem.
0: Én is azt utálom.
2: Olyat ettem, hogy a kívülje olyan, mint a piros dinnyének, a sima dinnyének, de a belseje citromsárga.
1: Hát erre gondoltam pont.
2: Egyszerűen olyan íze volt, mint eper, citrom, mangó, és nem, olyan volt, mintha kicsit olyan más élmény lenne, mint ha nem ugyanaz a gyümölcs lenne.
1: Igen, sokkal cukrosabb egyébként.
2: Hát cukrosabb
1: sárga belül dinnye.
2: És mások az ízek, egy más élmény ez.
1: Teljesen más, igen. Te is ettél már?
0: Nem, szerintem még nem.
1: Na, most már tudom, majd legközelebb mivel kell titeket meglepni, akkor a Dominak sárga belű dinnye, neked pedig sárkánygyümölcs, jó? És amit még akartam tőletek kérdezni, ha már nyár van, vagy a nyárról a témánk, láttatok egy citromsárga cseresznyét?
2: Én még olyat nem láttam.
0: Én szerintem igen.
1: Na, ha még finomat ettetek, nagyon nagy, kemény, roppanós, hatalmas, és nagyon édes a citromsárga cseresznye.
2: Én nagyon szeretem a cseresznyét. A Georg, a testvéremnek, az volt a jele az oviba.
1: Tényleg cseresznye, igen. De aranyos. Te gondolsz rá, hogy talán ettél már, ugye, Domi?
0: Én még nem ettem, csak láttam.
1: Van egy ötletem, elmegyünk egy hatalmasat muzsikálni most, visszajövünk 21 órakor a rádió hallgatókhoz, addig egy kicsit felfrissültök, esztek, isztok egy picit, és tiétek a mikrofon utána, mert a múltkor is nagyon jó volt ez a csere, és akkor beszélünk egy kicsit, ha már a görög dinnyét szeretitek, különböző gyümölcsökről, hogy milyen extra gyümölcsök, melyik a világ legnagyobb dinnyéje, melyik volt, amiért lemértek, és mindenféle ilyen legekről fogunk beszélgetni, és a hallgatóknak pedig kérem, hogy tartsanak velünk, mert érkezek vissza Domival és Dorinával.

0: tudod.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Bár a Velencei tó vízszintje évek óta egyre komolyabb aggodalomra ad okot, az ingatlan piacon egyelőre ez nem látszik. A megkérdezett szakértők szerint a vevők és az eladók többsége még mindig átmeneti problémának tekinti a tó ökológiai válságát, ezért a tóparti lakások és nyaralók árai továbbra is magasak. Gárdonyban jelenleg 850 ezer forint körül alakul az átlagos hirdetési négyzetméter ár, Pákozdon 650 ezer, Koron szintén 850 ezer forint, Velencén pedig már 950 ezer forint körüli átlagár látható. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a Velencei tó környéke továbbra sem szakadt ki negatív irányban az országos lakáspiaci folyamatokból, vagyis a vízszint körüli aggodalmak egyelőre nem jelentek meg drámai árengedmények formájában. A főváros közelsége önmagában is erős támasz, a térség nem kizárólag klasszikus nyaralópiac, hanem részben agglomerációs lakóövezet is. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, a plakáthelyek számát. Az MTI kérdésére adott válaszok szerint Kaposváron a törvény adta lehetőségekhez mérten már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a plakátok és hirdetőeszközök számát, míg Szegeden nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött, emiatt a reklámokkal kapcsolatos szabályok a jövőben változni fognak. Budapesten radikális szigorítás várható, a 15 ezerből mintegy 10 ezer plakát helyet szüntet meg a város, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat, és ötödére csökkenti a hirdető oszlopokat az év végéig. Hosszas előkészítés után új korszerű CT-berendezést állít a kerületiek szolgálatába a második kerületi önkormányzat. A CT-t az önkormányzat finanszírozza, a budapesti Szent Ferenc Kórház biztosítja a helyiséget, és megszervezi és kiképzi a berendezés működtetéséhez szükséges személyzetet. Igény esetén a Pulzus központ mellett le tudja fedni a Kapás utcai szakrendelő távleletezését is. Korábban egy kiváló minőségű röntgen és ultrahang készüléket is beszereztek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben. Július 5-e vasárnap van, és 19 óra múlt. Folytatódik a beszélgetés Dorival és Domival.
5: Sziasztok! Sziasztok!
4: Megígértem, hogy nyári legekkel megyünk tovább, és hogy átadom a mikrofont ismét a fiatalságnak. Hát Domi, melyik az első nyári leg, amivel kezdünk?
5: Szerintem legyenek a dinnyelegek.
4: A görög dinnye, mert hogy ezt mindenki szereti. Lássuk, mi az első leg.
5: A görög dinnye körülbelül 92%-a víz, ezért szuperhő a hőségben. Angolul pedig watermelon.
4: Így van. A görög dinnye 92%-a. Most gondoljatok bele, hogy a víznek 100%-a víz. Tehát csak 8%-a különbség. Igazából, amikor görög dinnyét eszünk, az olyan, mintha vizet innánk.
5: Igen.
4: Ugye? Ti sok dinnyét esztek egyébként?
5: Hát igen.
6: Igen, nálunk még van egy fél, meg még egy háromnegyed dinnye a hűtőben.
4: Jó is az, amikor le van hűtve. Ti is úgy szeretek. Na oké, de mi, akkor beszélgessünk a görög dinnye evési technikáról. Ugye van az, aki félbe vágja, és aztán szeleteket készít belőle, amit így meg tudsz fogni. És van az, amikor kanalazod. Nektek melyik jön be jobban?
6: Hát a felvágott, de valamikor én úgy szoktam, hogy felvágok egy, hát úgy értve, hogy egy darabot, ahogy szokták enni.
4: Igen, egy szeletet.
6: Igen, egy szeletet, és azt feldarabolom kicsi kockákra, és azt pedig villával eszem meg tányérból. Az nagyon finom, én úgy nagyon szeretem.
4: Te megadod a módját, hagyod, hogy szeletet vágjanak belőle. Na, te Domi?
5: Általában úgy szoktam csinálni, nálunk nagyon gyakori úgy, hogy ugyan, hogy a dinnyének negyedenként van kb. És akkor az egyik negyed, a negyednek a negyedét kivágom, és akkor amikor ráteszem a tányérra, azt is felszeletelem ilyen kockákra.
4: Akkor ti szépen eszitek. Képzeljétek el, nálunk nagyon gyakori, hogy veszek egy dinnyét, az egyik felét berakom a hűtőbe, a másik felét meg fordulok kettőt, és csak azt látom, hogy már van benne három kanál, és már nincsen benne csak lé. Mert hogy kikanalazzák. Szerintem amúgy úgy is finom a görög dinnye, hogy úgy is ízletes, csak ott marad akkor sajnos a sok leve. Ti meginnátok külön így a levét a görög dinnyének?
6: Én mindig, igen, amikor feldarabolom, és aztán megeszem, mindig kimegy belőle a lé, és azt pedig a végén így megiszom.
4: Na, én is szoktam egyébként. Nálam is megy a dolog. Képzeljétek el, hogy a görög dinnye héját van, aki nem dobja el, nagyon megmossa, mielőtt ugye eltűnt bőle a lényeg. Nagyon átmossák, kis kockákra vágják, felrakják egy vízben, amiben cukrot raknak, jó sok cukrot, és ebben a szirupban, szirupos vízben megfőzik a görög dinnyének a héját kis kockákban, az belekerül egy befőttes üvegbe, és tulajdonképpen úgy, mint egy barack, vagy egy megy befőtt, ezt lezárják, dunsztolják utána. Ti megennétek az ilyet?
6: Nem. Tudom, szerintem kicsit undorítónak hangzik.
4: Undorítónak. Nem tudom, én megkóstolom, mert annyian dicsérik. Nekem egy kicsit furcsa valaminek a héját megfőzni, de egyszer meg kéne próbálni. Aki esetleg már főzött ilyet, az írjon nekünk a 0630-3030-100-as SMS számra, és mondja el az ezzel kapcsolatos élményét. Mi pedig megyünk tovább a görög dinnye legekkel, és ebben Domi segít nekünk.
5: Rendben, második pont. A világ egyik legnagyobb dinnyéje 159 kg felett volt.
4: Úristen! Az nagyon nagy. Valamelyik közök látott már 159 kilós embert?
5: Hát az csak 150-et.
4: 150-et már láttál?
6: Nem tudom, de szerintem már van olyan, aki 140-145 kiló.
4: Na az azért elég nagy darab, nem? Most képzeld el, egyszer csak dinnyévé változna.
5: Ez komoly lenne, ember dinnyévé változik.
4: Mekkora az a dinnye, az biztos volt, hogy egy méter hosszú, vagy még több. Nem? Egy ilyen görög dinnye. És hogy ásták, vagyis hogy szállították el azt
6: nem
4: a dinnyét?
6: Szerintem fűnyíróval, hanem...
4: Fűrésszel?
6: Igen,
4: fűrésszel.
6: Láncfűrésszel így felvágták, és kiszállították családoknak.
4: Szerintem az is jó, hogyha keresztbe vágják, kieszik, és olyan két csónak lesz belőle. Szerinted van olyan, aki meg tud enni egy 159 kilós dinnyét?
6: Nem. Szerintem az több hetekbe telhet.
5: Hát egy húzamba szerintem nyilván nem, de hát, hát sok idő alatt igen, nyilván. Hát
4: na számoljuk, oké, akkor matek, kiszámoljuk. Ez is hány kiló dinnyét tud egy ember megenni? Most én gondolkodom, hogy én simán egy nap alatt meg tudnék enni egy 5 kilós dinnyét simán.
6: Hát én egy nap alatt meg tudnák enni szerintem egy és fél dinnyét.
4: Hogy egy egész, meg még egy fél?
6: Hát nem tudom, szerintem hát egy egész.
4: Szerintem te is egy 5 kilósat, az azért annyira nem sok, az egész nap meg lehet.
5: Én mielőtt válaszolnék, azt megkérdezem, hogy egyhuzamba vagy, hát...
4: Nem, úgy beosztva, reggeli, 10 órai ebéd.
6: Ja, hát úgy meg tudnák enni kettőt.
4: Két egész dinnyét.
5: Én is.
6: Nem.
4: Mondjuk akkora az egyik, mint egy focilabda. Az legyen az egység, oké? Okay? Hát az nem is nagy.
5: Az kicsi.
6: Hát akkor kettő darab.
4: Kettő. Amúgy igazad van. Lehet, hogy
5: hármat.
4: Hármat, Domi, az hármat. Már licitál. Ő már három egész dinnyét. 10 kiló dinnyét akar megenni.
6: 10 kiló?
4: Igen, szóval akkor 150 kiló, ha 10 kilóval számoljuk, de akkor tényleg egész nap csak dinnyét eszünk, mindig víz helyett, ami egyébként 9,7 liter víz. Azért az nagyon sok. Szerintem 10 kiló dinnyét nem jó megenni.
5: Hát,
4: Ugye, mert ez egy kicsit
5: akkor
4: sok
5: én is visszavonom kettőre.
4: Szóval akkor 159 kiló dinnye az körülbelül olyan 120, mert a héját is levonjuk, olyan 120 liter víz, képzeljétek.
6: Hát szerintem az két évre nekem elég lenne.
4: Hát szerintem egy hónap alatt azért meg lehet.
6: Mi van?
4: Te mit gondolsz?
6: Hát úgy akkor 5 hónap.
4: Hát addig meg nem áll el ez a dinnye, úgyhogy kénytelen lennél megosztani más emberekkel.
6: Hát, nem nyilván, hogy megosztom.
4: Hát nehezen. Én a dinnyémet nehezen osztom meg valakivel.
6: Én nagyon könnyen meg tudom.
4: Akkor most mondjuk a dinnyére jó evési tippeket. Én mondok nektek egyet, csak aztán nehogy nagyon elítéljetek emiatt. Én vágok magamnak egy nagy hasábot a dinnyéből, és megszórom sült szárított hagymával, amit ilyen dobozba lehet, tudod? Láttatok ma olyat, ilyen doboz? Én azzal megszorom, és én azzal eszem, képzeljétek.
6: Hát, nem baj.
4: Dominak nem tetszik. Te mivel ennéd a dinnyét egyébként? El tud képzelni, hogy valamit még eszel hozzá?
5: Kenyeret.
4: Tessék, na, kiszólalt meg. Jó ropogós házi kenyeret a dinnyéhez?
5: Igen, meg egyébként az én, nagypapám szalonnával.
4: Szalonna kenyér dinnye. Nagyon jó.
6: Én amúgy esküt bevallom, hogy én már ettem zsíros kenyérrel.
4: Nagyon jó.
6: Nagyon finom.
4: Szerintem ki nem evett még zsíros kenyérrel, főleg sült zsíros kenyérrel.
5: Én nem szeretem a zsíros kenyeret.
4: Milyen kenyere lenni? Vajas?
6: Tényleg próbáltam, de nem. Egy sima kenyérre ráteszünk zsírt, megkenjük vele, aztán meg azzal leszünk. Nekem amúgy tetszett.
4: Nem rossz.
6: Nagyon
4: jól hangzik.
6: Amúgy a családomban mindenki úgy eszi.
4: Mindenki úgy eszi, sült zsíros kenyér és görögdínje. Jó is az, jó hideg dínjével. Na menjünk tovább a legekben. Dominik, te következel.
5: Harmadik pont. A legdrágább dinnye a Danusk Watermelon Japánban akár több százezer forintért is elkelhet.
4: Hogy egy darab dinnye? Több százezer forint egy dinnye. Szerinted ki eszik?
5: Ez ilyen különleges dinnye. Hát az a
6: szerintem kocka dinnye.
4: Aha.
5: Nem tudom.
4: Igen, van olyan dinnye, amit beleraknak egy kis kockába, még picike, és megnő, akkor... és kocka alakú lesz. De úgy kérdeztem, hogy ki az, hogy szerintetek mit gondoltok arról, hogy valaki több százezer forintot ad egy dinnyéért, nektek erről mi jut eszetekbe?
6: Hát szerintem csak pénz. Pénz eldobás. Úgy mondanám, hogy a pénzt a kukába dobjuk, mert ez csak egy étel. Miért kellene ezért több százezreket kiadni?
4: Hát igen.
6: Nem kell egy kaja miatt. A sima görög dinnye finomabb.
4: Jó.
6: Hát ez csak
4: elfogadom a
6: pár ezer forint.
4: Próbáljuk megfejteni ennek a motivációját, hogy lehet, hogy aki ilyen sok pénzt ad egy dinnyért, az lehet, hogy azt hiszi, hogy valami olyan élményt nyújt, ami megér ennyi pénzt. Lehet ez?
6: Hát szerintem nincs ilyen ember.
4: Szerinted, Domi?
5: Több százezeret egy dinnyéért. Hát, egyébként én el tudom képzelni, hogy van ilyen.
4: Hát van, hiszen hát olvastad, hogy van. Mit gondoltok arról, aki ilyen nagyon túlzóan sok pénzt ad ki, mondjuk nem csak dinnyéért, hanem akár van, aki mondjuk egy táskát vesz 3 millió forintért.
5: Hát akkor, ha vesz is, akkor ez ilyen márkás táska szerintem.
6: Szerintem is.
4: És mit gondoltok erről?
6: Hát szerintem nem jó, hogy kiegészítőért adni több millió vagy százezreket.
4: És miért nem?
6: Mert ez csak úgyis csak el fog szakadni, vagy valami lesz vele, és aztán csak kukába végződik. Miért kell ezért olyan, mintha ezt is a kukába dobnánk, ezt a pénzt is?
4: Domi?
5: Hát egyébként, szóval, hogy én már ismertem olyat, aki vett 3 millióért egy nem tudom milyen, de híres márkájú táskát, és akkor azt használta. És hát, hogy igen, azt hordta ilyen kiegészítőnek, meg minden.
4: És de... ez jó táska? Hogy mitől jó egy 3 milliós táska, szerintetek?
6: Hát kiegészítő.
5: Szerintem egyébként azért veszik, mert például tegyük fel, van a közösségi médiában egy táska, ami a nagyon hírességek hordanak, és akkor egy adott ember azt is meg szeretné venni, hogy úgymond azzal menőzzön.
4: Szóval ennek az a lényege, hogy a többiek lássák, hogy nekem sok pénzem van, mert hogy nekem ilyen dinnyém, ilyen, mondjuk a dinnyét nem nagyon lehet mutatni. Szaladjál valaki egy nagy dinnyét. Vagy ilyen táskám van, vagy ilyen autóm van, és akkor lásd...
6: Flexelsz vele.
4: Hogy mi csinálok?
6: Hát nagyon kimutogatod meg.
4: Hogy ez azt jelent.
6: Dicsekedsz vele.
4: Jaszkari, hogy ilyen érted. Szerintetek ez jó dolog, mit gondoltok? Elfogadom a véleményeteket.
5: Nem tudom.
4: Oké, okay, akkor egy konkrét kérdés.
5: Attól függ, honnan
4: nézzük. A nagykorodban nagyon sok pénzed lesz, akkor veszel el több százezerért egy kocka dinnyét?
6: Hát dehogy is. Elköltöm jobb dolgokra, amik fontosabbak is.
5: Hát hogyha csak annyi van, hogy sima kocka alakú dinnye, de amúgy olyan, mint a többi, ugyanolyan az íze, akkor nyilván nem.
6: Ja.
5: De ha például azt mondják, hogy... ha például nagyon-nagyon-nagyon sok pénzem van, és azt mondják, hogy ennek a legfinomabb az íze, akkor lehet, hogy megkóstolnám.
4: Na, akkor menjünk tovább a dinnyelegekkel. Van-e még, Domi, valami dinnyelegünk?
5: Igen, van. A negyedik pont, a sárga dinnye és a görög dinnye nem ugyanaz a növénycsalád. Bár rokonok.
4: Aha, tehát mi mind a kettőt dinnyének hívjuk, ugye? De igazából nem ugyanolyan növénycsaládból származik a sárga és a görög dinnye, de ez annyira egyértelmű, mert egy csomó embert ismerek, aki például a görög dinnyét szereti, a sárgát meg nem. Mint a ti is mondtátok.
5: Én is ilyen vagyok.
4: Ugye? Nem szeretem.
6: Én nem szeretem a sárga dinnyét. És nem hiszem el, de anyukám nem szereti a piros dinnyét, és a sárga dinnyét szereti.
4: Na tessék. Hát ezt úgy hívják, hogy ízlés. Ugye mindenkinek van valamilyen ízlése, például én szárított hagymával eszem a görög dinnyét, te meg zsíros kenyérrel, ugye? Szóval az ízlések különbözőek lehetnek. Egy picit szeretném, hogyha az ízlésről beszélnénk, mielőtt tovább megyünk. Az, hogy valakinek az ízlése milyen, nyilván az meghatározza azt, hogy mit tetszik neki. Például külsőségekben, viszont a média, közösségi média, az pedig azt mondja nekünk, hogy ez a menő. Például valaki sovány, vagy magas, vagy vörös a haja, vagy ilyen nadrágja van, vagy olyan pulóvert hord. Ti mit gondoltok erről? Az embernek a saját ízlését kell követni, vagy azt, ami a divat? Mit gondoltok erről a divatról?
6: Hát szerintem az ízlését kell hordania, mert az nem ciki, ha a te ízlésed jó. Nem ciki. Mert bárkinek, megmondod neki, nekem ilyen az ízlésem, ha neked nem tetszik, akkor neked ne tetszen, és nekem tetszik, mert nekem ilyen az ízlésem.
4: Szuper. Domi?
5: Igen. Tehát, hogy nyilván vannak határok, de ha például valaki csúfol valami miatt, akkor például lát, hogy csak amúgy irigykedik.
6: Az is lehet.
4: Az, hogy neked van stílusod. Igen. Mondja, neked nem ilyen pulcsid van, mint a többi gyereknek, és akkor lehet, hogy azért kezd egy csúfolni, mert irigykedik, hogy te diktálod a divatot, ugye? Mert aki újít, aki nem ugyanúgy csinál valamit, mint a többiek, arra mondjuk, hogy ilyen divat diktátor. Közben a Dorina rettenetesen élvezi a mikrofon adottságai, mert szerintem ilyen ISMR-re hasonlít neki. És közben mi próbálunk nem röhögni mindazon, amit ő közben itt csinál. Tudod mit, Dorina, megengedem neked, hogy néhány ilyen ISMR mozdulatot teszel, például kapargathatod, jó? Hogy hangzik ez a Domi már, igen, az már csinálja is. Na, tipikus, nagyon ügyes vagy. Csinálhatnál ilyen ASMR videókat a TikTokon. Na, most már kiélted magad így a mikrofonba. Na, menjünk tovább akkor. Az ízlésről beszélgettünk így a dinnye kapcsán, de a fő témánk mégiscsak a dinnye. Halljuk, hogy a Dorina milyen kérdéseket tesz fel nekünk.
6: Sóval vagy anélkül szeretitek a dinnyét?
4: Milyen érdekes. Valaki megsózza, képzeljétek, Amerikában megsózzák egy picit a dinnyét.
5: Nagyon sok ismerősöm van, aki úgy eszi, hogy megsózza. Például egyszer én is megkóstoltam, de egyébként én a dinnyét úgy szeretem, hogy magában, semmivel.
4: Csak úgy, ahogy igen. Van. Amúgy tudjátok, miért érdekes, hogy pont Amerikából jön a sózás, mert Amerikában a süteményeket, a tésztájukat általában só nélkül készítik, és egy európai szájíznek ez nagyon rossz. Hogy olyan, hogy kifelejtette volna a cukrász a sót a tésztából. Ettetek már amerikai fánkot, amiben nincs só?
5: Na.
4: Hát nagyon, nagyon idegen. Szóval nekem pont azért furcsa, hogy ők megsózzák a dinnyét, de miután a Dominik is kiéjeszemerezte magát, megyünk egy újabb kérdéssel, amit Gábor Dorina fog feltenni.
6: Ki tudja a legmesszebb köpni a dinnye magot?
4: Nagyon jó. Játszottatok már ilyet?
6: Csak elképzelés.
4: Ez csak egy elképzelés. Nem kell eljátszanunk itt a stúdióban, ugye? De amúgy most gondolkodom, hogy én kiskoromban játszottam ilyen. Azt tudom, hogy egy cseresznye maggal játszottuk ezt, hogy ki tudja távolabbra kifújni így a szájából. Nektek van ilyen tapasztalatotok?
6: Hát mi még nem csináltunk ilyet, de én szoktam köpködni a magot.
5: Na.
6: Én
5: is. Az amikor vidéken vagyok, az udvaron mindig mindig az egyik fának a levelét célzom meg, és akkor odaköpöm a dinnye magot.
4: Na hát akkor ez nem is egy olyan valótlan kérdés. Cseresznyét szoktatok enni?
5: Igen.
4: Mag? Kiköpitek, vagy lenyelitek?
5: Kiköpjük.
4: És amúgy mi lenne, ha lenyelnétek?
6: Hát nem tudom.
5: Megfulladnánk.
4: Tényleg?
6: Igen, mert a torkunkba ragadna, és akkor nem tudnánk levegőt venni, és úgy meg tudnánk.
5: Meg erre egyébként el is kerestem. És akkor már mondták is nekem is, hogy akkor megfulladnánk, ha lenyelnénk.
4: Na hát én már azt, én szerintem se kell lenyelni, de én emlékszem, gyerekkoromban volt, hogy lenyeltem az ilyen magot, de hát nem lett semmi bajom tőle, úgyhogy azért ha véletlen lenyelitek, nem kell, nem szabad, de azért annyira ne ijedjetek meg tőle, mert azért nekünk azért az emberi szervezet ki van találva, hogy nem lesz olyan nagy problémánk tőle. Viszont van olyan nyári csemege, amivel tényleg óvatosan kell bánni. Most kibarkóbázzuk, oké? Annyit mondok róla, hogy nyári csemege, és akkor jöhetnek a barkóbás kérdések.
6: Ha életlenül, ha nem érik meg, és úgy eszük meg, akkor mérgező lehet?
4: Nem.
6: Akkor éretlenül is ehetjük.
5: Ez kifejezetten nyári gyümölcs, tehát nem...
4: Nem. Nem mondtam, hogy gyümölcs.
6: Csak nyáron fogyaszt.
5: Nyári csemege akkor kifejezetten nyári.
4: Nem, lehet télen is enni, de nyáron szokták leginkább.
5: Ez egy növény egyébként?
4: Nem.
6: Akkor egy gyümölcs?
4: Nem, a gyümölcs is növény.
5: Ez egy állat?
4: Így van, ez egy állat. Amit nyilván nem élve eszik meg az ember, hanem valamilyen formában.
6: Én meg azt hittem, hogy élve megeszik. Ezt úgy tudják enni, hogy először a tollait is leveszik?
4: Nem, nincs tolla.
6: Nincs tolla.
4: Na, hogyan lehet még besorolni az állatokat, gyerekek?
5: Bundája van.
4: Nincs bundája, nincs tolla.
6: Egy olyan, hogy...
4: Mondjuk hol él az a következő szerintem?
6: Farmakon ez megtalálható, ez az állat?
4: De hol a farmon?
6: Hát akkor haszonállat?
4: Nem.
6: Nem haszonállat?
5: Lehet házi állat?
4: Nem jellemző.
5: Külföldön sem?
4: Nem tudom. Na, akkor ilyenkor azt szoktuk kérdezni, hogy hol él? Vízben, földön,
5: vízben él.
4: Levegőben. Ugye? Ez a következő. Vízben él.
5: Akkor a csalfajta.
4: Eljutottunk a halhoz. Tehát, amivel óvatosan kell bánnunk nyári csemege, mi lehet az a hal szerintetek? Vagy milyen formában?
6: Szerintem a gömbhal.
4: A gömbhal. Mert te olyan sok gömbhalat.
5: Tovább ettél gömbhalat.
4: Gábor Dorináig folyamatosan gömbhalat
5: esznek. Tonhal.
4: Képzétek el, hogy Magyarországon az egyik legfinomabb, vagy legnépszerűbb nyári csemege, az a sült hekhal.
5: Amit
4: a strandokon szoktak enni. Na, azzal nagyon kell vigyázni. What? Az nagyon kell vigyázni, mert hiába írdalják be a húsát, azért abban bizony vannak szálkák, és na, a szálkát viszont nem jó
5: lenni.
4: Nem
5: szabad nyelni.
4: Van erről valami tapasztalatotok, vagy tanítottak erről?
6: Hát nekem már van tapasztalatom, mert anyukámnak az ikertestvére már egyszer, ha jól tudom, de nem tudom, hogy emlékszem-e, de úgy tudom, hogy egyszer már lenyelt egy szálkát. De nem tudom, hogy mert nem emlékszek nagyon jól, de valami ilyesmire emlékszem.
5: Már egyébként én is lenyeltem a háknak a szálkáját, de amúgy semmi nem történt.
4: Na, hát akkor szerencséd volt, azzal nagyon kell vigyázni, egyedül nem eszük, csak a szülők mellett az ilyeneket, hogy halacskák, mert tényleg még egy felnőtt is sajnos bele tud szaladni egy ilyen szálka bekapásába. Úgyhogy
6: én nem is szerettem a halat, egyszerűen írtózok tőle, a szagától is.
4: Nem szereted, te hogy állsz a hallal?
5: Szeretem.
4: Ő pedig szeretne. Na látjátok, erről beszéltem. Mennyiféle ízlés van, és az ízlésről jut eszembe, hogy a főtt kukoricát nagyon dicsérted, mint nyári finomságot, hát akkor hozzál nekünk egy kis kukoricás legeket.
5: Rendben, az első leg az a pattogatott kukorica felrobban, mert a szemében víz van, ami gőzzé válik. Más néven popcorn.
4: Ó, tehát a kukoricából azért lesz popcorn, a kis sárgából, mert gőz van a belsejébe, és ez a robbanás, amit hallunk, amikor pattan, és attól lesz ilyen szép nagy fehér. Hát szerintem az egyik legvarázslatosabb gasztronómiai csoda, amikor kipattan ez a pattog. Ti szeretitek egyébként?
6: Igen, nagyon szeretem a pattogatott kukoricát. Filmekhez nagyon jó.
4: Sósan vagy édesen?
6: Sósan.
5: Én fogjuk rá, hogy szeretem.
4: Te fogjuk rá, nem vagy benne biztos. Menjünk a következő kukoricás legre.
5: Rendben. A második leg az, hogy egy kukoricacsövön átlagosan 600-800 szem van.
4: Az igen, gondoltátok volna?
5: Én nem.
4: 600 darab pici szem van a kukoricán. Hány perc alatt szoktátok megenni azt a 800 szem kukoricát?
6: 800 szemet szerintem meg tudnák enni egy 2 órás filmen.
5: De tudod, az a kis kukoricacső, amit minden nap szoktál enni.
6: Milyen kukoricacső?
5: Az minden napi, tudod?
4: Amit mondtál, hogy csöves
5: amit
4: kukorica.
5: Amit így kell lenni.
6: Ja!
4: Megvan.
6: Abból 2 perc. 2 perc.
4: 2 percet megeszel egy olyan?
5: De én ilyen, egyébként ilyen max 150-re tippeltem volna.
4: Hogy annyi szem van rajta, igen. Ugye? Nagyon sok van rajta. És ti hogyan eszitek a kukoricát? Csak úgy, ahogy van, vagy megsózzátok?
5: Én megsózom.
4: Megsózzátok, ugye? A világ nagyon sok országában meg is vajazzák, képzett, fogják
5: igen,
4: a vajat, hideg,
5: néha.
4: És a forró kukoricát bekenegeted vele, a hideg vaja, majd Dorina próbált ki, és akkor úgy is megsózhatod, és isteni finom.
6: Hát,
4: Dél-Amerikában, bocsáss meg, még úgy is szokták, hogy kerül rá egy dél-amerikai fűszer és sajt, cheddar sajt.
6: Hát, én most nem szeretnék senkit megsérteni, de én valamikor, nem valamikor, hanem mindig, amikor megettem már a kukoricát, minden egyes szemet már lecsipegettem róla, akkor valamikor így kiszoktam szívni belőle
4: mindenki.
6: A meleg vizet.
4: Hidd el, ezzel senkit nem sértesz. Szerintem minden ember, amikor elfogyott a kukoricája, és mindig kívánja, akkor jó kiszívja azt a jó finom létvel. Milyen jó kukoricát enni, igaz?
6: Hát amúgy, még amúgy benne van a kukoricának az íze, és az a jó só. És olyan, mint hogyha még lenne benne egy ilyen kicsi ilyen bazsalikon, meg ilyen fűszerek. Olyan.
4: Fűszeres íze van.
6: Igen.
4: Jó is az a kukorica. Csak óvatosan vele, ha forró. Menjünk igen. neki még egy legnek, mert lassan lejár a műsoridőnk.
5: Rendben. A következő ilyen világrekordos leg, az, hogy a világ legmagasabb kukoricája több mint 13 méteres volt.
4: Már maga a szár nyilván.
5: Igen.
4: Gondolom, csak a hírben érdekesen volt leírva. 13?
5: Igen.
4: Az nagyon nagy.
5: Nagyon-nagyon nagy.
4: Mekkora kukorica lehetett rajta? Hát nem kicsi, ugye? Hát voltatok igen. már ilyen, ilyen földön, ahol nagyon sok kukorica nő?
5: Igen.
4: Egyébként? Nem, nem. Még nem lehet.

0: már egy másik kérdés. Mehetünk tovább, Domi.
1: Rendben. A következő leg az az, hogy a főtt kukorica igazi strand klasszikus Magyarországon.
0: Ez így igaz.
1: Igen.
0: Minden strandon lehet kapni kukoricát. Hát azt nem mondom, hogy az ára is barátságos, de mi szoktunk úgy strandra menni, hogy otthon megfőzzük, és akkor elvisszük.
2: Mi szendvicseket szoktunk vinni.
0: Az is jó. Az is finom nagyon strandon egyébként. Van olyan strandkaja, amit nem bírsz megállni, és mondta, hogy na azt vegyük meg a strandon.
2: A fagyi.
0: A fagyi, igaz. Azt nem tudjuk elvinni, mert elolvad.
2: Igen.
0: Dorinának lenne kérdése ebben a témában.
2: Lángos vagy kukorica?
0: De jó kérdés, gyerekek.
2: Én nem szeretem a lángost, én a kukoricát szeretem.
1: Hát egyébként én sem szeretem nagyon a lángost, de egyébként néha meg szoktam enni.
0: Akkor egyértelműen a kukorica nyert.
2: Igen.
0: Na, gyerekek, hát örülök, hogy ilyen jót beszélgettünk a nyári ételekről. Szerintem majd egyszer még folytathatjuk a legekkel, hogyha van kedvetek. Majd beszélgethetünk róla. Most viszont elmegyünk muzsikálni. Aztán 22 órakor átadom a mikrofon dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes témával várja a hallgatókat. Abban segíthettek még, hogyha elmegyünk most muzsikálni, mi legyen az első dal, melyik a kedvenc együttesetek, nótátok, mi most a nyár slágere, akkor behúzom nektek.
1: Legyen, szerintem nagyon szeretem Fehér Krisztiántól a Prikezsiát.
0: Jöhet szerinted, Dorina?
2: Szerintem is jöhet.
0: Akkor érkezzen Fehér Krisztián és a Prikezsia is, maradjanak velünk.

100.3 Rádiódi.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, miközben a kínálat bővülésének köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent, derül ki a használtautó.hu legfrissebb májusi statisztikáiból. Tavaly májushoz képest az érdeklődések száma 16.100-ról 21.600 darabra ugrott a portálon, az elérhető hirdetések száma pedig 38%-kal bővült, elérve az 5.400 darabot. Az átlagárak 4,3%-kal csökkentek, és a kínálat is egyre jobb minőségű. A japán gyártó, különösen a Toyota fölénye továbbra is megkérdőjelezhetetlen a hibrid kategóriában, hiszen a top 10-es listából 7 helyet a Toyota és a Lexus modelljei birtokolnak. Augusztus 29-én rendezik meg a Duna átúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajta Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterületet a BM előtti versenyközpontban alakítják ki. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadsághíd látványa és 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár, a részvétel előzetes nevezéshez kötött a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. Az ellenőrök összesen 482 forgalmazó helyen vizsgálták a szezon egyik legnépszerűbb gyümölcsét, és 537 szamócatételt ellenőriztek a kereskedelem teljes spektrumában. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki a hatóság szakemberei. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketek, zöldség, gyümölcs üzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szamóca szezon idején országszerte megjelennek utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken. A tapasztalatok szerint leggyakrabban romániai eredetű szamóca került magyar termékként a fogyasztók elé, az ilyen jellegű megtévesztés súlyos jogsértésnek minősül, amely jelentős bírságot von maga után.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.

0: Rap, reggaeton, Dérheni, Burai.
1: Schönen, wo jassza?
0: 103 Rádiódik.

van, ami hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Budapesti Közlekedési Központ az elmúlt hetekben egymás után jelentette be a különböző közlekedésfejlesztési társadalmi egyeztetéseket. A Pacsirta mező utcai villamosvonal kiépítése, a Budafoki úti villamos meghosszabbítása, a Kerepesi út komplex átalakítása, valamint korábban a 3-as és a 42-es villamos fejlesztése is napirendre került. A Magyar Nemzet kérdésére a BKK egyértelművé tette, hogy a kötött pályás fejlesztések megvalósításának finanszírozásáról jelenleg nincs végleges döntés. A társaság szerint folyamatosan vizsgálják a hazai, az Európai Uniós, illetve bizonyos esetekben a vállalkozói források bevonásának lehetőségét. Vagyis a jelenlegi állapot szerint az építkezéshez szükséges pénz jelenleg nem áll rendelkezésre, csupán annak lehetőségét vizsgálják, hogy egyszer majd honnan lehetne azt előteremteni. Megnyílt a Dunafürdő árasztópart szabad strand a 11. kerületben, ami idén egész nyáron 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A fürdőzésre egy 100 méter hosszú, 120 cm mélységű sáv áll rendelkezésre, a szabad strandon a vízminőség kiváló. Fontos azonban tudni, hogy a Dunában nagyon erős az áramlás, ezért mindenki saját felelősségére használhatja a strandot. Amennyiben a fürdőzők betartják a szabályokat, azaz nem hagyják el a 120 cm-es vízmélységgel kialakított sávot, nem mennek el máshova, akkor nyugodtan és biztonsággal lehet használni a Dunát. Második alkalommal rendezik meg a Fonyódi Könyvfesztivált július 11-én és 12-én, ahol a könyveké és a könyvbarátoké lesz a főszerep. Balatoni panorámára, kulturális forgatagra, könyvek illatára és izgalmas beszélgetésekre készülhetnek, akik ellátogatnak a Fonyódi Szaploncai Sétányra a program ideje alatt. A két napban sor kerül többek között dedikálásokra, író-olvasó találkozókra és gyermekprogramokra, de könyvkiadók standjai, finomfalatok és zene is várja az érdeklődőket. Érkezik többek között Juhász Anna, Hrutka Róbert és Grecsó Krisztián, valamint Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl zenekar.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: lenni.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. Derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt az átlagár. Július 30-án rajtól Balatonfüredről az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíj Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. A több száz hajót és több ezer versenyzőt felvonultató eseményt a nézők a vitorlástéren felállított kivetítőn élőben is követhetik. A verseny ideje alatt a Balatonfüredi parton a Kékszalag Fesztivál változatos kísérőprogramokkal várja a látogatókat, az augusztus 1-i ünnepélyes díjátadót a Gyógytéren pedig a hagyományos utcabál zárja. Több mint 650 ezeren látták már Magyarországon a Madách Színház előadását, a Mamma Mia musicalt, melyet 600. alkalommal játszottak. A 2014-es bemutató óta a színházi produkció nem csak Budapesten vált legendává. A szegedi szabadtéri játékokon 5 nyáron át volt kihagyhatatlan csúcspont, összesen 21 előadáson több mint 80 ezer néző látta, ezzel máig rekordtartó. A produkció az ország nagyvárosait is meghódította, sportcsarnokokban, arénákban, különleges helyszíneken találkozott a közönséggel, és az idei ősz sem telik majd Mamma Mia nélkül. Újabb városokba viszik el a művészek a musical életörömét. Szeged mellett Debrecenben, Pécsen, Veszprémben, Győrben, Szombathelyen, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Zalaegerszegen 60-nál több vidéki előadást ért már meg a Mamma Mia, és hamarosan újabbak következnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

van. Azt gondoltam, engem vesz. Tegnap még ismertél, ma meg sem látsz.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Hetekre lezárják a Hungária körúti felüljáró egyik sávját, óriási káosz várható a környéken. A munkavégzés ideje alatt a külső sáv a híd teljes hosszán lezárásra kerül, így három helyett két forgalmi sáv áll majd a közlekedők rendelkezésére, közölte a Budapest közút. A téli hideg és csapadékos időjárás következtében több burkolat hiba alakult ki a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán. A fővárosi közútkezelő ezeket a kátyukat korábban ideiglenes javítással szüntette meg, és a következő hetekben végzi el az útpálya tartós helyreállítását, olvasható a közleményben. A sérült burkolat elbontását követően ellenőrzik a híd szerkezet állapotát is, hogy a végleges javítás megkezdése előtt kiderüljön, a hibák kizárólag a burkolatot érintik, vagy a híd szerkezeti elemein is szükséges a beavatkozás. A szerkezeti vizsgálatot követően következhet az útpálya helyreállítása. Megnyílt a főváros legnagyobb napelemparkja. A 27 éve megnyílt West End parkoló szintjének tetejére telepített napelempark 6500 négyzetméteren terül el, ami nagyjából egy focipálya méretének felel meg. A rendszer évente 1530 megawattóra elektromos áramot termel, ami önmagában az épület energia felhasználásának körülbelül 7%-át fedezi. A külső forrásból érkező zöld árammal, amelyet Magyarország legmodernebb naperőművéből vásárol az épület, együtt viszont évente már több mint 17,5 gigawatt óra megújuló energiát biztosít a komplexum működéséhez. A megtermelt energia nem csak a bevásárlóközpontot, hanem a parkolóban található 42 elektromos autó töltőállomást is kiszolgálja. A beruházás egyik legszebb, turisták számára is látványos eleme, a West End másfél hektáros tetőkertje, amely Budapest egyik legnagyobb közhasználatú belvárosi zöld területe, nem csak pihenőhely és találkozási pont, hanem a városi klímához alkalmazkodó zöld infrastruktúra is. Több 100 növénynek ad otthont, és 2026-ban közel 1000 négyzetméterrel bővül tovább.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.
3: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Média és valóság, a Dík Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
5: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a Média és Valóság podcastra fordítja értékes idejét. Én magam Baranyi Tamás vagyok, és itt van velem kedvenc műsorvezető társam, Mizari Szandi. Hello!
6: Én is szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót, és hát nagyon nagy tisztelettel és szeretettel téged is. Mindig várom ezeket a forgatási napokat.
5: Köszönöm a tiszteletet, főleg ez így most meglepett, és tényleg hálás vagyok, hogy így köszöntesz. Feltennék neked akkor cserébe egy kérdést.
6: Mára?
5: Nagy tisztelettel szintén, hogy szerinted melyik az emberi vágyunk, ami valószínűleg, hogy minden többi más vágyjal alapvetően kapcsolatban állhat.
6: Ez most tudom, hogy hova szeretnél kiukatni, inkább meghallgatnám
5: téged. Te az éjségre gondolnál, hogy ismernek,
6: igen, desszert.
5: Én valahogy a szexualitásra gondolnék, mert hogy ez valahogy az élet elevensége bennünk, és minden összefügg, a szexualitás főleg. Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy mondjuk egy finom bableves, lehet, hogy le tudnám vezetni, hogy ennek a szexualitáshoz valami módon köze van, vagy a nemiséghez, de nem én fogom ezt megmondani, ugyanis van egy igazi nagy szakértő itt most vendégként náluk, aki nem más, mint dr. Hevesi Krisztina, az ELTE docense, és a felsorolásnál most egy kicsit puskázni fogok, ugyanis van egy pár titulus, amelyből csak szemezgetek. Az egyik az egészségfejlesztő szakpszichológus, sportszakpszichológus, nem mellesleg közgazdász, most viszont, mint szexuálpszichológust fogadjuk körünkben. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, Krisztina.
7: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és igazán sajnálhatjuk, hogy nem forgott már korábban is a kamera, mert hogy azért ennyi kulisszat itt titkot hadd áruljak el, hogy annyit nevettünk már itt az érkezés kapcsán is, úgyhogy lehet, hogy ebből is lehetett volna egy backstage-et vágni.
5: Mint ahogyan mondtuk is, a szexualitás mindennel, a humorral is összefügg, hát a játékosságnál abszolút belép ez a tényező is.
7: Így van.
5: Úgyhogy akkor ebben már bemelegítettünk.
7: Igen, csak ugye ezt is jól kell tudni adagolni, mert nem mindegy, hogy aztán elnevetjük a dolgokat, meg hogy együtt nevetünk, úgyhogy igen, tehát mindennek azért az időzítése és a formája fontos. De nagyon-nagyon tetszett már a felvezetés. És hogyha esetleg kiegészíthetem,
5: igen,
7: nem tudom, hogy ez ilyen célirányos volt, ami a legtöbb dologgal összefügg.
5: Igen, most már azokat szedtük össze, amelyek kapcsolódhatnak a beszélgetés témájához.
7: Na, akkor nem is. Nem
5: mi
7: is
5: lenne az, ami kimaradt?
7: Nem, hanem azt szerettem volna mondani, hogy itt az érzékszerveink közvetítésével, hogy valójában, hogy pontosan én ezt szoktam mondani példaként, és elnézést kérek, épp az evéssel versengve, mert ugye, hogy mi mindent tudja kiváltani a szexuális étvágyunkat, tehát akár a látvány, akár egy olyan fantázia vagy gondolat, akár a buja meleg például, vagy egy olyan illat, valakinek a bársonyos hangja, és még sorolhatnánk. Na most ez az, amit egy csirkecom nem tud tenni, tehát ugye ilyen szempontból a bársonyos hangja már nincs, hiába csiklandozzuk magunkat vele, bár biztos azért ma már a parafíliák, régi romantikus nevén perverziók már eléggé sokat bővültek, tehát az ilyen szintű fantáziák sem ritkák, de azért azt gondolom, hogy igen, a szexualitás az annyira alapvető ösztön, hogy még inkább megtámogatott az érzékszerveink közvetítésével.
6: Valóban egy alapvető ösztön, viszont nem vagyok benne biztos, hogy jól kezeljük, illetve jól tanítjuk. Tehát én 40 éves vagyok, de azon izgulok, feszengek itt a kérdésednél is, hogy ezt nézi a dédi, meg nézi a mama, meg nézi a párom, meg majd a gyerek idővel, meg mindenki, és hogy úgy van egy ilyen, hogy is mondjam, egy keret, egy koordináta rendszer, amiben bezárjuk magunkat. Így gondolom, mással is így van.
7: Ez egy zseniális példa volt egyébként, igen. Tehát ebbe egyrészt benne volt a különböző generációknak a neveltetése is. És azt, hogy helyenként oda tesszük a különböző karikákat, és közben meg tényleg arra nem gondolunk, hogy mondjuk lehet, amire mondjuk például egy rendelésen én gondolok, hogy a dédi az mennyire más időben és más neveltetésben nőtt fel, és amit én ma már természetes szóhasználatnak élek meg, ő azt lehet, hogy őt mondjuk bántja, sérti, vagy pedig úgy érzi, hogy illetlen voltam. Tehát ezt nagyon köszönöm, ezt a példát. Még lehet, hogy elcsenem. Sőt, biztos.
5: Igen, pedig az érdekelne, hogy mi lehet az oka, hogy most 2026-ban egyre többet beszélünk, olyan dolgokról, melyekről korábban nem beszéltünk. Nem volt rá szükség, hogy elővegyük ezeket a témánkat, mert ha nem is csuklóból, de csípőből vágtuk a szexualitást. Ugye. Szóval mi lehet az oka, hogy ennyire el vagyunk árulva ebben a témában?
7: Tehát csak, hogy jól értsem, az, hogy most így megmozdult valami ilyen értelemben, vagy pedig, hogy még mindig nem elég nagyot mozdult.
5: Úgy tűnik nekem, mint egyre nagyobb problémakörrel jelentkezne az életünkben a szexualitás, és hogy valószínű korábban ez nem volt így, vagy csak lepleztük a problémakört?
7: Igen. Igen, tehát mondom először az én első értelmezésemet, hogy most érezzük azt, hogy szükséges róla beszélni. Részben amiatt is, hogy ugye valahol olyan mennyiség áramlik a nyakunkba, ugye nem tudjuk az internet révén megfékezni. Nem is biztos, hogy bizonyos részét kell, de azért van olyan része, amit fontos lenne. Tehát ezért érezzük ennek a navigálásához, az eligazodáshoz a szükségességét. Tehát ez az egyik rész. A másik, tehát ahogy részben előny az, hogy belettünk piszkálva, hogy beszéljünk róla, ugyanakkor pedig tényleg nagyon nehéz eligazodni, és pláne a mai fiataloknak, akik ebbe belecsöppennek, és erre szoktam tényleg, ez nekem egy ilyen nagyon alapmondatom, hogy a mai serdülők nem jobbak, rosszabbak, mint 100-200-5 ezer évvel ezelőtt, csak valami olyan hihetetlen információ mennyiséget kapnak a nyakukba, magukba, amivel nem tudnak mit kezdeni, és ezért is ennyire fontos, hogy ne tévedjenek nagyon el. És sajnos egyelőre most ott tartunk, hogy eléggé el vagyunk tévedve ebben az irdatlan mennyiségű áradatban.
6: Ennek a gyógyítása egyén szintjén lenne jó, ha történne, vagy társadalmi felelősséget kellene vállalnunk, és kollektíven szexuális edukáció és minden egyéb segíthetne?
7: Pontosan, én ezt szoktam mondani, hogy a problémákat sokkal könnyebb megelőzni, mint utána kezelni. Kivált kép, hogy ugye mikor van igazán az, hogy a szexualitásunk feléled, tehát, hogy annyira, mint a tavasz, ugye, ilyenkor a hormonjaink bemozdulnak, ugye hát serdülőkorban. Akkor, hogyha pszichológiai fogalmakban gondolkodnék, akkor ugye a libidó a tárgyát keresi, és hogy ilyenkor lenne nagyon szükséges, egy kicsit már megelőzve, hogy már egy bizonyos tudás birtokában tudjanak itt az első alkalmakba belépni. És akkor most egy kicsit így érthetőbben kifejezve a dolgokat, hogy a szüzesség elvesztése az egy nagyon fontos esemény. Nem csak azért, hogy túl vagyok rajta, hanem annak a miensége, hogy az hogyan történik, az, hogy mikor, és azt, hogy hogyan. És erre rögtön az idői viszonyokat hadd mondjam. A túl korai és, hadd mondjak egy kicsit meglepőt, a túl késői elvesztés ugyanúgy problémás tud lenni. A túl korai az nyilván azért, mert még nem vagyunk rá elég érettek. És most direkt hadd hozzak férfi példákat, mert azt gondoljuk, és tény, hogy a lányoknál gyakoribb, de hogyha így mondhatok egy-két ilyen esetet. Például az egyik srác mondta, hogy neki, a nővére elvitte őt egy házi buliba, és ott egy nagyon csinos, az iskola legszebb lánya betolta őt egy szobába, és ő benne csak annyi maradt meg, hogy tehát ő nagyon szégyelte utána magát, hogy a szex az egy olyan dolog, amiben ő rossz. Tehát, és hogy nem akarjuk megégetni magunkat, úgyhogy kérdeztem, hogy ezután mi történt, igyekezett kerülni. Azért, hogy ne sűrjön föl. És ugyanebből tudnék még számtalan példát, amikor mondjuk a lány kinevette, vagy egyszerűen csak ő érezte úgy, hogy valamit nem úgy sikerült, mint ahogy azt például a felnőtt filmek ígérik, vagy egyéb. És utána, tehát sokszor én 30 plusz, tehát 30 éves kor felett találkozom azokkal a férfiakkal, akiknél ez a fajta elakadás megjelenik. És lányoknál pedig aztán pláne, és most megint hadd kezdjek egy ilyen erősebb felütéssel. Egyik férfi kliensem mesélte, hogy hát meg akarta csalni a barátnőjét, de nem kellett volna, mert képzeljem el, hogy a lány mennyire úgy nézett ki, hogy benne van a dolgokban, úgy vette a labdát, flörtölt, beszélgettek, és amikor oda került a sor, akkor csak így feküdt, hanyadt, összeszorított lábakkal, lecsukott szemmel, és így nem mozdult, és az érződött rajta, hogy fél. És hát, hogy szörnyű, hát mit gondol így, kinek kell, és bennem meg az futott le, hogy mit élhetett át ez a lány, amiért így vár egy aktust. Amiért, amikor egy elméletben vonzó külsejű másikkal való együttlétre, ő így reagál.
5: Kinyílás helyett a
7: pontosan. Bezárulás. Tehát, és mindegyik esetében azt gondolom, hogy most a két példánál, hogy jellemzően az első alkalmak, hogy az ott tapasztaljuk először meg, hogy jók vagyunk-e benne, hogy ez egy jó élménye, és annyi minden tud közbejönni, egy rossz illat, egy rossz látvány, vagy például, amikor a fél osztály az ablakra tapadva azon nevetett, hogy én éppen hogyan küzdök, egyik férfi elmesélése. Tehát, hogy ezért nem jó, hogyha nem kellő tudás birtokában, és esetleg idő előtt csak egyfajta virtusból akarjuk. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy a legjobb az, hogyha azért egy, és ezt látjuk azért fiúknál is igaz, bár azért talán nem annyira, nem olyan mértékben, mint a lányoknál, hogyha egy szép szerelem, tehát egy igazi tini szerelemnek a környezetében történik ez, és akkor hadd mondjam a túl későit. Tehát fiúk esetében ugye azért probléma, mert egyre inkább beleragadnak a pornó pornófilmek valóságába. Egyre inkább az válik meghatározóvá a valós élmények helyett, tehát hogy felborul ilyen értelemben az elvárás. Csak egy példát kiragadva, nem véletlen, hogy annyira gyakori most, hogy fiúk írnak meg és keresnek avval meg, hogy mit lehet tenni, hogy hát ők nem eléggé méretesek, és hát teljesen átlag-átlag fölötti, tehát, hogy méretekkel rendelkezők mondják ezt, és végeznek mindenféle káros beavatkozásokat, miközben pedig teljesen rendben vannak, viszont itt kell, hogy aláhúzzam azt a statisztikát, hogy a felnőtt filmek férfi szereplői átlag legalább 3-4 centivel, tehát azon a testájon méretesebbek, mint mondjuk a világ átlag. És ez azért lényeges, mert nyilván hát mi alapján választják ki őket. Hát nem szemszín, vagy arcforma, vagy intelligencia, vagy beszédkészség, hanem hogy egy konkrét területnek a mérete, és az, hogy mennyire strapabíróak, vagy hajlandóak mindenféle. A forgatásos szükséges injekciós beavatkozásokra teszem azt. Tehát, hogy ez mondjuk a fiúknál. Lányok esetében pedig, tehát, hogy ezért probléma, hogy beleragadnak ebbe ezekbe a képekbe. Lányoknál pedig, mert egyre inkább azt élik meg, hogy teher. Azt érik meg, hogy már kellemetlen, és hogy ők ugyanúgy, tehát egyre jobban rászorongunk ilyenkor. Ahogy valahol várjuk, tehát 16 évesen, 18 évesen még úgy magától történnek a dolgok. 25-26 évesen már az ember azt érzi, hogy vele van valami baj, hogy körbenézés, hogy a kortársak, és sajnos ez is egy gyakori korjelenség, hogy volt nekem úgy több szűz női kliensem, aki mondta, hogy elmondja egy fiúnak azt, hogy ő még az, és az elmenekül. Mert hogy nem eléggé tapasztalt, és ő köszöni nem kéri ezt a felelősséget.
5: Ezt igen, ez egy teljesen új szituáció. Igen, egyébként. Abszolút. És az is egy érdekes dolog, hogy de ezt csak zárójelbe jegyzem meg, a kérdés az valamennyire, mint fölteszek, kapcsolódni fog, hogy eleve azok a korosztály, akik először élik meg, először élhetik igen meg a szexuális élményt, eleve egy összehasonlítási világban élnek, tehát a digitális kultúra folytán nekik az egy alap, és úgy tudom, hogy 30%-uknak elég erős depresszív vonások eredeztet náluk, hogyha összehasonlítják, már pedig azt teszik, és igen, mindig alul maradnak, itt talán ezen a területen is. Viszont szó volt itt most a szó elején arról, és arra térnék rá, hogy a szexualitás nagyon sok minden összekapcsolódik. Hozzá szerintem én oda kapcsolom az önismeretet, az önbecsülést, az önmagunknak a felfedezését, és ugyanakkor ezek a területek azért önállóan is jelentkeznek az életünkben. Honnan tudhatja egy átlag ember, hogyha neki problémája van a szexualitásával, akkor most ő egy szexuálpszichológushoz, uh-huh, vagy egy más általánosan vett terapeutához menjen el? Mert hogy akkor uh-huh most az önbecsülésem már van gond, uh-huh, vagy pedig kifejezetten a szexualitás terével van dolgom.
7: Uh-huh. Hát én azt gondolom, és ez most nem azért, mert hazabeszélnék, hogy ha a szexualitással van probléma, akkor érdemes szexuálpszichológushoz, és az pedig az a szakembernek a felelőssége, hogyha úgy látja, hogy nem az ő területe, akkor tovább irányítsa. Pont ma is volt egy ilyen telefonbeszélgetés, hogy mondtam, hogy első alkalommal, nálam egyébként általában egy ilyen 90 perc egy ilyen beszélgetés, hogy nézzünk rá a dologra, itt ilyenkor tehát átbeszéljük. Tehát részben egy ilyen szexuális anamnézis. Tehát ilyen kérdések vannak például benne. Akkor hadd mondjak el egy-két titkot. Hogy egyrészt a szülőknél, hogy látott-e köztük intimitást. Az intimitás alatt nem a szexualitást értem, hanem azt, hogy érintés, puszi, tehát gyengédség. Tehát ebből a gyerek ugye azt tanulja valahol modellhatások révén, hogy a testiség egy olyan dolog, ami ahol azért érzelmek is jelen tudnak, vagy jelen vannak. Mondjuk azt, ami ebben más nagyon, mint a felnőtt filmek, mert ott érzelmek nincsenek. Ott inkább csak a technika a fontos. Tehát például ez. Akkor, hogy nyilván azt is meg szoktuk kérdezni, ez ilyen ős jelenetnek hívjuk, hogy ő látta, hallott-e a szülőket, mert néha az ilyen nagyon rossz érzés, nagyon kérdés, hogy mennyire marad meg. Általában a gyerek, tehát erre bocsánat, hadd mondjam azt a példát, hogy valahol még felnőttként is sokszor egy kicsit olyan borzonkodva gondolunk rá, hogy a mi szüleink szexeltek, igen. Már pedig valószínű.
5: Kicsit tehát... kiábrámító. Volt az időszak, igen. Amikor az volt számunkra.
7: Igen, igen, ez amiatt van egyébként, hogy direkt belénk van programozva az úgynevezett ilyen incesztus tabó, a vérfertőzés tiltása, hogy az, hogyha látjuk, halljuk a szülőket, hogy ne azt érezzük, hogy wow, hanem inkább azt, hogy júj. Tehát, hogy ne jusson eszünkbe ilyen értelemben, és ezért olyan nehéz a szülőnek felvilágosítani a gyereket. Mert hogy nehogy a szexbeszéd révén, arról, hogy a szexről beszélünk, kedvet kapjunk hozzá, mert hogy ugye ez egy ilyen biológiai program, egy evolúciós ilyen örökségünk. Na, szóval a lényeg az, hogy például ezt is meg szoktam kérdezni, ez általában azért kisebb súllyal van a latban, mert általában látjuk, halljuk, általában rossz érzés, de hogyha nem ér el egy bizonyos mértéket, akkor tovább lépünk, tehát hogy nem foglalkozunk vele. Ilyenek tudnak traumatikusak lenni, akkor volt, hogy a szülők észrevették, elverték a gyereket, vagy hogyha a gyerek annyira szégyelte, hogy őt izgalom, tehát hogy izgalomba jött, és emiatt igyekezett legátolni. Tehát mondom, tudnak itt elcsúszások lenni, de azért viszonylag ritkábban, és akkor mondom tovább. Óvodáskor, ugye az, hogy is fogalmazzak, tehát ilyenkor a testiségnek itt az a fajta felfedezés, a képességeink felfedezése zajlik, és hát azt tudni kell, hogy már úgy születünk babaként, hogy már a nemi szerveink már érzékenyek, már egy kellemes érzést okoz az érintésük, tehát már erre készen jövünk a világra, és körülbelül olyan 4-5 évesen tipikus altatási időben, mert akkor nagyon unatkozik a gyerek, hogy akkor szoktuk felfedezni, jellemzően egy véletlen folytán, hogy hú, annak a fogdosása, dörzsölése, bármi, hogy az valami kellemes érzés. Kérdés, hogy reagálnak rá a felnőttek. Mert nagyon sokszor ilyen nagyon hisztérikusan, vagy nagyon dorgálóan.
5: A dorgálót ismerem én is, ezt a zintű hangnemet.
7: Igen. Ugyanígy például a másik ilyen félreértés a felnőttek részéről, hogy amikor van ez a bugyi mutogatás, az egy annyira okos kérdésfeltevés a gyerek részéről, hogy mi az a nagy különbség ott a bugyin belül, ami miatt ennyire másfajta viselkedés, öltözködést várunk el a fiúktól és a lányoktól. Tehát innen látszik, hogy a gyerek okos, hogy rájött már, hogy az, és hát hogy néz az ki, amit én nem láthatok. Tehát igazából ezeket a felnőttek értelmezik félre. Az egyik egy teljesen természetes testi reakció, hogy ó, az valami másfajta csiklandós érzést okoz, a másik pedig az a tudás tágítása és bővülése. Tehát az is egy normális kérdés. És most itt ugrok egy nagyot, és akkor a serdülőkor, tehát ott az első élmények, és ez az, amit a felvilágosításnak nagyon fontos lenne becéloznia, hogy már azért olyan ismeretekkel felvértezve, tehát hogy tudják, hogy ne szorongjanak annyira, hogy ne azokat a képsorokat várják, mert egyébként igen, ahogy azt nagyon pontosan megfogalmaztad, hogy valójában már egy összehasonlítással érkeznek, amiből ők csak vesztesen kerülhetnek ki, hogy ne higgyék el, hogy az a valóság. Én ezt szoktam mondani, hogy talán, hogyha a testiségről nehéz is a szülőkkel beszélni, ugye, mind a kettő, tehát gyerek is rosszul érzi magát, a szülő is rosszul érzi magát ebben a beszélgetésben, de egy annyit esetleg, hogy, és erre majd mondok még pár ilyen beépített tanácsot, tehát érdemes azt a gyerektől, még amikor, még kamaszkor előtt, sőt, még kiskamaszkor előtt, hogy látott-e már olyan képet, videókat, mert sokszor a gyerekek egymásnak mutogatják, ahol mondjuk ilyen alul öltözött, tehát hiányosan öltözött felnőttek vannak, és hogyha látsz majd ilyet, azt tudna tudnod kell, hogy ez nem a valóság. Hogy ez olyan, mint amikor megnézünk egy akciófilmet, és igaz, hogy az úgy néz ki, hogy lehet a repülőgép szárnyán utazni, de azért ne próbáljuk ki, az inkább vegyünk egy repülőjegyet. Tehát, hogy azért ne vegyünk mindent egy az egybe, még hogyha igaznak is tűnik, ne vegyünk mindent egy az egybe készpénznek és szentírásnak. Tehát ez az egyik része. A másik az, hogyha a gyerek valami kérdéssel érkezik, hogy arra, hogy reagáljunk. És ez pedig tényleg a teljes életkori skálát ilyen értelemben lefedi, tehát, hogy sokszor bizony 5-6 évesen sokkolják a gyerekek azzal a felnőttet, hogy olyan kérdéseket, olyan szóhasználatot mutatnak, hogy a felnőtt egyszerűen azt se tudja tényleg se köpni, se nyelni, nem tud, hogy most éppen mit válaszoljon, hogy ilyenkor a legjobb trükk visszakérdezni. Mit tudsz te erről? Mesélj, mit hallottál? Mik az ismereteid? Mert akkor tudunk az ő tudás szintjéhez igazodva válaszolni. Tehát nem kezdünk el valami zavart biológiai magyarázatot. Nem haladunk 20-szal előre, amire még ő nincs kész. Ismer egy szóhasználatot, látott valamit, de nem biztos, hogy a teljes felvilágosítást most kell a nyakába zúdítani ilyen értelemben. Tehát, hogy ez talán az egyik legjobb, mert akkor tudjuk korrigálni, és tényleg az ő ismereteihez igazítani a válaszainkat.
6: De szuper tanács volt ez.
5: Most egy rövid szünet, muzsikálás következik, azután folytatni fogjuk a beszélgetést.

0: itt lennél.
1: 100.3 Rádiódik. Fogod?
2: Figyelem! A következő műsorszám tartalma miatt 18 éven aluli hallgatóink számára nem ajánlott.
3: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
4: Engem az érdekelne nagyon, hogy mikor vagyunk időben a szexuális felvilágosítással. Ugye én egy kicsit azt érzem, nekem 9 éves lányomban, hogy én szűröm, hogy milyen tartalmakat néz, de pont amire az előbb is utalt, hogy az iskolában nem tudom szűrni, hogy ott szünetben milyen telefonon miket néznek, vagy beszélgetnek egymással. Megelőző szemlélettel élve ez már mondjuk egy idő, amikor érdemes, vagy ezt sokkal hamarabb el kellett volna?
5: No, igen, egy összetett választ, hogy én azt szoktam mondani, most először egy ilyen globálisabban rátekintve, hogy a szülője a gyerek serdülő koráig. Addig ő a példakép. Utána elragadják a kortárs hatások. Tehát ilyenkor én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, kialakítani egy olyan viszonyt a gyerekkel, hogy ő tudja, hogy bármikor fordulhat hozzám, bármilyen kérdéssel, tehát valahol akkor megalapozva ezt, és tehát ez a legfontosabb, és valahol most először, amit mondok, az nem fog a szülők fülének kellemesen csengeni, de hogy azt is, hogy hibázni ér. Ezt azért mondom, mert nagyon gyakori, hogy a gyerek már kis kamaszként például mondjuk van egy nem kíván terhessége, van egy szexuális úton terjedő betegséget kapott el, belement mondjuk egy ilyen ez a online ragadozóknak a csapdájába, és úgy ezért nem meri elmondani a szülőknek, miközben azzal van zsarolva, hogy, és egyre több mindenki követelve tőle, hogy mit szólna hozzá anyukát, ha ezt elmondanám, és ebben még többet követel a hát sokszor pedofil ragadozó vagy predátor, ahogy nevezzük. Tehát, hogy az, hogy tudja, ha baj van, ez a legfontosabb, hogy fordulhat hozzám. Tehát ez, hogy ne tőlem féljen, ne én legyek az elsődleges félelemforrás. A másik az az, nyilván itt még simán fordul. Tehát 9 évesen, bár most nagyon nehéz, mert annyira felgyorsult a szexuális éretté válás. Ma már 8-9 éves kislányok menstruálnak, míg mondjuk Semmelweis Ignác idején 16 éves korban volt. Tehát ezért nagyon nehéz, és ahogy a kis kamaszkor is egyre korábbra tolódik, ahogy most azért helyenként a szkeptikus szülők mondják, ugye Mama Hotel meg társai, és hogy egyre jobban kitolódik, helyenként 40 éves koráig kamaszodik a gyerek. Most bocsánat, ezt a poént, ezt nem tudtam ilyen értelemben kihagyni, de hát sokszor ez nem poén persze. Tehát én azt mondom, illetve azt szoktuk, bocsánat, nem én mondom, hogy a gyerek életkorának megfelelően. Tehát ha ő kérdést tesz föl, akkor mindig tudjunk rá, tudjunk úgy viszonyulni, ne valami olyasmivel, hogy úristen, hol hallottad, kicsi vagy még ehhez, mert ebben inkább csak felkeltjük az érdeklődését, mert mi szeretne a gyerek lenni? Nagy. Tehát ugye az, hogy kicsi vagy még ehhez, és ez egyébként a hogy mondjam, a csapda a felnőtt filmeknél is, hogy felnőtt filmek. Tehát a tiltott vágyot felnőttek birodalmába enged betekintést. Ott van az az elrettentő 18-as karika, ahova még valljuk be nem láttunk fiatalt, aki erre azt mondaná, hogy júj, fúj, nem nekem való, majd pár év múlva visszatérek, azonnal csukjuk be. Tehát szóval ezért, mert pont egy úgy érzi, hogy egy titokba lesz bele, és ettől pluszban persze a testiségen kívül még érdekesebb. Tehát azt mondom, hogy valahol az ő életkorának megfelelő, tehát most mondok akkor megint egy példát. Például mondjuk 5 évesen körülbelül, ha jól emlékszem, ez az életkori ajánlás az Európai Uniós ilyen policik alapján, hogy a gyerekeknek érdemes 4-5 éves korban már azt elmagyarázni, hogy ami a bugyi tartományán, bocsánat, fehér nemű szabálynak hívják, de hogy azon belül van, az csak az enyém, csak hozzám tartozik, az a szemérem része. Ha bárki elbe, tehát a engedélyem nélkül bele akar nyúlni, vagy ott elkezd azon a részen fogdosni, tapogatni, akkor azt jelentsem lehetőség szerint két különböző területen lévő felnőttnek. Ezt azért mondom, mert néha összezárnak. Ezért például mondjuk, ha tehát akár iskola, sajnos sokszor család, vagy akár sportegyesület, tehát azért, hogy befejeződjék a gyereknek az abuzálása, vagy jobb esetben az abuzálási kísérlete. Tehát, hogy például ezt, és ezt, hogy hogyan, egy mackóra, vagy egy bábfigurára egy ilyen fehér neműt teszünk, és azt eljátsszuk, tehát játékosan kommunikálva a gyerek felé, hogy ha a fejét megsimogatja, az probléma, nem probléma. Ha a kezét megfogja, az probléma, nem probléma. Tehát, hogy így végigjátsz.

0: itt mi most járunk, vagy most együtt vagyunk, de most ugye ezt a részét félretéve, szóval, hogy az életkornak megfelelő magyarázat, amit bizony-bizony a felnőtt fogadjon el, hogy ennek egyre korábban kell sajnos bekövetkeznie. Egyébként én meg azt szoktam mondani, hogy ezért jók, amikor már vannak ilyen konyhakész felvilágosító kiadványok, vagy esetleg olyan, tehát akár az interneten olyan oldalak, amit a szülő talál. És a szülő szűrése és jóváhagyása által együtt és magyarázva a gyereknek mondja el, vagy pedig akár egy olyan, régebben volt a sehány éves kislány, ugye az ilyen klasszikus mű volt még, mit tudom, 30-40-50 évvel ezelőtt, de hát azóta is nagyon sok olyan van. Tehát a szülő bemehet egy könyvesboltba, körbenézhet, ami neki tetszik, mert azért mégis az én családomban van a gyerkőc, hogy azt ott felejti az asztalon, bár mondom, serdülőkorban van az, hogy ott kell felejteni, alatta még simán a szülőben megnézhető. Tehát az ott felejteni, az pedig azért mondom, mert egyébként pont ezért nekem is, én is írtam egy, hogyha ennyit elmondhatok, a TikTok titkok című könyvet, és az kimondottan egyébként azt szoktam mondani, hogy fiúknak 14, lányoknak 16 éves kortól, jó, ez egy kicsit túlzott biztonsági dolog, mert hogy itt beszélek a felnőtt filmeknek is a mindenféle buktatóiról, és amikor a szülők lelkesen jönnek nekem dedikáltatni, hogy a fiúknak vagy a lányoknak, mondtam, hogy nem, mert a serdülő, ugye az teljesen más a serdülőkor. Ha ő neki, a szülő ad egy könyvet, azt tuti nem nézi meg. Ha kint felejtjük az asztalon, vagy ne nézd meg, akkor biztos megnézi. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre ez az, amit így tudok mondani, gondolni, hogy érdemes a szülő által valahol irányítottan olyan irodalmat találni, amit így a, vagy akár ilyen rajzok, képek, amit segíti őt ebben eligazodni.
1: Rendkívül hasznos, ugye a roma közösségekben vannak tabu témák, és hogyha valahol ez ilyen nagyon erősen beágyazódott, a szexualitás, az szerintem az egyik ilyen.
2: Igen.
1: De ez
2: igen.
1: Az ott felejtős módszer, ez így velem lesz szerintem nézőkkel, hallgatókkal is, hogy egy szuper ötlet. Nekem a környezetemben nagyon sok barátnőm volt még gyerekkorban szexuális abúzusnak kitéve, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt megtanítani a lányomnak, hogy a nem az egy egész mondat.
0: Igen.
1: Tehát, hogy nem kell legitimizálnom semmit.
0: Igen.
1: Viszont a pornófilmekben azt látjuk, hogy nagyon élvezik a lányok azt, amit ugye csinálnak, és ez a fajta hamisság, hogy nem csak a férfiak érzik ezt mércének, hogy akkor ő neki ezt el kell tudnia érni a párkapcsolatában, de nőket is kényszerítenek arra, hogy orgazmus színleljenek.
0: Abszolút.
1: És meddig tartható ez? Romolhat-e meg emiatt kapcsolat, vagy az önértékelésünk? Hogyan hat ez ránk?
0: Igen, hát ez egy nagyon, amit mondtál, annyi gondolatot indított el bennem. Tehát most rögtön egy picit a gyerekeknél maradva még, hogy nagyon fontos. Ugye én sokszor látom a rendelőn belecsapódni bizonyos korjelenségeket, következményeket, hogy ma már a felnőtt filmek miatt, most elnézést, nem akarom feltétlenül csak ezt az egy témát érinteni, de hogy például klasszikusan mondjuk egy 12 éves fiúgyerek, és mondjuk egy 6-7-8-9 éves kislány, testvérek ott vannak, és eszükbe nem jutna bármit is csinálni, de ugyanígy unokatestvérek, szomszédok, és mivel ott látják? Általában a fiú már sejti, tehát felnőtt filmet, a fiú már sejti, hogy ez egy ilyen izgalmasan tiltott terület, a kislány az pedig még csak rajong a bátyjáért, vagy az unokatestvéréért, és bármit, amit ő akar játszani, örül, hogy megfelel neki. Nagyon sajnos, iszonyúan gyakori, és amikor aztán a kislány rájön, hogy mi történt vele, akkor persze ebből egy iszonyú nagy ilyen, egyrészt törés számára, egy titok, erre aztán a családon belül különbözőképpen reagálnak, és hát igen, ez egy nagyon-nagyon súlyos abúzus, és nagyon nagy teher, azt kell, hogy mondjam, hogy az egész család számára. Tehát erre, nehéz erre, mert most persze, hogy hogyan kell erre odafigyelni, hogy talán tényleg itt is a magyarázat, talán azt, hogy azért egy bizonyos kor fölött

0: Nem biztos, hogy jó ötlet, hogyha a nagyobb fiú vigyáz a kisebb lányra, mert sajnos nem tudják, hogy mi ez. Tehát, hogy igazából, ahogy a testi ébredésünket nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy tudjuk, hogy valami izgalmas, bizseregtető dolog, de nem ismerjük a következményét. Nem tudjuk, hogy ez konkrétan mi. Tehát, hogy ez az egyik válaszom. A másik az, hogy igen, ez a baj, hogy a felnőtt filmeknél egyre extrémebb irányba megyünk el, minden téren. Tehát egyrészt mondjuk egy párkapcsolaton belül nagyon nehéz, ha belegondolunk, hogy eddig is, amióta szerintem a monogámiát az ember kitalálta magának, azóta kérdés, hogy hogyan ne unjuk a párunkat egy életen keresztül. Most elnézést, hogy ezt ilyen így fogalmazom meg, de hogy igen, hogy hogyan legyen izgalmas valahol helyenként, ugyanabban a hálószobában, ugyan stb. És hogy így viszont a felnőtt filmek révén egy olyan erős konkurencia lett, amivel egyre kevésbé tudunk versengeni. Ugye, mert egyrészt, tehát azok a hirtelen váltások, én választom meg, hogy milyen legyen a szereplő benne, hányan legyenek szereplők, mit csinálnak éppen. Tehát akár a világ minden pontjáról bármilyen etnikumot választhatok, akárhány darabot, ugyanez nem véletlen, hogy életkorban is nagyon kitolódott. Emiatt van az, hogy mind a két oldalra, tehát amikor már unja a személy, már ugye a felnőtt filmet is, hogy bizony egyre nagyobb skálán mozog. Ugyanígy például nagyon most én is meglepődök azon például, hogy mennyire felerősödött, és én azt gondolom, hogy a filmek miatt. Tehát így a transvestitizmusnak a keresése. Tehát három gyerekes apuka meséli el, hogy neki ez például mondjuk ilyen eszkortoshoz járás, ez számára teljesen most már vágyott, elvárt, természetes. Tehát én azt gondolom, hogy helyenként olyan dolgok jelennek meg az internet közvetítésével, amire egyébként nem lenne igény. Tehát magyarán megunjuk már a legszélesebb skálát is, és akkor itt jönnék be azzal a válasszal, hogy ugye akkor van ilyen értelemben gond, pláne, amikor már ráadásul olyan tartalmakat keresünk, ami már biztos is, hogy nem valósítható meg az egyszál partneremmel. Mert mondhatok egy olyat, hogy nem szeretnék visszamenni a pattintott kőkorszakba, egy olyan dologról, amit szinte mindenki néz, látott, nem akarom én azt mondani, hogy na hát ez aztán a pokol hívószava, de ügyesen kell, tehát okosan kell tudni használni. Tehát olyan szempontból, hogy lehet egy kis vérfrissítés, eredmények szerint egyébként, ha párok kölcsönös megegyezéssel néha belenéznek, onnan ötletet szereznek, esetleg ingerként használják, úgy lehet jól használni. Tehát itt a mérték az érték. És erre hadd mondjam azt, én azt szoktam ezt a példát hozni, hogy olyan, mint a csokoládé. Mint a gyerekkorunkban ugye, hogy ne egyél annyi csokit, mert nem fogod kívánni az egészséges ételt. Ez is egy kicsit olyan, hogy elveszi a vágyunkat, az étvágyunkat, a szexuális étvágyunkat, ugye, ami pedig miközben azért a testiségnek egy nagyon fontos funkciója, hogy összetapasztja a párokat, hogy közös öröm lesz belőle, természetes, hogy megindul egyfajta érdeklődés csökkenés. Itt nem mindegy, hogy mi segítjük és ötleteket szerzünk, egyeztetünk a partnerrel, hogy néha-néha, ez is nagyon fontos, hogy néha mondjuk onnan milyen ötletet veszünk. Legyen akár egy olyan ruha, egy olyan szerepjáték, akár egy olyan eszköz, de azt is hozzá kell, hogy tenni, hogy ugye pont azért, mert az ember egyrészt a párkapcsolatban azért nehéz az izgalmi szintet fenntartani, másrészt azért, ha ugye az ember öregszik, bár utálom ezt a kifejezést, tehát, hogy valahol csökken az érzékenységünk. Tehát egyre inkább több inger kell az életkor előre haladtával, ezért probléma az, ha már 20 évesen a plafonon ingereljük magunkat ilyen értelemben. Tehát már olyan tartalmakat, és azért is mondtam kiemelten a serdülőkort, hogy ilyenkor a serdülőkori agy az olyan, mint a szivacs. amit akkor beszív, akkor az beleég az idegrendszerbe. Az a függőségek kialakulása. Tehát ugyanígy a nagyon impulzívak keresik az újdonságot, kockázatkeresők, és nagyon meghatározóak tudnak lenni ezek a tartalmak. Már említettem ugye a parafíliákat, tehát a perverziókat, ennek a kialakulásának a kritikus ideje. Tehát magyarán, hogyha egy adott szélsőségesebb tartalom, az a serdülőnek gyakori örömélmény társul hozzá, tehát gyakran használja, fogyasztja felnőtt filmekként, nyilván itt a magára irányuló örömszerzésnél, tehát hogyha az, akkor bizony ez egyre inkább megszokottá, elvártá, természetessé válik, és ezért igaz az, hogy mi azt gondoljuk, hogy a lányokra van negatív hatással a felnőtt film. Ehhez képest a fiúknak veszi el jobban a libidóját, mert hogy annyira így már egy olyan magas ingerküszöböt állít be, és ezért aztán, tehát a későbbiekben a kevesebb, tehát a kisebb inger az meg már nagyon kevéssé válik. Úgyhogy ez probléma egyébként a lányoknál érdekes, mert ugye a nők kevésbé vizuálisan vezéreltek. Ugye egy férfi, az vagy vonzó látvány, és már is mondjuk így működésbe lép. Jó, tehát mondjuk így feketén-fehéren fogalmazva, ugye egy nőnél hát nem véletlen van az, hogy annyira az előjátékról és egyebekről beszélünk, úgyhogy sokkal nehezebb ilyen értelemben egyik kliensen bájos humoros megfogalmazása beröffenteni a motort. Tehát sokkal nehezebb így lendületbe hozni, és ezért a lányokra kevésbé hat. Tehát a nők is használják ilyen értelembe, tehát így egyfajta eszközként a saját örömszerzésre, saját testre irányuló örömszerzésre, de nincs annyi negatív hatása a szexuális működésre. A lányoknál, bocsánat, a szexuális segédeszközök vannak negatívan, mert azt meg egy érintés, tehát egy taktilis így mondjuk, tehát túlingerlést jelent. Tehát magyarán most akkor kicsit nyersebben fogalmazva, nehéz utána azt a rezgésszámot hozni, vagy úgy légkeverni, mint az. Ugyanaz igaz erre is, mint ahogy a felnőtt filmre mondtam, lehet használni, fel lehet vele dobni a hálószobát, lehet néha-néha egy plusz izgalom, egy plusz élménynek használni, csak azért 20 évesen még ne erre szokjunk rá, mert utána nyilván a partnerehez képest csökkentebb ingert jelent. És minden és az ellentéte is igaz, nyilván egy bizonyos életkor után, vagy hogyha valakinek annyira nehéz így a csúcsra jutás, lehet beépíteni aztán egy kapcsolaton belül, csak itt is az a fontos, hogy ne lecseréljük vele a párunkat, hanem inkább egy közös öröm irányába haladjunk.
1: Igen, mint ahogyan tulajdonképpen a tabu az attól lesz tabu, hogyha mi magunk teszünk azzá és törtünk le dolgokat, és tényleg ezen a területen a nyitottság lehet az egyik nagy kulcs, és ezt most azért hoztam be, mert hogy amit hallottam, nekem azról az jutott eszembe, hogy valószínűleg így a pornó fogyasztásnál ez az instant dolog is, amikor nincs egy megküzdés a cél eléréséig. Igen. És ez nem csak a nők, nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is ugyanúgy Igen. szerintem fontos lehet. És a kérdésemet próbálom így tisztán megfogalmazni, hogy érthető legyek, hogy mi lehet az, amit tulajdonképpen nem vállalunk. Mik azok a megküzdések, amiket kihagyunk ma a szexualitás területéről, és itt akár behozhatjuk már a hűség, a megcsalás, illetve a nyitott kapcsolat kérdését, amit nagyon hallgatunk utóbbit, Igen. pedig azt hiszem, hogy most az egyik legnagyobb problémakör, hogy az, hogy választunk valakit, automatikusan mint a kizárná azt, vagy kizárja azt, hogy másokat nem választunk, és ezt a feszültséget szerintem a ma embere nagyon nehezen hordozza. Tehát, hogy mi az a megküzdési útvonal? Azok a mi kis harcaink, amelyek egészségesen hozzátartoznak a szexualitásunkhoz.
0: Igen.
1: És amíg elmarad így a filmek fogyasztása miatt.
0: Igen. Erre hadd mondjak egy példát, és rögtön az ismerkedéssel kezdve. Hogy nézzük meg, hogy nézett ki mondjuk a régebbi időkben az ismerkedés. közeledés. Mondjuk indult a szemkontaktussal. Már ott belepirultunk, hogyha olyan emberre néztünk rá, aki tetszett. Ugye, hát ilyen gyakori tini panasz, vagy sőt, akár 20 éves, és hogy pont azzal akkor vagyok zavarba, és nem bírok oda nézni, hogyha annyira tetszik. Utána aztán elkezdünk ismerősi körből, hogy hát ismered, nem ismered, mit hallottál, stb. Tehát már van egy fokozódó izgalom, várakozás. Utána aztán elkezdünk beszélgetni. Vajon neki is tetszem-e? Félbe megfogom a kezét. Aztán az első csók a kapuajban, hogy csak így mondjam el. És aztán utána valahogy izgulva megtörténik az első alkalom. Na már most, mai gyors alkalmazások. Jobbra húzom, ugye? Tehát nagyjából így kezdődik, és mivel azért ne felejtsük el, hogy az eredeti funkciója, ez egy ilyen gyors, rapid randi szex alkalmazásnak is nevezhetjük, nem vele Amerikában a Tinder az a gyors szexnek lett egy kicsit így az igéje, szinonimája pontosan. Ma mit várunk, hogyha most itt a Tinder logikát követjük, ugye találkozom egy vadidegennel, de a fénykép alapján vonzó valakivel, most vagy az van, hogy kihátrálok belőle, mert nagyon nem vonzó, vagy pedig esetleg kérek valamit, ami egy italt például, ami segíti egy kicsit leküzdeni azt a gátat, hogy ez az embert, ezt én nem is ismerem. Tehát, hogy olyan közel engedek magamhoz valakit, akit valójában most látok életemben először, ez pláne a lányoknál. Ugye a férfiaknál itt azért van egy nemi különbség, ahogy a szexuális álmok terén is, ugye a férfiaknak kevésbé idegen mondjuk az, hogy olyan álmokat, ami azt se tudom, hogy ki, de hogy avval inkább a technikai részét. Lányok általában még az álmainkban is, még a hülyeséget is álmodunk, de valami ismerőssel, vagy legalábbis tudom, tehát jobban van arca az adott személynek, ez most csak így zárója bejegyezném meg. Tehát azt, hogy konkrétan kezdem azzal, hogy szex. És akkor utána, ha jó volt, akkor megint szex. És itt nagyon nehéz azért betenni azt, hogy és akkor igen, amikor már többször volt, akkor hol van az a pont, hogy már nem csak egy valami gyors szórakozó hely, hanem mondjuk elhívom egy vacsorára, és akkor, ha nagyon bejött, akkor egy idő után megfogom a kezét. Szóval mennyire fordítva és az emberi természetnek valahol ellentmondva indul ez az egész, nem véletlen, ma már teljesen más randi programok vannak. Még régebben mondjuk egy mozi, vagy mondjuk egy közös ebéd. Hát ma már hol van kedvünk végig feszengeni egy olyan személlyel, akiről valószínűleg nem is tetszik. De nyilván az első változatnál fel volt építve. Tehát már nincs meg az a kiérdemeltségi hatás. És akkor itt hadd mondjam a másik részét, hogy valahol ugye tényleg olyanok vagyunk, és ez a napjainkban elcsépelt dolog, hogy mint egy ilyen szexkatalógus, hogy jobbra húzom, balra húzom, stb. És összefutottam egyik volt hallgatommal, és így erről beszéltünk, hogy hát tényleg mindene meg lenne. Tehát lakás, kocsi, karrier, anyagi biztonság, és hogy hát miért csak az ismerősöm a közösségi oldalakon, és valahogy így kérdeztem, hogy sosincs. Mármint egyszer láttam, hogy volt egy-két hónapig egy kapcsolata, és mondja, hogy hát igen, van ugye, vannak azért, van lányok a kapcsolata, ugye van Miss Hétfő, Miss Ked, Miss Szerda, Miss Csütörtök, és ugye ez így hetente változik, és hogy azt érzi, hogy ott van a lány, és csinos, vonzó, kedves, jó az ágyban, okos, és az jut eszembe, ha van ilyen jó, van még jobb, és még jobb, és még jobb. És innentől kezdve nagyon nehéz megbecsülni. Nagyon nehéz azt a, nincs mibe visszalépni. Tehát arra gondol, hogy úristen, hogy mennyire oda voltam érte, de jó, hogy kiérdemeltem, hogy megkaptam. Hanem tényleg azért mennyire más, itt tényleg csak egy jobbra-balra húzom. Azt, hogy dolgozni kell nyilván közben, tehát akkor vegyük most a legjobb helyzetet, hogy még szerelem volt. Tehát, hogy igen, szerelem, és úgy kerülünk össze. Akkor is egy idő után, ez természetes, az kevésbé tudjuk, de hogy egy olyan, hogy ez mennyire valahogy így egy ilyen belénk épített program, hogy körülbelül 2-3 hónap után visszábesik, max. Egy fél év után a gyakorisága az együttléteinknek. Nyilván az emberi természet olyan, az első 2-3 hónapban hiperszexuálisak vagyunk, nem tudunk betelni a másikkal, hogy úristen, az enyém, kiérdemeltem, de aztán kell másra is figyelnünk, ugye összeköltözünk, teszem azt, de nem költözünk össze is, már azért már nincs meg az a egyébként, tehát, hogy a tesztoszteron szint a nőknél a kapcsolat elején extra magas, a férfiaknál csökken egy kicsit, ugye, tehát itt az agresszió visszavonódik, ugye, több gyengéd intim érzelem van, tehát ilyenkor közelít egymáshoz a két nem, aztán soha többet. Tehát úgyhogy nyilván, amikor ez aztán alább hagy, akkor elkezdünk szorongani, hogy hova szökött ugye a szenvedély. És akkor utána teszem azt, már kúsznak a képbe a felnőtt filmek, egyre inkább fokozzák az elégedetlenséget a kapcsolattal. Egyre inkább kitágítják a világot, és úgy érzik, hogy én mennyi klassz dologból, izgalmas dologból kimaradok. Így van, akkor jön, teszem azt a swinger, és aztán, amit mondtál, tehát nyitott kapcsolat és egyebek kérdése. A nyitott kapcsolat egy nagyon nehéz téma. Én most nyilván, tehát, hogy vannak pszichológusok, nagyon jó pszichológus, szexuálpszichológus, akinek kifejezetten ez a területe. Én azt tudom mondani, hogy nekem így ilyen értelemben, így a kliensek terén rajtuk tanulva, olyan értelemben nincsen jó, tehát hogy is fogalmazzam ezt meg szépen. Tehát nem nagyon láttam még kapcsolatot, akik azzal érkeztek, hogy segítsek a nyitott házasságban, és együtt maradtak volna. És azt hiszem, hogy ez nem rajtam múlik elsősorban, hanem inkább abban, hogy az emberi természet valahol olyan, mint az anya-gyerek viszony, hogy arra vágyunk, hogy valakinek a legfontosabbat jelentsük, hogy valakinek a mindent, ugye ez ahogy a korai kötődés is erről szól valójában, és hogy nagyon nehéz így leesni a piedesztáról, lelöködni róla. És tudom, hogy most nagyon nagy témája van az etikus non-monogám kapcsolatoknak, de az érem másik fele, hogy olyan nehéz mondjuk azt kimondani, és hogy ennél sokszor az is kérdés, hogy ezt explicit megfogalmazni, hogy ne legyenek titkaink, ne hazudjak a másik előtt, de azért nehéz azt érezni, ritkán annyira szimmetrikus. Tehát mondom, hipotetikusan teljesen, és mondom, tehát sok olyan személytől hallottam, aki azt mondja, hogy jól működik, évek óta jól működik, de tehát azért nagyon, nagyon sok buktató van benne, tehát az, hogy amikor ugyanannyira boldognak kell lennünk ebben a nyitott kapcsolatban, és azért azt kimondani, mondjuk szombat este, amikor várunk egy hétvégét, hogy figyelj, drágám, most inkább megyek ahhoz a bombacsajhoz, és hú, hát figyelj, olyan formái vannak. Tehát itt is kérdéses, hogy az őszinteségnek milyen szintjét engedjen meg. Szóval én azt mondom, hogy ez még egy nagyon-nagyon, nem szeretnék, mert semmivel nincsenek előítéletek, persze. De azért ez egy nagyon-nagyon vékony jég, és nagyon stabilnak kell lenni a kapcsolatnak ahhoz, hogy ezt a nevezzük így újabb kihívást, hogy így együtt fent tudja tartani, amit persze nem akarok teljesen Mission Impossible-nek nevezni.
2: Nagyon szépen köszönjük az öntől megszokott őszintességet, és ezt a rengeteg jó tanácsot. Bízom benne, hogy a nézők és a hallgatók is olyan jól érezték magukat, mint ahogy azt mi tettük Tomival. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyar-roma alkotó tábor Herényben, a plein air festészet jegyében születnek az idei művek. Idén már 12. alkalommal ad otthont a Herényiek háza a Magyar-roma alkotó tábornak, amely egy héten át hozza össze az ország különböző pontjairól érkező roma és nem roma művészeket. A június 27-e és július 4-e között zajló program célja továbbra is a közös alkotás, a párbeszéd erősítése és a kulturális kapcsolatok mélyítése. A Magyar-roma alkotótábor idei tematikája a plein air festészet, vagyis a szabadban, természetes környezetben történő alkotás, amely a résztvevőket Szombathely és környékének több helyszínére is elviszi. Az első napokban a Kámoni Arborétumban dolgoztak az alkotók. Tegnap Gyöngyösfalunál a Halastónál töltöttünk egy egész napot, ma pedig, mivel hogy sajtónap van, bent alkottunk, egy virágcsendéletet festünk, mondta el Ferkovics József festőművész, a tábor művészeti vezetője. A művészek a hét folyamán a Csónakázótó, a Főtér és más szombathelyi helyszínek inspirációit is feldolgozzák, miközben minden nap új élmények és benyomások formálják az elkészült alkotásokat. A tábor nem csak szakmai műhely, hanem erős közösségi tér is. Az évek során kialakult alkotói körhöz új művészek is csatlakoznak. Ferkovics József szerint a Magyar-roma alkotótábor egyik legfontosabb hozadéka a személyes kapcsolatok erősödése. A résztvevők nem csak együtt alkotnak, hanem hosszú távú szakmai és baráti kapcsolatokat is ápolnak, amelyek kiállításokon és más művészeti eseményeken is tovább élnek. Szombathely és Vas megye önkormányzata is évek óta támogatja az alkotótábor megszervezését. Szerdán délelőtt Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint Horváth Soma és László Győző alpolgármesterek is a helyszínre látogattak. Mindannyian egyetértettek abban, az elmúlt évtizedekben egyre ritkul az ilyen és ehhez hasonló programok sora, így hát mindenkinek érdemes ellátogatni a Herénybe. Nem túlzás azt állítani, a művészet és az alkotás otthonra talált Herényben. A hét zárásaként szombaton kiállítás nyílik a Herényiek házában az elkészült alkotásokból, így hát a közönség is megismerheti a tábor egyhetes munkájának eredményét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Szomora Zsolt, prímás, az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akinek a nagyapja Farkas Gyula, a Rajkók atya. Köszönöm Zsolt, hogy eljöttél és beszélgetsz velem itt a műsorban.
4: Köszönöm a kívást és szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Térjünk vissza a kezdésnek a gyökerekhez. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
4: Én azt gondolom, mint minden muzsikus családban mindenkit, engem is a zenevet körül, nagyszülők, szülők által, nagypapám még mind a két részben, anyukám és apukám családjából is, ugye mindenki zenész volt, bátyám is hegedül, ugye ő az idősebb, ugye 3 évvel idősebb a testvérem, őt láttam már kicsinek, hogy ő már nagyon korán kezdte, és hát természetesen a zene volt az, ami a mindennapunkat kitöltötte.
3: Tehát zenés család, ez nagyon Fogs. Meghatározza természetesen egy gyermeknek a jövőjét. Mit jelentett számodra a nagypapád Farkas Gyula, és miként élted meg, hogy ez a családi hagyomány, tradíció tulajdonképpen jelen volt az életedben?
4: Én azt gondolom, hogy nekem egy, hát ennél fogva úgy, hogy a nagypapám volt, nekem természetes volt az a fajta közeg, amit ő nyújtott, és nem csak a Rajkóban, hanem otthon is, ugye mi ezt láttuk, hogy ott a négy gyerekekkel foglalkozik, nevel, maga a pedagógia, amit csinált, ez nekünk természetes volt, mert ezt láttuk otthon, ha bementünk utána a Rajkóba, akkor ott is ezt láttuk. És hát mondhatni, hogy anyukám részéről ugye, hát ő is ebbe a szellemben nevelkedett, és ő is arra nevelt minket, amit a nagyapám tanított, a rendszeresség, a tanulás, gyakorlás, és hát ezt próbáltuk elsajátítani. Én azt gondolom, hogy a gyereknek az ember, amikor még kicsi, akkor valamilyen szinten másképp látja ezeket a dolgokat, mert a nagyapát látja.
3: Így van, így van.
4: Én azt gondolom, akkor nem azt láttam benne, hogy ő mit csinál, mit tanít, és hogyan, és kinek milyen új rendet mutat, vagy mit hol fogjon meg, és a kottából hol helyezkedik el, hanem azt láttam, hogy mint nagypapa ő neki ez mennyire fontos, és én ezt láttam benne, hogy maga az ő élete semmi másról nem szólt, csak a gyerekek tanításáról, pedagógiáról, a Rajkóról, és hát ezek a dolgok vették az ő életét teljesen körül, vagyis hát az ő élete semmi másról nem szólt, csak erről. Aztán ezt az ember később, ahogy már tegyük föl, voltam 10 éves, 12 először cimbalmozni tanultam tőle, és úgy tett át 10 évesen hegedűre, amit először elkezdtem hegedülni 6 évesen, de akkor még elég játékos voltam, és akkor utána bőgőztem egy picit, cimbalmoztam is, másik nagypapám, a Szomora Kálmán, aki apukám, apja volt, ugye ő is egy kiváló cimbalmos volt, akire mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok mai napig. Hát ő is már 1990-ben hunyt el, úgyhogy de mai napig itt van velem, és én azt gondolom, hogy az ő tudása és az ő tanítása is hasonló volt, mert nagyon szeretett ő is foglalkozni fiatalokkal, és voltak tanítványai, és azért kiváló cimbalmos volt. Tehát a maga muzsikus értékek az őnek is ugyanezek voltak, őnek is ugyan fontosak voltak azok a fajta zenei értékrendek, amiket ő is képviselt, és hát az ember mind a két oldalról ezt látta, és hát anyukám is ezt próbálta nekünk nevelni, tanítani, úgyhogy ebben nőttünk föl.
3: Na jó, hát akkor gondolom fel sem merült, hogy esetleg nem zenével foglalkozol.
4: Nem.
3: Ez természetes.
4: Természetes volt.
3: Egy picit menjünk még vissza az időben. Nagypapádnak, vagyis Farkas Gyulának, a Rajkók atyának a felmenőire nagyon kíváncsi lennék, hiszen tulajdonképpen amikor most a napokban volt egy megemlékezés, itt azért nekem is voltak olyan új információk, amiket én korábban nem hallottam. Mesélj nekünk erről egy picit, az ő apukájáról, esetleg nagypapájáról.
4: Igen, az igazság, hogy a nagypapám, ugye én 12 éves voltam, amikor ő elment tőlünk közülünk. Ő nekünk nem túl sokat mesélt, ő csak mindig valamilyen apró jele, vagy éppen egy-két mondattal tudtunk rajta, hogy hát ő ebben nőtt föl, ezt látta ő is otthon. És az igazság, hogy amikor ő elhunyt, akkor én a kottáit megörököltem, és mindig lapozgattam, jött a nótáktól kezdve a csárdásokig, az operettig, a régi 150 éves kottákról beszélünk, partitúrákról, saját kéziratairól, hangszereléseiről, és rengeteg klasszikus zenei anyag volt, ami az ő kottatárában szerepelt. Az ő saját szerzeményei és feldolgozásai mellett viszont, ahogy lapozgattam, mindig észrevettem egy-egy olyan évszámot például, amikor el kellett gondolkozom, hogy itt ez most hogy van, mert nem stimmelt valami. Uh-huh. És azt láttam, hogy vannak olyan dátumok, hogy Farkas Gyula 1897.
3: Aztán.
4: és mondom, ez hogy lehet? Hát mondom, ez nem a papi, én úgy hívtam ugye a nagypapámat, hogy papi, és akkor mondom, ez nem lehet a papi, hát ez az ő apukája lehet. És utána néztem, csináltam egy családfakutatást, és hát az elmondottak alapján, ugye, meg hát a dokumentumok alapján, amit ő is mondott, de hát ő nekünk nagyon szűkszavúan fogalmazott erről, ő nem szerette az ő nagyságát, vagy tudását, vagy amit ő éppen tudott azt úgy előadni, hogy ő azt honnan és miként merítette, inkább ő csak mindig azt mondta, hogy hát ő is ebben nőtt föl, és ez ilyen szűkszavúan kezelte, de én azt gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha egy picit mesél róla, mert az igazság, én azt gondolom most így ezzel az életkorral már, hogy ez egy nagy érték és nagy kincs volt, amire ő büszke volt, de nem volt vele dicsekvő. Úgyhogy rájöttem, hogy az ő apukája is ugye zeneszerző karmester volt, és büszkén mondhatom, hogy van egy igazolványom eredetiben tőle, ami az Országos Cigányzenészek Egyesületének a tagsági igazolványa, és én úgy tudom, hogy ez az egy példány van meg az egész országban nekem, aminek 10 000 tagja volt ennek az egyesületnek, és a dédnagyapámnak ez a tagsági könyve megvan, ami 1937-re szól, és benne van, hogy ugye 1887-ben született, Sopronban született, és hangszere karmester. És itt kanyarodhatunk vissza a kottákhoz, kéziratáihoz, hogy gyönyörűen írt, szinte ugyanúgy írt, mint a nagypapám, és hát én nekem már ez is egy feltűnő dolog volt, hogy ezt a fajta tudást, ezt én azért az ember zenészként látja, hogy mennyire szépen igényesen van írva az a kotta partitúra, maga a kézírása, és hát elkezdtem nézegetni a kottákat, amik nálam voltak, és rájöttem, hogy rengeteg kotta van ő tőle. Partitúrá például Wagnernek a Tannhäuser nyitánya, amit meghangszerelt cigányzenekar 1897-ben 16-17 évesen. Úgyhogy az ember elgondolkodott ezen, hogy milyen nagy tudású kotta ismerő embernek kellett, hogy legyenek, és hát a nagypapám ugye tényleg ebben nőhetett föl, és ezt látta otthonról. Aztán kiderült, hogy az ő apukája is Győrben katonazenekart tanított. Ezt már a családfakutatásból tudtam meg. Őról nem mesélt sajnos a nagyapám. Nem volt róla semmi információnk, de itt vannak a tények. És hát ő meg egy katonazenekart tanított, ahol 20 és 30 tagú zenekarokat tanított be. Szerintem nem is cigányzenekarokat mondhatni, hát a katonazenekarról beszélünk, akkor biztos voltak cigányzenészek is benne, de én azt gondolom, hogy itt már nem is a cigányzenénél vagyunk, hanem a magyar klasszikus és olyan műfajnál, ami abba az időben divat volt, mert nem hiszem, hogy az 1800-as évek közepén cigányzenét tanított volna nekik, hanem inkább katonadolókat vagy indulókat, verbunkosokat.
5: Akkoriban nagyon népszerűek voltak a verbunkosok, pontosan. Ami tulajdonképpen katonatoborzást jelent.
4: Pontosan.
5: Tehát akkor valószínűleg itt van a kapcsolat.
4: Igen, igen. És én azt gondolom, hogy az ember, hogyha belehallgat és egy picit belemélyül abba a fajta hangszerelésbe és zeneszerzésbe, mint a nagyapám például egy verbunkosban vagy egy cinkapannában hall az ember, akkor igenis itt hallható az a magyaros, cigányos, népies megszólalás, amit ő otthonról, apukájától, egyébként a nagypapájától hozott, mert ez másképp nem jön. Annyira egyedi és annyira különlegesek az ő zenei hangszerelései, feldolgozásai, saját szerzeményei, hogy én azt gondolom, hogy ettől is különleges az ő tudása, az ő nagysága.
5: Hihetetlen, hogy meddig mentünk vissza. Tulajdonképpen a 19. század közepén vagyunk, tehát az 1800-as évek közepén. Igen. És ő tulajdonképpen a te, ők nagypapád, ha jól gondolom, igen, számoltam, igen. Most így hirtelen, ugye?
4: Igen, ő is Farkas Gyula volt.
5: Igen. Ő is Farkas Gyula.
4: Igen.
5: Tehát akkor ezek nem véletlenek, tehát tulajdonképpen az ők nagypapád átadta a tudását a déd nagypapádnak, majd ez a fajta szemlélet átkerült a Farkas Gyulához, aki a Rajkók atya.
4: Igen, igen.
5: Beszéljünk róla is egy picit természetesen, hiszen azért most lehetőségünk van arra, megemlítsük akár a korai éveit, tehát ő nagyon fontos, hogy például már az Ostende kávéházban is muzsikált a híres kis Rajkók zenekarában.
4: Igen, igen, igen. Hát arról mesélt nekünk egy picit bővebben, meg hát arról már vannak írásos dokumentumok.
5: Hát akkor ő már 10 éves volt, tehát ez, igen, a 30-as évek, igen, közepén.
4: Igen, igen. Hát előtte talán még az Aranyosi Rajkó zenekar, amiben még ő is nagyon fiatalon benne volt.
5: Igen, ez az,
4: még
5: ez a 30-as évek.
4: Igen, igen. És ugye abból lett utána, ugye, ahogy hozzom, az Ostende Kávéház, ami megalakult, és hát munkát és lehetőséget adott akkori cigányzenészeknek.
5: Ez óriási dolog volt egyébként akkor, tehát hogy összehozott 20-30 fiatal cigán gyereket az akkori zenekarvezető, és együtt játszottak, és feléptek egy kávéházban rendszeresen, és tulajdonképpen ennek az egyik bizonyítéka, hogy készült róluk számtalan
4: képeslap,
5: ugye? Azok igen, nagyon fotó, értékes képeslapok szerintem, hogy
4: igen, ez
5: érdekes kordokumentumok.
4: Igen, hát a külföldieknek, meg a vendégeknek ezt árulták itthon igen. is, szerte a nagyvilágban, akár merre jártok. És én azt gondolom, hogy ennek egy akkora súlya és akkora értéke volt akkor ennek az osztálynak. Ez nem csak egy kávéház volt, ami megsegítette a cigányzenészeket, vagy hogyha nem is ezt az oldalát nézzük, hanem azt nézzük, hogy tegyük föl, volt egy üzletvezető, vagy egy tulajdonos, aki úgy gondolta, hogy a cigányzenészekből ő hasznot húz, és az emberek, a vendégek ezért jobban látogatják azt a vendéglőt, kávéházat, és ezért alkalmazta éppen a zenekarokat. Nem, hanem inkább az volt, hogy ebbe egy nagyon nagy módszer is volt, egy nagyon jó, sikeres, eredményes módszer, mert tudta az, hogy kell a fiatalokat képezni, tanulni, ott meg tudják tanulni, mit csinálnak, ott csinálják a régi nagypímásoktól, Rácz Laci, Magyar Imre, hasonló nagy nevek, és közben azok a fiatal gyerekek ott kinevelődnek, és hát belülük lesz a következő generációkra, akikből majd lehet muzsikust faragni, és éppen majd az osztandében már felnőttként muzsikálnak.
5: De hát a cigányzene aranykoráról beszélgetünk. Pontosan. Tulajdonképpen, tehát azért ez nagyon jelentős időszak volt a cigányzene
4: történetében. Igen, én azt gondolom, hogy ez a fajta felismerések, akik ezt a fajta mecénáskodást végig tudták vinni a cigányzenészekkel és ebből a műfajjal, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas érték és tudás és egy pozitív hozzáállás volt, mert ők ebben nem csak üzletet láttak, hanem azt a lehetőséget és értéket is látták benne, ami sajnos ma már nagyon-nagyon ritka és nagyon kevés helyen fordul elő.
5: Korábban is voltak egyébként már hasonló kis rajkózenekarok, de azok közül egyik sem volt ennyire híres, mint az Aranyosi féle rajkózenekar az 1930-as években, ahol nagypapát Farkas Gyula is játszott.
4: Igen, igen.
5: Hát. És ott tanulta tulajdonképpen a szakmának egy olyan jelentős részét, ami későbbi éveit meghatározta.
4: Igen, én sokszor gondolkoztam ezen, hogy ez hogyan jött neki ez a fajta nagy tudás, ez a fajta szemlélet, ez a fajta hozzáállás, mikor, hol, honnan tanult ennyit, mert az igazság, hogy nem csak hangszerelni tudott, hanem a hangszerekhez is nagyon jól értett mindenféle, nem csak vonóshoz, ütős, pengetős, gitár, hárfa, fagottól kezdve mindenféle hangszerelését fel lehet lelni. És hát én azt gondolom, hogy az ember, amikor ebbe egy picit belát, akkor elgondolkozik rajta, hogy ezt mikor, hol, honnan tanulta, ugye. És hát az ember elgondolkozik, beszélgettünk erről a bátyámmal is, hogy mennyi időbe tellett ezt megtanulni. És akkor persze, hát ezt idő nélkül nem lehet. Erre kell időt szállni. De én azt gondolom, hogy amikor az ember arról beszél, hogy tényleg ebben nőttek fel, nem foglalkoztak máshol, nem volt más dolguk, más munkájuk, és ha szegénységben, ha jó módban éltek, nagyapámig elég nehéz körülmények között éltek, ugye fölkerültek a dédnagyapámmal, fölköltöztek Pestre. Ők Sopronba született amúgy, és amikor fölköltöztek, és ugye gyereknek akkor nagyon nehéz volt a helyzet, ugye háború után. De azt beszéltük épp a bátyámmal, hogy ebben nőttek föl, ezt hallották. Nem volt más, ami érdekelje őket, nem volt más, ami elvegye a figyelmüket, és amit hallottak, legyen az cigányzene, klasszikus zene, operett, bármilyen műfaj, abból csak a legjobbat, legértékesebbet hallották, mert ez a korszak, ennek volt a zenei minőségnek talán a legnagyobb csúcsa, és a legnagyobb zeneszerzőtől kezdve az előadókig ebben a korszakban jelentek meg. És hát, hogy ő ezt hallotta, én azt gondolom, hogy ez tényleg ragadt rá, és hát ez volt egy olyan plusz tehetség, ami ezt kiforrotta. És hát, hogy az Ostendében 17 éves korában már volt saját zenekara, akkor ő már játszott cigányzenekarral.
5: De ő 1821-ben született. 1921-ben igen. született.
4: Igen, igen. 1921-ben született, most augusztus 18-án. És én azt gondolom, hogy egy olyan fajta fontos szerepet látott ő abban a világban, amikor ez a fénykorát élte, hogy hogy ő észrevette saját magán, vagy éppen észrevette azt, hogy abban az időben a gyerekek, zenészek, kollégák mennyire vágynak arra, hogy tanuljanak. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy az elmondásai alapján is, a beszámolók, újságcikkek alapján, amit ő elmondott saját magáról, hogy ő már tudta azt, hogy ő ebben tud foglalkozni, tud tanítani, meg volt a megfelelő tudása hozzá. Mert az igazság, hiába voltak abban az időben szenzációs muzsikusok, fantasztikus technikai hegedűsök, zenészek, cimbalmosok, bárki legyen, azért a tanítással akkor se foglalkoztak sokan. Voltak értelmesek, ott olvasott emberek, képzett muzsikusok, inkább hegedűsök, de hogyha képzett muzsikus is volt, attól még a tanításon nem foglalkoztak. És én azt gondolom, hogy az ő nagyság az abban is rejlik, hogy korán észrevette ezt, hogy ő ebben tud foglalkozni, szeretne foglalkozni, van hozzá érzéke is, és talán egyik pillanatról a másikra bele tudott úgy kezdeni a tanításba, már fiatalon, már az osztendében, amikor 17-18 éves volt, már rá felfigyeltek rá, és már ott tanított gyerekeket. Jó, hát ezt az apukájától ugye látta, ezzel foglalkozott, és hát a gyerekek, ezek fontosak voltak neki, hogy átadja azt a fajta tudást, és ő ezt magában érezte és tudta.
5: Ez természetesen az sem lényegtelen, hogy azért mégiscsak Ország Tivadarnál tanult, aki a Zeneakadémián tanította.
4: Pontosan.
5: Tehát, hogy nyilván azért neki is olyan tanárai voltak a családi háttér mellett, pontosan, tehát akik a kornak a meghatározó alakjai. Teljes mértékben, tehát ez is hozzájárulhatott, gondolom, ahhoz, hogy ő ilyen magaslatokig tudta emelni a szakmai tudását.
4: Hát igen, és én azt gondolom, hogy az ő korában az ő baráti köre ugyanúgy egy olyan magas, kiemelkedő zenei pályafutást tudtak elérni, megtanulni az egyik. Mindegy, hogy cimbalmos volt, csellós volt, vagy brácsás volt, hegedűs volt, itt van a Boros Lajos bácsi, ugye, aki ugyanúgy szintén Zeneakadémiájára, Lakatos Sándor, ugye, akik abban az időben az ő baráti körei voltak szó szerint, és hát mindenki egy olyan magas mércét, egy olyan magas szintet ért el, mind a cigányzenében, mind a hegedülésben, mind a klasszikus tanulmányokban, ami azt gondolom, hogy ők egymást húzták, és egymás zeneiségét alakították, és tudás, ez csak nőtt.
5: Ők a zenében voltak kiemelkedők, viszont Farkas Gyula elsősorban inkább a tanításban és a módszerében, hiszen ő ebben tudott kiteljesedni, mert végül is 1952-ben megalapította a Rajkó zenekart. Azonban még egy picit térjünk vissza ennek az előzményéhez. A 40-es években, a háború alatti időszakban mi volt vele? Akkor ő már tulajdonképpen megalakította a saját zenekarát, és akkor muzsikált több helyen is.
4: Igen, muzsikált, viszont ő már akkor aktívan tanított. Uh-huh. És hát a kézirataiból látszik, hogy háború alatt is mesélt, hogy a pincében, és akkor bújkáltak a bombázás elől, akkor hát ott vannak a dátumok, és látom, hogy hát háború volt, és akkor is írta a sötétbe, tegyük fel egy gyertya mellett a kottákat. Igen, ez történt, mert a kottán a dátumok ott vannak, szerepelnek, és hát az operettől az operáig, a nótáig, a csárdásig, a feldolgozások, minden ott van, mutatja, hogy ő akkor is ezzel foglalkozott.
5: Akkoriban ezek a műfajok nagyon népszerűek voltak. Igen. Persze beszélünk majd erről is a későbbiek folyamán, hogy ezek ma hova tűntek, de akkor ez volt a kornak a tánczenéje, a szórakoztató zenéje. Erre mulattak, erre vigadtak.
4: Hát igen, ez volt a sláger, és én azt gondolom, hogy ez a fajta több rétegű stílus, amit abban az időben játszottak, nóta, csárdás, operett, verbunkos, külföldi zenék, akkor is már Magyar Imrétől kezdve a legnagyobb primásokig már mindenféle zenekar próbálta, persze inkább Pesten, vagy éppen a nagyvárosokban népszerűbbek voltak a külföldi dallamok, sanzonok, muzettek, angol keringők, de abban az időben is már mindenki próbált minél színesebben és minél többféle zenét játszani, vagy éppen maga a programját úgy behoztani, hogy ezek ismertek, színesek legyenek, és hát ezeket valahogy át kellett tenni cigányzenekarra is, ugye? Mert abban az időben se foglalkozott sok ember. Ő, még azt meg kell említeni, hogy az ő egyik példakép az apukán kívül Csámpa Ivó volt, aki hát szintén egy nagyon nagy koponya volt, és nagyon nagy tudású cigány karmester, és hát betanító, és hát az mellett hangszerelő volt, akinek a mai napig a neve és szerzeményei, feldolgozásai forognak.
5: amikor a kutatásaimat folytattam a Rajkó zenekar keletkezéséről és természetesen nagypapádról, Farkas Gyuláról, akkor gyakran felmerült Csámpa Ivónak a neve, és a dátum sem volt mindig tökéletesen pontos, hogy most 51, 52, vagy hogy pontosan mikor alakult a Rajkó zenekar, és a Csámpa Ivónak milyen szerepe volt ebben. De erről is esetleg tudsz valamiféle részleteket mesélni nekünk?
4: Én úgy tudom, hogy 52-ben kérték föl, és amire megalakult a Rajkó zenekar, ugye az lett 53. Én úgy tudom pontosan, de nem biztos, hogy én is jól tudom.
5: De... Hát most 52-t számolunk tulajdonképpen, igen, a Rajkó, igen, igen, alapításának.
4: Igen, igen. Hát nagyon hamar megalakult ez a, igen, a Rajkó zenekar,
5: sőt,
4: ugye?
5: 9 hónap alatt fel is készültek egy nagy
4: koncertre.
5: Pontosan,
4: pontosan. Hát én nagyon hamar összeállt az a fajta légkör, az a fajta a szisztéma, amit ő kialakított, hogy a gyerekek ugye tudjanak tanulni, felépni, de hát akkor még ugye nem is gyerekekről beszélünk, hanem az ő baráti köréről, az ő osztálytársairól, jóformán mondhatni így, mert akkor még nem sok gyerek volt a Rajkóban az első megalakulásnál, hanem az ő életkorban egyidős kollégái voltak, akik még a Rajkót alakították, és egy pár fiatal rajkós volt, vagyis hát a fiatal Rajkó volt, akik még tényleg tanulásra szorultak, a többi azok már profi muzsikusok voltak, mondhatni. Aztán
5: hát főleg nyilván az ő gyerekeiket kezdte már tanítani.
4: Igen, én a Csámpa Ivóról nem tudom, hogy a Rajkóban milyen szerepet ő vállalt, én nem tudom egyáltalán, hogy ő vállalt-e valamilyen tanításban ott a Rajkóban, de én úgy tudom, hogy a Lajos bácsival együtt kérték föl őket először, Boros Lajos bácsival. Lajos bácsi nem vállalta. Lajos bácsi ebben nem vett részt. Hát ugye a Lajos bácsi akkor már aktívan muzsikált, mindenfele jött, ment, akkor már mondhatni, hogy tényleg egy kiváló ismert primás volt. És hát a nagyapám maradt egyedül. Ezt még a Kálai Kisernő bácsi mesélte.
5: Igen, hiszen ő is az alapítók mesélte. Között
4: igen,
5: volt.
4: Igen, igen, pontosan van. Az első rajkók között volt, és ezt ő mesélte nekem. És hát nagy öröm volt, amikor ezt tudtam mesélni, mert hát olyan örömmel, olyan alázattal, tisztelettel mesélt ezekről a dolgokról, hogy hát öröm volt az embernek hallgatni ezeket.
5: Ez az az időszak, amikor tulajdonképpen a népi együttesben és az állami népi együttesben is már nagypapát szerepelt, hiszen ő 50-től már ott dolgozott.
4: Igen, igen. Igen, igen. Az állami népi együttes, úgy tudom, hogy 1950-ben alakult. Ugye
5: igen, és ő is benne volt az alapítók között.
4: Pontosan,
5: igen,
4: az alapító tagja.
5: Ha jól emlékszem, második hegedűs volt?
4: Igen, ő második hegedűs volt. És hát ott is a barátai ugyanazokkal jóformán, mint akivel az osztendébe fölnőttek, vagy éppen azokkal a kortársaival tudott együtt muzsikálni. És hát arról az időszakról azért mesélt nekünk többet, meg a Lajos bácsi is mesélt nekünk róla, ugye, akkor a száztagból együtt voltunk, és az ember utazgatott, akkor mindig meséltek. Úgyhogy hát az nagyon szerette azt az időszakot, egy nagyon nehéz, de egy kialakuló, egy kiforrásban lévő zenei egység volt az, ami akkor ott kialakult, mert ugye előtte még azért nem voltak ezek a fajta együttesek.
5: Igen, tulajdonképpen kisebb együttesek voltak, illetve hogyha megnézzük mondjuk, persze a egyes nagyobb kávéházaknak a zenekarait, azért ott is voltak 20-30 tagú zenekarok akár.
4: De az más volt.
5: De ez egy kicsit más volt a jellege, tehát ez inkább színpadi zene volt, és elment ez az időszak egyfajta népi kultúrát támogató irányba, hiszen itt valahogy át kellett alakítani azt a fajta cigányzenei hagyományt, ami korábban az urakat szolgálta ki, tulajdonképpen a nép szolgálatába kellett állítani, és az állami népi együttes valahol ezt a feladatot látta el. Én így látom.
4: Igen, én is azt gondolom, hogy az állami népi együttes volt az első, aki talán ezt a műfajt színpadiassá tette, és kezdte kiforni magából azt a fajta műfajt, amikor a népdal, a népi muzsika, a csárdás, verbunkos muzsika, egy lisztrapszódia, és maga a cigányzere, akkor hogy színpadiasan tudtak megszólalni, megjelenni, és hát ennek volt intézményes háttere, ugye. Meg hát ez mellett a népi táncosok ugye ebben nagy szerepet vállaltak, hogy ez kiegészítette ezt a fajta egész színpadi megjelenés, megszólalást.
5: Ez nagyon fontos egyébként, a Rajkó is így alakult, hogy először tánckar volt, és igen, utána jött tulajdonképpen a cigányzene. És már az elejétől nagypapád meghatározó alak volt a Rajkó zenekar tanításában és az ő sajátos módszerével próbálta őket tanítani, hiszen például nem minden esetben voltak ezek a gyerekek, akiket összeszedett akár vidékről, mondjuk a kollégáinak a gyerekei, akiket tanított. Nem minden esetben tudta kottát olvasni, de szerintem nem csak ezért tanította őket kézről. Hát de hogy persze, látod? Persze. Hiszen az ő egyik, hiszen ez fontos, hogy csak az egyik sajátos módszere volt, az, hogy kézről tanította ezeket a gyerekeket. Hiszen nagyon hatékony ez a módszer.
4: Igen, de én azt gondolom, ez már a régi, talán még az apukától, a papájától is ezt látta.
5: Természetes, hiszen ez apáról fiúra pontosan így szállt ez a műfaj. Hogy
4: ilyen tradíció, egy ilyen érték tudott végigmenni, és hogy megteremtődni. És én azt gondolom, hogy a nehéz világban ez a fajta átadás, átörökítés, ez volt a legkönnyebb módja ennek. Mert kézről sokkal hamarabban és sokkal gyorsabban tudtak tanulni a gyerekek, sőt, még hallották is, hogy a másik mit tanul, nem csak a kottából. És én azt gondolom, hogy ez egy jó módszer. Én azt gondolom, hogy ez mai napig él, és ennek hagyománya van, mert mi cigányzenészek azt gondolom, hogy mai napig könnyebben tanulunk kézről egymás után, egymást hallva, hogy ki mit csinál, és ez egy olyan plusz tudott adni a kávéházi cigányzenész rétegnek, ami meghatározta ezt a fajta műfajt. De én még egy picit visszakanyarodnék az Államnépi Együtteshez, az 50-es évekre, mert ott ő ugye a második hegedűben volt szólamvezető, viszont már ott is hangszerelt az Állami Népi Együttesnek. És hát ugye, amire ő oda került, addig ő neki már ismert neve volt, mondhatni így, hogy ő mennyire tisztában van a partitúrákkal, kottákkal, hangszereléssel.
5: 29 éves volt itt még.
4: Igen, igen. És ő már itt hangszerelt az Állami Népi Együttesnek is. És az ember ezt így belegondol, hogy ott ült a hegedűs sorban, és közben ő hangszereltet együtt a Lisztrapszódát, vagy éppen bármilyen külföldi dallamokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy olyan tanulság, ami sajnos már ritka.
5: Ő 10 évig volt az Állami Népi Együttesben, igen, párhuzamosan a Rajkóval, pontos, és kettőt együtt próbálta vinni, aztán nyilván, igen, választani kellett, válaszúthoz érkezett, hogy nem bírta, gondolom, igen, mind a kettőt már vinni, és ezért végül is a Rajkó zenekart választotta, ami hát így utólag jó döntésnek, igen, bizonyult. Ha egy picit még a tanítási módszeréről beszélgetünk, tulajdonképpen, ahogy ugyebár Bartókék, Kodályék először lejegyezték a népdalokat, nyilván rengeteg problémát vetett föl ez a kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a műfajt, a népdalokat, magyar népdalokat lejegyezni. De ha akár a román vagy a török gyűjtéseire gondolunk, ott is ugyanezekbe ütközhetett. Tehát valójában a népzene, ez a fajta stílus általában, ez egy nagyon-nagyon nehezen lejegyezhető.
4: Igen, mert talán kötetlen.
5: Hát persze, és mindenki másként énekli. Na most akkor tegyük fel, hogy valahogy lejegyzik. Na de abban valahogy nincs benne minden, tehát nem lehet a kottába minden apróságot beleírni. Bartók azért csinált olyan kis ügyes trükköket, hogy kisebb hangok, meg nagyobb hangok, tehát hogy ezzel is érzékeltetve, hogy melyek a fontos és melyek a kevésbé fontos hangok. Egyébként Lisztnél ez nagyon jellemző a magyar rapszódiákban, aminek természetesen pontosan a cigányzene a forrása. De ez más kottákban azért nem ennyire jellemző. Tehát az, hogy próbáljuk a kottát is hozzáigazítani ehhez a fajta szabad, kötetlen stílushoz, ha most csak a magyar népzenét nézem Bartókék esetében, akkor az szuper, de mégsem ad vissza mindent a kotta. Tehát a kotta inkább egy jegyzet. És valójában az az igazi, hogyha az ember oda megy az idős bácsihoz, és meghallgatja tőle, hogy milyen stílusban, milyen előadással énekli, és akkor azt megpróbálja visszautánozni. Tehát valójában ez az igazi tradíciója a magyar népzene átadásának is, mint ahogy a cigány népzene, illetve a cigány zene átadásának is, ami

0: benne.
1: Pontosan. Igaz? Hol van az a vesző, hol van az a pont. És hát a, itt még a szünetnek is rengeteg jelentősége van a cigányzenében, mert hát a, maga az érzelmekre hat. Ez ugyanúgy, mint aki szépen tud egy verset mondani. Mert mindenkire el tudja olvasni a verset, attól még nem lesz szép. Én azt gondolom, hogy a cigányzenés egy ilyen, ilyen műfaj, és hát ő, én a tapasztalatok és a régi nagy tanítványai, amiket elmondtak, azok hallatán, én azt gondolom, meg hát a, az életútja alatt azt gondolom, hogy amiket ő letett, azt látom, hogy az ő tudása abban volt, hogy maga a cigányzenét hogyan kell jól előadni.
0: Ez az.
1: Szóval ő neki voltak egy-két olyan, olyan szólása is, megjegyzése is, amikor azt mondta, hogy hát jó, jó, amit csinálsz, de valahogy azt próbálta kifejezni, hogy jó, amit csináltál, de valahogy hogy mégsem ez kéne. Így van, lehet, hogy a kottában így van, most eljátszottad a hangokat, de ez nem az igazi. Ettől még nem lett cigányzene, szóval ez, ez ugyanolyan dolog, mint a népdal, vagy az akácos utat, vagy a monticserdes, mindenki el tudja játszani, nem abban van a nehézség, hanem attól nehéz, hogy maga a stílus jegyeit és az előadás módot úgy tudjuk interpretálni, hogy azt észrevegye a közönség, és az érezhető, hallható, és átjárható legyen a zeneiszek közt is. És én azt gondolom, hogy neki ebbe volt a nagyszerű zenei tanítása, tudása, hogy ezt ő annyira jól át tudta adni, hogy ezt a gyerekek már tényleg gyerekkorban érezték, hát és amire felnőttek lettek, rajkósok, igazi profi zenészek lettek, addigra meg ennek a profi elsajátítói, bemutatói és zenész nagyságai lettek.
2: Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás volt a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dík.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 90.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
0: Rádiódik. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Életét vesztette az a 11 éves gyermek, akit két héttel ezelőtt ütött el egy személygépkocsi Budapest második kerületében Adi-ligeten. A kerékpározó fiú kritikus állapotban került kórházba, ahol az orvosi beavatkozások ellenére sem tudták megmenteni az életét. A tragikus kimenetelű baleset 14 nappal ezelőtt történt. A rendelkezésre álló információk szerint egy 63 éves nő által vezetett személygépkocsi gázolta el a kerékpárral közlekedő gyermeket. Az ütközést követően az autó tovább gurult, a kisfiú pedig a jármű alá szorult. A gyermek a helyszínen életveszélyes sérüléseket szenvedett, keringése összeomlott, az újraélesztését követően szállították kritikus állapotban gyermek traumatológiai osztályra. Időközi önkormányzati választást tartanak ma Ráckevén. A voksolást azért írták ki, mert a képviselőtestület két egyéni választókerületében is megüresedett a képviselői mandátum. A kettes számú választókerületben két független jelöltre adhatják le voksukat a választók, itt a korábbi képviselő lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról. A hatos számú választókerületben három független jelölt közül választhatnak a helybéliek. A választások kiírásának hátterében személyi változások állnak. A korábban mandátumot szerzett képviselő Jakab Mihály megbízatását a képviselőtestület méltatlanság megállapítása miatt szüntette meg. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás országszerte. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, de a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. Az őszi árpa országos termés átlaga 5,5-6,5 tonna hektáronként. A kukorica helyzete kedvezőtlenebb, ezért a szakemberek az aszály egyik legnagyobb vesztesének tartják. Nem találtak sok blitzelőt a hatóságok a júniusi fővárosi kiemelt akcióban. A csaknem 27 ezer ellenőrzött utas kevesebb mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A hatóságok 228 embert igazoltattak és elfogtak egy körözött bűnözőt, valamint egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 28-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkuk atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk a beszélgetésünk második részében. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Nagy klasszikus zenészek is megmondták már többször, hogy tulajdonképpen a legfontosabb a jó ízlés. És hogyha Farkas Gyulában megvolt ez a jó ízlés, akkor természetes, hogy nem kottából fogja a gyerekeket ezek alapján megtanítani, hanem az ő saját jó ízlését megpróbálja közvetíteni. Közvetlenül. Megmutatja nekik. Igen. És neki ez volt a nagy módszere. Egyébként volt egy ilyen riport is vele, ahol azt mondta, hogy ezeket a gyerekeket azért meg kell tanítani egy kis cigányosságra.
6: Pontosan.
5: Ugye?
6: Igen.
5: Valahogy így fogalmazott, nem emlékszem igen, pontosan.
6: Igen.
5: Tehát hát bele kell ültetniük.
6: Igen, pontosan ezt mondta, igen. Hát ő beléig oltotta, igen. Pontosan, amit az előbb mondtam, hogy jó, amit eljátszottál. Ugye hát volt neki egy időszak, amikor a gyerekeket úgy magázta, és hát volt, amikor igen. Már egy kicsit, amikor már úgy gondolta, hogy valami nem jó, hát akkor már úgy hívta a tanítványokat, hogy öcsi. Lehetett az lány is. És hát neki nem volt, én azt gondolom, hogy egy szóval hozzátéve az ő emberségét, nem volt neki semmi más fontos az életben csak a tudást átadni, vagy éppen az a, az a gyerek, az a hangszeres, az az előadó, az úgy tudja azt a dolgot, azt a zenét előadni, bemutatni, úgy nyújtsa át a közönség felé, hogy az tényleg jó legyen. Ebben ő maximalista volt, és hát azért voltak neki ezek az egy-két olyan megnyilvánulásai, amit a mai laikusok még mindig nem felejtettek el. Például az egyik az olyan volt, hogy mondta valakinek, hogy öcsi, jó, amit csinálsz, csak rossz. És ezt az ember így tényleg így nevetséges, és azt gondolja az ember, hogy vicces, és, de ha az ember belegondol, akkor a tanítás van benne, amit mondott, akkor a igazság van benne, hogy ilyet már nem hallani, és talán föl kell fogni, hogy ő ezzel mit mondott, mit tanított. Hát jó, amit csinálsz, elmuzsikáltad, de nem jó.
1: Uh-huh. Így van, pontosan.
6: Most jó, amit csinálsz, vagy nem jó? Neki nem volt jó, mert tegyük fel, az a gyerek elmuzsikált a Brahms első magyar táncát, a hangok stimmeltek, de azon kívül nem volt cigányos, nem volt magyaros, nem irányította a zenekart, nem jól intette be, vagy ha még jól intette be is, akkor a közönség felé nem mutatta azt, hogy azt élvezi. Szóval ez egy összjáték volt, összetett zenei játék volt, amire ő ezt gondolta, hogy jó, amit csinál, csak rossz. Mert ettől annak a dolognak úgy kell összeállni, hogy az jó legyen, és az mindenki észrevegyen, és akkor lesz jó. Na és ő ezt meg is tanította a gyereknek, és az ő másik nagy négybetűs szólás az volt, ugye, hogy valaki elmuzsikált valamit, és akkor mondta, hogy öcsi, négy betű. És akkor így csinált, felmutatta a négy ujját, ugye, és akkor mutatta, hogy H-O-G-Y.
1: Ja, hát.
6: Elmuzsikáltad, de hogy? Szóval ezek mai napig meg vannak, én azt gondolom, a rajkosokban és a régi nagyokban, és hát ha megnézik az ő tanítványaikat, akkor itt most büszkén mondhatunk egy olyan nevet, mint Kálai Kisernő. Büszkén mondhatjuk a többi olyan zenész kollégákat, akiket ő tanított, Puka Sándor, Sándor János, de zenészek között nem is tudom sorolni, mert annyi tanítványa így volt, van, hogy ezt lehet-e Prímás, Brácsás, Cimbalmos, Szólista, és hát annyi muzsikus tanított meg, és az igazság, hogy mindegy, mit mondunk, az ő tanítványaikon ezek a jegyek, ezek mind szerepelnek, ezek mind benne vannak az ő előadási módjukban, játékaikban, a tökéletesség, a precizitás, a cigányosság, az a fajta tökéletesség, ami ehhez a muzsikához kell. Meg kell hallgatni egy régi Rajkós lemezt, meg kell hallgatni az ő tanítványainak. De beszélhetünk itt például, említhetem, amire én még emlékszek bőven, hogy Sánta Ferenc, ugye a Kossuth Díjas Prímás is járt föl, ugye a lakására nagyon gyakran mentek egy rádió felvételre, lemezfelvételre, tévéfelvételre, és a nagyapám állította be nekik az előadandó darabot, vagy éppen egy klasszikus darabot, cigányzenét, bármit, nóta műsorra készültek. És hát amikor bementek a lakásba, akkor ugye az volt, hogy jaj, jöjjenek uraim, tegyük fel, ez már a 80-as évek elején, amikor a Feri bácsitól kezdve a legjobb zenekarok voltak vele, ugye mondhatni a legjobb, már abban az időben sztárok tagemberekként muzsikáltak vele, és hát ő úgy fogadta őket, hogy mint a gyerekeit, azt se tudta, mit csináljanak velük, ugye etette, itatta őket, kérdezte, hogy vannak, hát mindegyiket ő tanította, ugye, hát a gyerekei voltak szó szerint. Aztán amikor bementek a szobába, akkor már nem voltak a gyerekei, akkor már csak tanítványok voltak. És valahogy ez a dolog, ez nála nem veszett el akkor sem, amikor már tegyük fel az a tanítvány, hiába volt szenzációs profi muzsikus már, neves muzsikus, amikor nem jót ütött, nem jót húzott, akkor igenis megmondta, és ott ez van, ezt pengesd meg, azt kell, ez kell bele, ilyen basszussal, olyan elosztással, ilyen tempóval, ilyen dinamikával, és ezeket ő akkor már nem nézte, hogy milyen felnőtt muzsikus, már nem Rajkos, már családja van, vagy éppen unokája van. Már nem volt nála fontos az, hogy ki milyen muzsikus, ismerje, nem ismerje az ő tanítványát, mekkora nagy művész lett belőle, hanem csak is a zene számított neki, és azt számított, hogy azt úgy adják elő, hogy tényleg a legjobb. És ezek a négy betűs dolgok, amiket ő mondott, ez a H-O-G-Y például, ilyenkor jön elő, hogy ő nem hagyta. Nem azt mondta, hogy jaj, uraim, nagyon jó, nagyszerű, nem baj, hogy most nem olyan jó, de hát nem szólok nekik, mert ők már profi, elismert muzsikusok, nem, hogy megbántsam őket, megsértsem őket. Önnál ez fel sem merült. De a zenészeknél sem. olyan szinten fogadták el az ő tanítását, tudását, amit ő mondott, amit ő instrukcióként adott és tanított, hogy az maximális volt mai napig.
5: Kanyarodjunk vissza egy picit az objektív sikerekre, hiszen az, hogy számos világi ifjúsági találkozóra vitte a Rajkó zenekart, 50-es évektől kezdve nemzetközi sikereket arattak ezek a gyerekek, és tulajdonképpen olyan hírnevet szereztek a cigányzenének, Magyarországnak, és természetesen magának a zenekarnak, ami igazán különlegesé teszi a zenekart napjainkban is, hiszen ha visszagondolunk az elmúlt 73 évére, akkor azért az hihetetlen teljesítmény.
6: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt a fajta értéket, amit ő tanított, amit ő át tudott adni nagyon hamar a rajkósoknak, a gyerekeknek, fiataloknak, ez egy akkora siker lett, hogy ezt talán az egész világ észrevette, ezt az egész ország észrevette, Magyarországtól kezdve a zenészekig, a szülőkig, akik a Rajkóba vitték a gyerekeket, hogy ott tanuljanak, akik szerették volna, hogy ott tanuljon. Szóval ez
5: hát nem véletlenül.
6: Pontosan.
5: Tehát akkora hírneve volt, hogy mindenki oda akart menni.
6: Pontosan.
5: Tanulni.
6: Igen, igen. És hát ezt nem lehetett leplezni, ezek a sikerek, ezek jöttek, és hát ez töretlen volt. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, mert azért a mai világban is, meg hát régen is azért nagyon sok minden volt olyan, ami elindult, és lehet, hogy éppen egy intézménynek, egy háttérnek, pénznek, anyagjókának, valaminek köszönhetően, de nem tudott tovább élni, vagy tovább vinni azokat a sikerek, mert nem volt valami meg, nem volt valami adott, vagy éppen nem volt már rá szükség. De a Rajkóra szükség volt, a Rajkó töretlenül ment előre, és ez a fajta képzés, tanítás, ez hatalmas sikert aratott, és én azt gondolom, hogy ez mai napig lenne erre igény, de én azt gondolom, hogy valamilyen formában ezt most már át kell formálni, ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta szemléletet, hogy ezt a fajta stílusokat, amiket most tanulnak éppen a fiatal zenészek, de én azt gondolom, hogy tanítás nélkül nincsen jövő, tanulás nélkül.
5: Egy picit tegyük azért helyre ezeket a gondolatokat, hiszen azt gondolom, hogy ez volt az alap, nagypapád és az ő sajátos nevelési, oktatási módszere, metódusa. Tehát az, hogy kézről tanította őket, többek között. Tanította ő sok mindenre őket, erről is majd még mindjárt beszélünk, de szerintem a Rajkó módszernek ez csak az egyik pillére. Van azért olyan vetülete is ennek a dolognak, hogy például volt egy olyan kulturpolitikai háttér, ami ezt lehetővé tette.
6: Pontos.
5: Tehát például úgy támogatta a kultúrát, a politika, ahogy ennek szüksége volt. Hiszen ez pénz nélkül azért ez nem megy. Mögötte át egy olyan szervezet, az éveknek a nagy részében ez a KISZ volt, vagyis a
6: igen.
5: Kommunista Ifjúsági Szervezet.
6: Szövetség.
5: Igen. Tehát, hogy ők mögötte álltak, akik szervezték a zenekarnak a koncerteket. Hiszen, hogyha nincs meg mögötte egy menedzsment, akkor hiába nagyszerű a zenekar, nem kapnak lehetőséget.
6: Igen, igen.
5: Tehát kultúrpolitikai támogatás, a szervezeti háttér, vagy az, hogy például a gyerekek,
6: akár hogyha följöttek,
5: igen, tehát hogyha följöttek vidékről a gyerekek, akkor ott lakhattak az iskola keretein, az iskola épületében, a kollégium. Szerintem rettentően fontos.
6: Persze.
5: Mert így kialakult egy olyan közösség, egy olyan család, ahol a gyerekek egymástól tanulhattak. Tehát ezek is mind hozzátartoznak. Tulajdonképpen a világsikerhez, mert mondjuk így, hogy ez egy világsiker.
6: Pontosan.
5: És hogyha ezek közül valamelyiket elvesszük, akkor
6: már nem kerek, igen.
5: Igen.
6: Hát igen, hát ennek az egész iskolának, ennek az egész rendszernek ez, ahogy összeállt maga a tanítás, a nagyapám iskola, igen. Konzervatórium, maga felvételi, a tanárok, kiváló így tanárok van. Tanítottak ott mindenféle hangszereken, konzervatóriumban, zeneakadémiáról voltak tanárok, akik szó szerint operaházból, és hát akik szó szerint tanították a gyereket, ottára, szolfés, zenelméletre, attól fizetlen, hogy a nagyapám is tanította ezeket, de neki nem ez volt az elsődleges.
5: Igen. Hangszerre is tanultak.
6: Pontosan, meg hát ugye adottak voltak a feltételek, volt iskolai háttér, meg volt teremtve ez, és hát ezt a gyerekek, ahogy én azt gondolom, abban az időben természetesnek vették, én azt gondolom, hogy ez egy jó kulturpolitikai hozzáállás is egy jó módszer volt, de hát én azt gondolom, hogy ebbe ennek az is egy hátulütője volt, hogy ezt látták, hogy ez egy sikeres dolog, ez egy működő dolog. Szóval a cigány gyerekek abban az időben nem csak az iskoláztatása, vagy éppen zenei fejlesztése volt az elsődleges, hanem az integrálása is, amit ez az iskola egyedi módon végzett. Uh-huh. Egyedi módon be tudta vonni a gyerekeken, nem elkallódtak, hanem éppen a Rajkóba zenészként tudták őket tanítani, és ebből profitot tudtak teremteni. Sikert, pénzt, lehetőséget, és ez így jött egymás után sorba, és ez mind egy összetett folyamat, egy összetett rendszer volt, ami jól működött.
5: Sőt, nagyszerűen működött.
6: Pontosan.
5: És ha csak arra gondolok, hogy például minden karácsonykor a Rajkó zenekar ott volt az Országházban.
6: Pontosan.
5: És ott léptek föl, melyet közvetített a televízió is. Tehát ők országszerte is nagyon nagy hírnevet kaptak.
6: Igen.
5: Ha jól emlékszem, egyszerre 3 zenekar is futott.
6: Volt olyan is, igen.
5: Csermák, Lavotta,
6: igen.
5: Bihari talán,
6: igen,
5: az volt a harmadiknak a zenekarnak a neve, hiszen nem is tudtak annyi koncertet teljesíteni egy
6: hát
5: zenekarral.
6: Hát több volt a lehetőség, mint a zenekari tagok, igen, igen.
5: Sőt, az, hogy a hoteli fiúságban rendszeresen felléphettek a gyerekek, az megint egy olyan színpadi rutint adott nekik, ami megint csak hihetetlenül hozzájárult az ő sikerükhez. Hiszen ha megnézem a mai, mondjuk klasszikus zenei oktatást, akkor azért ez kevésbé jellemző, hogy ilyen sok koncerten játszanak a gyerekek. Akár a legtehetségesebbek is. Tehát az, hogy rendszeresen felléphettek, muzsikálhattak, ezzel olyan rutint szereztek maguknak, hogy ez nem mindenkinek adatott meg. És így igazi, hát tulajdonképpen számtalan generációt, mondjuk így, felnevelt a nagypapát, Farkas Gyula. És az ő nevelése, oktatása által kinevelt egy olyan társadalmi réteget.
6: Pontosan.
5: Egyébként. Akiket még az utcán is felismerünk. Tehát, hogyha látták elmenni az egyik Rajkóst bármelyik kis utcán, akkor felismerték, ó, biztos Rajkós, mert úgy néz ki.
6: Igen.
5: Azért, mert úgy viselkedett, úgy öltözködött, hiszen
6: pontosan.
5: Azért beszéljünk erről is, hogy nagypapád nagyon erősen nevelte ezeket a gyerekeket.
6: Hát igen, önneki egy külön plusz erőssége volt az, hogy őtől elfogadták azt, amit ő átadott, nevelt, tanított.
5: Uh-huh.
6: És mondhatni, hogy tényleg nagyon szigorú volt, és nagyon, nagyon sok gyerek sokszor úgy érezt, hogy nagyon nehéz ott tanulni, és nagyon nagy elvárások vannak, de amit ő elvárt, ő azt meg is tanított, az ő pedagógiájának, az, én azt gondolom, hogy az egyik nagy erőssége volt az, hogy nem egy olyan dolgot várt el, amit nem tudtak a gyerekek.
5: Uh-huh.
6: Vagyis tudtak. De lehet mondani, hogy inkább azt várta el, amit ő megtanított. Szóval ő nem azt kérte a gyerekektől, hogy te hogy ülsz, meg miért nem viselkedsz szépen, és mit csinálsz, mert nem így kell, hanem először ő megtanította neki.
5: Így van.
6: Én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a gyerekektől, vagy éppen a tanulóktól, zenészektől mit várunk el? Hát miért várjuk, hogy tudjon valamit, amikor nincs megtanítva rá? És ő ezeket tudta, hogy ezeket meg kell tanítani nekik, mert nem egy helyről jöttek, nem egy helyen szocializálódtak, uh-huh. nem egy családban nőttek föl, nem két testvérről beszélünk, akik egyformán nevelődtek, hanem az egyik vidékről, a másik jobb helyről, a másik egy zenekari muzsikus volt az apukaja, a másik egy kocsmába, vagy egy éppenembe muzsikált, a harmadiknak meg Pesten muzsikált egy 5 csillagos szállodában az apukája. Mindenki másképp szocializálódott, és másképp mást látott otthon. Viszont ő ezt a fajta képet, ezt a fajta rendszert, ami ehhez kellett, ezt ő egységesítette.
5: Uh-huh.
6: Hogy kell ülni, hogy kell viselkedni, hogy veszem fel a hangszert, hogy intem be a zenekart,
5: uh-huh.
6: hogy fordulok átra, mikor a mosolygok, mikor megyek előre a színpadon, mikor kell visszamenni a zenekar fele, és hogy intem a hegedűsöknek, vagy éppen a cimbalmos, mikor nézek föl, vagy éppen a cimbalmot, hogyan kell használni a pedált, mert ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanítani a gyerekeknek, és erre kellett, hogy energiát, tudást ebbe bele kelljen tenni. És ebbe beletette, és én azt gondolom, hogy ez a hoteli fűság is egy olyan dolog volt, egy olyan jó dolog volt, ami mai napig kellene, és mai napig nagyon szükséges lenne, hogy tegyük fiatal gyerekek, vagy éppen fiatal zenekarok, akik összeállnak, és ügyesek, és megvan minden lehetőségük ahhoz, hogy kiváló muzsikusok legyenek rövid időn belül, de éppen nincs annyi fellépési lehetőség. Nincs egy gyakorlási lehetőség, nincs olyan próbatelen, vagy éppen nem közönség előtt tudnak gyakorolni. Például a hoteli fűság az erre adott nagyon nagy alkalmat, lehetőséget, hogy ugye fölmentek a rajkósok, és lehet, hogy még nem volt 100%-os egy szám, de el tudták muzsikálni, és ez napról napra jobb lett, és már amire elmentek az előadás, vagy éppen egy vitre, egy akármilyen zenei találkozóra, amit meg is nyertek egy versenyt, ott már kiforrottan tudtak muzsikálni. Szóval ezek a dolgok, ez így mind összetevődött, ami őket építette, segítette, és hát ez így lett kerek. És ő ezt tudta, ezt ő mind föl tudta használni, és tudta, hogy abból a gyerekből majd vendéglátós lesz, primás lesz belőle, éppen jól tud pénzt keresni, vagy éppen egy kiváló szolista cimbalmon, vagy klarinéton, vagy cellón, és mindenkinek ismerte azt a fajta gyengét, erősségét, de például azt is tudta, hogy kit miben kell segíteni, vagy mi a gyengéje, abba ő erősítette. Ha nem volt önbizalma, akkor tudott neki nagyon bizalmat is adni, és ezért szerettek tőle tanulni. Ha pedig valamelyik gyereknek nagy volt az önbizalma, azt tegyük föl, azt is tudta kezelni, mert tudta azt, hogy a tudás az egy olyan dolog, hogy jön valaki holnap, aztán lemuzsikálja, lehegedüli éppen annak az egóját, aki éppen ma nagyra tartja magát, mert tudta azt, hogy a tudás az egy olyan dolog, hogy azt karban kell tartani, nem lehet rutinból muzsikálni. És ő is azt mondta, hogy amikor már rutinból muzsikál, az nem jó. Az ember azt mindig gyakorolni, kézbe kell tartani, és hát ezzel foglalkozni kell rengeteget.
5: Nagyon fontos az alázat a zenészek között. Biztos te is láttad már azt a kulcstartót.
6: Igen.
5: Ami legendás, igen, mondjuk így, hiszen egy kulcsnak a végén volt egy nagy ilyen körte alakú, igen, kulcstartó féleség, ami a színházteremnek...
6: Fából.
5: Igen, fából.
6: Jó, kemény fából, igen.
5: Ami az egyik teremnek az ajtaját nyitotta, és hogyha esetleg valaki nem úgy viselkedett...
6: Akkor az repült.
5: Az a fa kulcstartó, az kemény lehetett.
6: Igen.
5: De én azt hiszem, hogy megtanulták akkor a gyerekek, hát, hogy hogyan kell viselkedni. Igen. És valójában szükség volt rá.
6: Persze.
5: Nyilván lehet, hogy ezek a módszerek ma már nem divatosak, mondjuk így, mert akkor azért sokkal keményebb nevelést kaptak a gyerekek. Tehát, hogy nem volt mindegy, hogy milyen frizurával megy be, vagy hogy volt kivasalva, vagy kitisztítva a cipője. Pontosan. Tehát azért ezekre is nagyon odafigyelt. Nem, igen, csak arra, hogy akkor kit milyen hangszere irányítson, hiszen ez is az ő sajátossága volt.
6: Igen, ő nem csak a zenébe nem engedett a 21-ből, hanem a nevelésből, a tanításból, a módszerből, amit ő felépített, abból se engedett, hogy valaki nem volt egyik fölépe megborotválkozó. Hát ilyen, hogy egy nyakkendő nélkül nem lehet venni próbára se. És hiába jött az a gyerek, tegyük föl Borsodból, vagy Szabolcsból, vagy éppen nagyon szegény családból származott. Lehet, hogy minden nap ugyanazt a nyakkendőt kellett fölvenni, mert nem volt másik. De akkor is kellett. És akkor is szépen kellett ülni a szépen, és a cipőnek ki kellett lenni tisztítva, és ebből sem engedett, mert tudta az, hogy ez is mennyire fontos és értékes dolog, amit beléjük kellett nevelni, mert ha nem, akkor lehet, hogy atlétában mentek volna be, vagy éppen újatlan pólóba muzsikálni, vagy próbára, és ha ezt hagyja, akkor ez én azt gondolom, ez a fajta kultúra, ez a fajta értékrend, ez már mind hanyatlott volna.
5: Uh-huh. Ő nem hagyta ezt.
6: Én azt gondolom, hogy föl ez a régi rendszerben. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez mindig fontos volt. Nézzük meg a régi 1800-as évek végétől kezdve a magyaros öltözetet, a cigány zenészeknek, utána jött ugye a smokingos öltözet, frakkos öltözet, amikor az uraknak muzsikáltak, királyoknak, hercegeknek, kávéházakban, palotákban. Aztán jött az együttesi öltözet, ami éppen tegyük fel a bőszáruink, vagy a parasztink, így lehet nevezni. Jött a mellény, és ezek mind azt a fajta értékrendet képviselték, ami a cigányzenéhez hozzátartozott. Most mondhatni azt, hogy jóformán egyikünk se szeret már piros mellényben muzsikálni, mert elmúlt a divatja, de régen természetes volt.
5: Sőt, mindenki kékben akart muzsikálni, pontosan, hiszen a prémásoknak kék volt.
6: Pontosan, és az ember az büszkén vette föl, és hát az előbb, amit mondta, hogy visszatér, hogy hát például a rajkok környékén szerintem, akik ott laktak a 6-7 kerületbe, vagy 8-ba, az mind tudta, hogy hú, ez a gyerek biztos a rajkóba tanul, mert vitte a tokot, lóbálta, és föl volt öltözve csinoson, vagy ment a villamoson öltönybe, akkor az biztos, hogy tudták, hogy a rajkóba megy, vagy megy előadás, vagy éppen megy a fellépni valamelyik étterembe. És hát ennek meg volt a rendje módja, és én azt gondolom, hogy ez a fajta értékrend, ez nem csak a zenészeket nevelte, hanem a magyar kulturális réteget is. Akik ezt hallgatták, elmentek előadásra, mindegy, a kongresszusi központba, vagy a hotelifűságba, vagy étterembe, kávéházba, azok, én például velem még előfordul, hogy mentünk be este muzsikálni a Huszár étteremben, ahol zenéltem, és 6 órakor kezdtünk, ezt tegyük fel, 17:30 volt, és bementünk, és ott ült egy idősebb házaspár, csinosan fölöltözve, látszott rajtuk, hogy vacsorázni jöttek, és mentünk be, és akkor mondta a hölgy a párjának, ugye, aki valahogy az asztalnál, hogy hú, megjöttek a cigányzenészek. Hát látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, ugye? Lehet, hogy éppen a tok nem is látszott a kezünkben, vagy az öltözőben volt, de attól látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, mert az embernek van egy megjelenés, egy kisugárzása, és vártak minket, és azt szerették volna, igen, várták a vacsorótól, hogy eljátszunk nekik, zenéjünk nekik. Én azt gondolom, ez a fajta értékrend, ez a fajta tanítás, tudás, iskola, ez mindezt alakította, hogy az emberek régen egy nótaműsoron teltház volt, mentek egy előadásra, mentek egy zenésztől meghallgatni valamit, vagy hogyha bármilyen verseny volt, bármilyen előadás, akkor azt szívesen hallgatták, és vágytak arra, hogy ők ezt hallják, és ott lehessenek.
5: Még egy picit visszakanyarodva, azért azt is meg kell mondani, hogy akik a Rajkóban tanultak, és ezt a fajta színpadi muzsikát elsajátították, hát tulajdonképpen alapot adtak még a 100 tagú cigányzenekarnak a megteremtésére is, hiszen jelenleg is, mai napig is, akik a 100 tagúban muzsikálnak, azoknak a többségük rajkós volt.
6: Pontosan.
5: Tehát aki ilyen színpadi muzsikát játszik, azok mind onnan jöttek.
6: Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy az Állami Népi Együttes is a Rajkó zenekar volt, ez a kettő, de talán a Rajkó még jobban, még erősebb, nagyobb számban, akik ez a két zenekar együttes, akik a következő generációkat formálták, a következő együtteseket. Innen kerültek ki a legtöbb zenész, kerültek be ugyanúgy innen Rajkóból, ugye az Állami Népi Együttesbe a későbbi időszakban, már a 70-es években, ugye itt mondhatjuk a zenészeket, nem lehet rengeteg nevet sorolni, akik ugye az Állami Népi Együttesbe átmentek a Rajkóból, ott kaptak lehetőséget, és hát az mind rajkósok voltak. Aztán mentek Honvéd Együttesbe, Törekvés Együttesbe, egy csomó olyan zenekar volt, ami a 100 tagúban, ugye 80-as években megalakult a 100 tagú cigányzenekar, és hát ott is a 4 zenekarból állt össze a 100 tagú cigányzenekar, ami mai napig világhírű, és én azt gondolom, hogy abban az időben a legjobb zenekarokból állt össze, ugye az Állami Népi Együttesből, Honvéd Együttesből, Budapest Együttesből és a Rajkóból.
5: Budapest Együttes.
6: Igen, igen, igen. Hát ezek legendás zenekarok voltak, akik olyan nevek köztük szerepeltek köztük, akik a számunkra is, meg hát a közönség számára ezek mind mai napig legendák.
5: Aztán jött a 80-as évek, és akkor már azért valahol érezhető volt, hogy a cigányzene az nem feltétlenül már az aranykora irányába tart, hanem inkább abból kifelé. És nyilván számos nagy muzsikus dinasztia gyermekei is, illetve hát a szülők úgy döntöttek, hogy esetleg a gyereket nem feltétlenül a cigányzenére tanítatják, hanem akár elmentek a jazz, illetve a klasszikus zene irányába. És hát jött a rendszerváltozás. És akkor halt meg abban az időben, 1990-ben Farkas Gyula is a nagypapád a Rajkók atya. Tehát az egy egészen másfajta időszak volt. Hogy látod a 90-es éveket?
6: Hát én azt gondolom, hogy a Rajkó és ez a fajta iskola életében egy nagy törés volt, amikor a nagyapám már sajnos nem volt, elment közülünk. Én azt gondolom, hogy az előző rajkós iskolai felvételiknél hát tömeges jelentkezések voltak, és sorban álltak a gyerekek, és a szülők úgy szintén, hogy hallgassák, hogy a gyerekük felvételizik, és a rajkóba készültek, mindegy, hogy milyen hangszeres
5: több
6: volt.
5: Több napig tartott egy felvételi.
6: Pontosan,
5: több százan mentek.
6: Pontosan több száz jelentkező volt, és hát a 8-10 évestől a 15 évesig jelentkeztek mindenhonnan, az egész országból. És hát ahogy megtudták, hogy május elején ugye meghalt a nagypapám, május 12-én, utána volt azt hiszem pont a felvételi a Rajkóban, és hát egyszer csak alig mentek el a gyerekek felvételén. Ez egy nagy törés volt a Rajkó, mint iskola életében is.
5: Na de akkor viszont ez tényszerűen mutatja, hogy a nagypapád miatt mentek kevesebben, nem azért, mert rendszerváltozás volt.
6: Igen, én azt gondolom, hogy az ő neve, az ő tudás egy olyan garancia volt a Rajkóban, ami hogyha tegyük fel mai napig élne, akkor ez mai napig működne olyan szinten a Rajkó, mint ahogy működött. De sajnos nem is. Ez egy nagy hiányosság, én azt gondolom maga a cigányzenészek körében és ebben a rétegben, hogy hát nincsen, aki ezt a fajta műfajt hasonlóan tanítsa, vagy éppen ezt a fajta rendszer tudja tovább vinni, tovább tanítani, és a fiataloknak egy olyan képzés legyen, amit ő tudott adni, meg hát ez iskola tudott adni.
5: Habár abban az időben alakult át a Rajkó zenekar egy hivatalos iskolai képzését tulajdonképpen. Igen. Ott is volt több neve, most igen, végül is Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, ami tulajdonképpen még mindig a cigányzene fellegvára, és még mindig az egyetlen olyan iskola, ahol lehet a cigányzenét iskolai keretek között tanulni.
6: Igen.
5: Ez nyilván azért ment tovább valamilyen formában, csak nyilván lehet, hogy már nem egy olyan ikonikus alaknak a vezetésével, a művészeti vezetésével, mint a nagypapád. Tehát az 1990-es évektől ott nyilván megváltozott sok minden. És aztán, ha jól emlékszem, 97-ben került oda Gerendási István az iskolának a vezetésének az élére, illetve a Rajkó zenekarnak az élére. A vezetését akkor ő látta már el. Tehát egy zenekarnak a menedzselése a 90-es években azért az egészen más,
6: igen,
5: mást igényelt, mint mondjuk a rendszerváltás előtti, igen, időszakban,
6: amikor
5: volt
6: most
5: egy... Igen.
6: Igen. Ezek, én azt gondolom, ez egy három időszakra lehet osztani, hogy például a rendszerváltás előtt egy teljesen másfajta, igen, rendszer, egy teljesen másfajta felépítés működött. Aztán jött a rendszerváltás, utána, uh-huh, is teljesen más volt. Én azt gondolom, akkor volt talán a legnehezebb, mert nagyon, igen, sokan nem is tudták, hogy mihez, hogyan kéne ehhez nyúlni, kezdeni, mit lehet ezzel, honnan kellene erre forrást találni, ugye már nincsen a kis ebben az időszakban, és mi az, ki az, aki ezt éppen propagálni, vagy éppen menedzselni tudja ezt a fajta iskolát.
5: És a zenekart külön.
6: Maga a zenekart, és igen, ugye hát minden megváltozott. És hát a mostani korszak, ez megint egy más világ, én azt gondolom, megint egy másfajta korszakot élünk. Úgyhogy ez a három korszak, ami én azt gondolom, egyik sem volt könnyű, de hát talán a 90-es évek előtt, rendszerváltás előtt talán volt a legkézenfekvő, legkönnyebb, legadottabb maga a Rajkónak, maga a tanulásnak ez a fajta időszaka. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen iskolát és egy ilyen zenekart összetartani, és úgy képezni a fiatalokat, hogy ez értékálló tudást és sikereket eredményezzen, ez egy nagyon nehéz és nagyon kihívó feladat. De én azt gondolom, hogy nem csak az iskolán múlik, vagy múlott ez a fajta hanyatlás, hanem azt gondolom, hogy az a fajta nyitott világ, ami beköszöntött a 90-es évek után, az egy olyan zenei más világot hozott, ami mai napig megtette eredményét. És én azt gondolom, hogy nem jó irányba. Mert az a fajta értékrend, az a fajta tudás, az a fajta szemlélet elmúlt. Más lett, van, de másféle módon, más megjelenésben. És hát én azt gondolom, hogy akik még abba fölnőttek, és abba még volt részük tanulni, én azt gondolom, hogy az mindjárt hiányzik, vagy éppen azt keresjük, azt várjuk. Hát én azt gondolom, hogy zenésznek nem csak az a siker, amikor megfizetik, hanem először nekünk kell a siker. Kell az, akiknek tudunk muzsikálni, kell az, aki ezt értékeli, kell az, aki ennek tapsol, mert előadtunk valamit, be szeretnénk mutatni, bemutatjuk azt, amit tudunk, amit szeretnénk, hogy a közönség, vagy éppen az érdeklődő érezze, hallja, és átélje azt a fajta zenei élmény. Aztán jön az, hogy persze megkapjuk érte a fizetést is, az egy dolog. De én azt gondolom, hogy az a fajta értékrend, ami akkor volt, hogy fantasztikus nagy sikerek, elismerés, újságcikk, egyik napról a másikra meghívások, tömkelege itthon és külföldön, nemzetközi porondokon, ez sajnos elmúlt. Úgyhogy ez egy nagy cifájdalom.
5: Most térjünk át egy picit a te életedre, hiszen ezt is szeretnénk egy kicsit kibontani. Mikor fogtál először kezedbe hegedűt, és ki volt az első mestered?
6: Azt gondolom, hogy a 6 éves lehettem, amikor apukám, meg hát ugye a bátyám már akkor hegedült.
5: Szomorapál.
6: Igen, Szomorapál a bátyám. Testvérem, ketten vagyunk testvérek. És hát őtől láttam legjobban, uh-huh, ezt a fajta műfajt. Ő már 5 évesen a Rajkóval színpadon muzsikált, úgyhogy volt kitől mit látni. De hát én azt gondolom, hogy olyan 6 évesen kezdtem el hegedülni, akkor még elég játékos voltam, és nem tudott se a nagyapám, se apukám úgy befogni tényleg a zenére, mint ahogy szerettek volna. és később a nagypa

0: jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.